0: üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, hangsúlyozta Vitézi Dávid hozzátéve, ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A miniszter értékelése szerint az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat a korábbi kormányzathoz képest, fogalmazott Vitézi Dávid. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön gomoly és fátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható záporzivatar, az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz, délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista

A diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Regina az egész éjszakát ott töltötte mellette. Ez volt életének a nagy éjszakája. Régi kislány álmainak megvalósulása, szűk kis hétköznapi asszony sorsának beteljesülése. Simogatta a haját, lecsókolhatta a könnyeit, hozzásimulhatott, vigasztaló szavakat suttoghatott a fülébe. Testét, lelkét odaadta volna, de érezte, hogy ennek a csodálatos, nagy, furcsa embernek egyik sem kell. Így hát csak a szívét adhatta, kis, puha, alázatos szívét. Levetkőztette, ágyba fektette, dunyhákkal takarta be vacogó testét, és virrasztott mellette szelíd szomorú hűséggel. Reggel felé az idegláz megszűnt, és Kazimír mély álomba merült. Mikor fölébredt, dél volt már szinte, körülnézett, és első pillanatban nem tudta, hogy hol van. Aztán lassan eszébe jutott minden, a Rosengasse, az öregember a karosszékben, Éva. Sokáig feküdt úgy mozdulatlanul, hanyatt és gondolkozott. Aztán hirtelen eszébe jutott, hogy valaki volt még a szobában. Egy kis szürke asszonyka. Regina, persze. Körülnézett, de a szoba üres volt. Érdekes, gondolta, itt hagyott. Persze, ura van géplakatos, és három gyermeke, és az ura keveset keres, mert beteg. Megfürdött, megborotválkozott, és felöltözött. Lement az étterembe, és jó étvágyjal sokat evett, utána taxiba ült, és a volt lakásához hajtatott, a Kempner Gasséra. Reginát kereste. A házban nem ismerte senki. Végül akadt egy öregasszony a szomszédban, aki tudott arról, hogy valóban élt ott a házban sok évvel azelőtt egy leány, akit Reginának hívtak, de férjhez ment egy géplakatoshoz. Tudta a géplakatos nevét is, és azt, hogy hol volt a lakásuk. Kazimír följegyezte a nevet és a címet, visszahajtatott a szállodába, összecsomagolta holmiát, és még aznap elhagyta Bécset. Másnap párizsi bankja útján átutaltatott egy hatalmas összeget Regina Müller asszony címére, Wien, Gänzenstig 24. Egy hét múlva az egész ügyre nem emlékezett többé. Nyugtalan hírek keringtek mindenütt, az emberek háborúról beszéltek. Néhány napot Párizsban töltött, aztán visszatért Varsóba. Az anyja virággal várta a repülőtéren. Úgy borultak egymás nyakába, mint a szerelmesek, akik évek óta nem találkoztak. Néhány hétre rá kitört a háború, és a németek az oroszokkal együtt kettéosztották Lengyelországot. Az első zűrzavaros napokat ott vészelték át a lakásban. Beatrice kissé gyöngélkedett, és Kazimír egész nap az ágya mellett ült, felolvasott neki, vagy elbeszélgetett vele, vagy csak éppen ott ült és kinézett az ablakon. Az utcákon lövöldöztek, német páncélosok dübörögtek át, és a házakban civilbe öltözött lengyel tisztek bujkáltak. Egy német őrnagyot szállásoltak be hozzájuk. Száraz, sovány ember volt az őrnagy, szögletes és pattogó hangú. Első perctől kezdve éreztette mindenkivel, hogy ő német, a megszálló az úr. Az első két hétben nem volt vele különösebb baj, kitértek előle, apró komiszkodásait igyekeztek nem észrevenni. A harmadik héten benyitott Kazimírhoz a műterembe. Nem kopogott, csak benyitott. Kazimír a pamlagon hevert és olvasott. A német megállt a műterem közepén, és szemei végigjárták a falakat. Egész rendes dolgok, mondta keményen és katonásan. Mi németek mindenkinél jobban értünk a művészethez, ezért különösen kitüntetésnek veheti, amit mondok. Hallottam, hogy ön portrékat is fest, igaz? Igaz, felelte Kazimír anélkül, hogy letette volna kezéből a könyvet. Akkor fessen le engem, mikor kezd neki? Kazimír fölnézett a regényből, megnézte jól az őrnagyot tetőtől talpig. Magát nem festem le, állapította meg nyugodtan. A német megütközve merett rá. Nem? Miért nem? Mert én csak olyan modellt festek, aki nekem rokonszenves. És én talán nem vagyok önnek rokon szembes? Az őr nagy hangja fenyegető volt, de Kazimírt legkevésbé sem izgatta ez. Nem, felelte nyugodtan, szinte közömbösen. Az olyan ember, aki nem kopog az ajtómon, és nem köszön, amikor belép a szobámba, már elfből sem lehet rokon szembes. Az olyan okosan teszi, ha kimegy újra magától, mielőtt kidobom. Kazimírt másnap letartóztatták összeesküvésben való részvétel címén. A börtönben csupa előkelő lengyel urakkal került össze, akiknek minden bűnük az volt, hogy jó lengyel hazafiak maradtak akkor is, amikor Lengyelország már megszűnt. Beatrice asszony mindent elkövetett fiak kiszabadítása érdekében, még az ágyból is kikelt, bár öregházi orvosa a legszigorúbban eltiltotta ettől, és kihallgatást kért a parancsnokló tábornoktól. Órák hosszat várakoztatták más asszonyokkal együtt a hideg kaszárnya folyosón, de a kihallgatást mégsem kapta meg. Kapott helyette egy kétoldali tüdőgyulladást, mely ágyhoz szögezte megint. Néhány nap múlva komplikációk állottak be, és rövid agónia után meghalt. Kazimírnak egy 12 éves lengyel suhanc súgta meg az anyja halálát a rakodó pályaudvar sinei között. Ott dolgoztak a többi foglyokkal együtt. Az volt a feladatuk, hogy összelapátolják és eltalicskázzák azt a bűzlő emberi trágyát, amit a veszteglő német katonavonatok hagytak ott maguk után. Kazimír éppen egy ilyen talicskát tolt végig a sinek között, amikor a kis suhanc elsündörgött mellette és odasúgta: Lubovszki úr, azt izenik magának, hogy az anyja meghalt. Kazimír megtorpant. Mit mondasz? Az anyja meghalt. Tegnap. Egy doktor üzeni. A nevét elfelejtettem. Mit állsz, ott tilos a beszéd? Ordított a sinek végéből egy őr. Mozgás tovább! A gyerek elszaladt. Kazimír mozdulatlanul állt, villám sújtottan. Hé, ember, mi lesz ott? Ordított újra az őr. Fogd a talicskát, te lengyel! De Kazimír nem fogta meg a talicskát, hanem nehéz, olmos léptekkel elindult az őr felé. Mi a bajod? Kérdezte az gorombán, amikor odaért hozzá. Meghalt az anyám, mondta tompán a festő. Meghalt. Valami olyan mérhetetlen sötét fájdalom volt a hangjában, hogy az őr megdöbbent tőle és lehajtotta a fejét. Az baj, mondta halkan. Öreg volt, már beteg? Meghalt, ismételte a festő. Meghalt az anyám. És te? Kérdezte egy idő múlva a német. El akarsz menni a ravatalához? Igen. Az nehéz, az nagyon nehéz. Szótlanul álltak szemben egymással. Akkor lőjön agyon, mondta Kazimír lassan, és a szemében keserű elszántság sötétlett. Lőjön agyon, de én akkor is elmegyek. Ide figyelj, súgta az őr, és óvatosan körülnézett. Ha ott a vagonok között el tudsz tűnni, de a felelősség a tied, és este számoláskor itt kell légy megint. Aztán ott állt a ravatal mellett. A gyertyák égtek, s Beatrice, finom kis fehérhajú dáma, aludt szelíden. Még talán mosolygott is, néha úgy tűnt. Virág nem volt semmi, csak két zöld fenyőkoszorú. Egy az öreg orvostól, egy az öreg komornától. Kazimír ott állt az anyja fejénél, úgy, ahogy a munkából elszökött piszkos ruhában, rosszagú cipőben állt, és nézte a kicsi alvó mamikát, és egyetlen tompa sajgás volt benne minden, és arra gondolt, meg kellene most halni vele együtt. Vele együtt. Valaki egy széket tolt oda, és ő leült a székre, és arra gondolt, le kellene festeni mamikát. És arra gondolt, lefestettem az életben 100 és 100 asszony, de mamikát soha. Miért? Miért, hogy éppen a legkedvesebbet, a legszebbet nem? Miért? Az ember annyi mindenre gondol az életben, csak arra nem, ami fontos. Az ember képeket fest mindenről, mindenkiről, csak éppen arról nem. Aki a legtöbb, aki a legfontosabb, aki a legszebb. Miért? Átszaladt a műterembe, behozott állványt, festéket, minden. Az állványt odavitte közel, egészen közel Mamika fejéhez, a ravata lábánál égő két gyertyát maga mögé állította, és festeni kezdett. Hogy mennyi ideig dolgozott a képen, nem tudta. Néha nyílott az ajtó, valaki halkan bejött, aztán kiment megint. Egyszerre csak készen volt a kép. Mamika ott feküdt piros rózsák között, bársonyos pillájú, lehunyt szemekkel, csillogó fekete hajjal fiatalon, csodálatos fiatalon, szép szelíd mosolyával ívelt ajka körül, és aludt. A régi Mamika, az emlékek örök fiatal Mamikája. Halált játszott, mosolygott, aludt. De csak játék volt az egész. Semmi egyéb, csak játék. Ezt a képet később egy német ezredes találta meg az üresen maradt Lubovszki házban, és hadizsákmányként Hamburgba vitte. Onnan 5 év múlva egy angol százados ugyancsak hadizsákmányként tovább vitte Liverpoolba. Később egy műgyűjtő vette meg árverésen 4000 font sterlingért. De erről már Lubovszki Kazimír mind nem tudott. Őt a temetésen fogták el másnap. 6 géppisztolyos katonát küldtek ki érte egy altiszt vezetésével. Az altiszt akkor érkezett, amikor a koporsót leengedték a gödörbe, megállította az embereit, tisztelgett a koporsó előtt is várt. Megvárta, amíg Kazimír lehullatta a tátongó fekete mélységbe az első fagyott göröngyöt. Akkor mögéje lépett, és megérintette a karját. Jöjjön! Jobb, ha most eljön. Kazimír ránézett, meretten nézte egy ideig a német altiszt sápadt, sovány arcát, aztán tompán megkérdezte. Ugye, ő már nincs itt. Ez csak egy koporsó, ugye? Az altiszt nyelt egyet, aztán bólintott. Nem, mondta halkan, ő nincs itt, nem marad itt egyedül a földben, az anyák velünk jönnek, akárhová megyünk, én tudom, az én anyám is meghalt. Kazimír még egyszer lenézett a szürke gödörbe, szeme végigfutott a temetőn, a hólepte sírokon, a mozdulatlan fenyőkön, aztán sóhajtott, megfordult és szó nélkül megindult a katonák között. A pap a sír fejénél összetette a kezét, fölnézett az égre, és úgy mondta, Uram, te ezt nem akarhatod. És mégis úgy történt minden továbbra is, ahogy a pap szerint Isten nem akarhatta. Lubovszki Kazimírt elítélték szökés miatt. Hogy azelőtt még nem is volt elítélve semmiért, csak éppen fogva tartották, az nem érdekelte a hadbírákat. 10 napi éheztetéssel egybekötött magánzárkát kapott, utána sok más lengyellel együtt marhavagonba rakták, és elindították Németország felé. A határállomáson kiáltották a nevét. Az állomás főnök belső szobájában egy fiatal hadnagy várta, rózsás arcú, kékszemű gyerek. Ön Lubovszki a festő? Igen. A hadnagy tiszta gyerekszeme borzadva nézte végig a szakállas toprongyos embert. Borzasztó, mondta és megrázta a fejét. Tessék helyet foglalni, parancsol egy cigarettát? Aztán elmondta, hogy az átvételi listánál bukkant rá véletlenül a nevére, hogy ő is festő, Münchenben tanult, később átment Párizsba is. Ott gyakran volt alkalma gyönyörködni a Lubovszki festményekben. Különösen a Shylock legyőzi Párizt című kompozíciója volt nagy hatással rá. Búcsúzásnál azt mondta, megpróbálok tenni valamit. Egy kis parasztudvara van anyámnak Bajorországban, talán sikerülni fog, hogy odautalják ki. Sikerült. 2 hetet töltött Dresda mellett egy gyűjtőtáborban, és akkor vonatra tették újra Bajorország felé. A kis parasztudvar, ahol a fiatal német festő anyja élt, Staubing mellett volt egy domboldalon. Alatta alig 2 kilométernyire szegényes kis falu, mögötte az erdő. Az egész udvar kicsike volt, egy fehér remeszelt épületből állt mindössze, melynek fele lakóház volt, fele istálló és padlás. A bejárattal szemben ott állt a csorgókút és a trágyadomb. Az ablakban virágcserepek voltak, az istállóban egy tehén és 2 ló. Valami 15 hold föld tartozott a házhoz, több nem. És egy darabka erdő. Az öregasszony, egy sápadhajlott hátú szemüveges anyóka, nagy szeretettel fogadta Kazimírt. Már tudott arról, hogy jönni fog, a fia megírta, csak bólogatott, amikor a rendőr és a bürgermeister elmagyarázták, hogy ezt a lengyelt az állam küldi pótlásul a fia helyett, hogy legyen, aki a gazdaságban elvégezze a munkát, és hogyha a lengyel engedetlennek vagy restnek bizonyul, hát csak jöjjön is, jelentse, mert majd ellátják a baját. Aztán, mikor a hivatalos személyek elmentek, kedvesen kezet nyújtott Kazimírnak, és felvitte egy kis emeleti szobába, ahol fia szokott volt lakni, amikor hazajött, és ahol ettől kezdve Kazimír szállása volt. A kis szobácska ablaka az erdőre nyílt, csönd és béke volt körülötte, és Kazimír arra gondolt, milyen bolondok az emberek. Háborút csinálnak, mikor a világ tele van békességgel. Gyűlölködnek, amikor a világ tele van szeretettel. Bizony bolondok az emberek. A házban egy leány is volt. Egy erős, egészséges, fejlett, 16 éves leány, barna és kicsattanó. Ő járt a lovakkal, dolgozott reggeltől estig, mint egy férfi. A fiatal német festő húga volt az a leány, és Anninak hívták. Egyedül végzett mindent, mert az öregasszony beteges volt. Alig 50 éves, mégis 70-nek látszott legalább. Anni nagyokat nevetett eleinte Kazimír ügyetlenségén, ahogy az állatok körül mozgott, ahogy a baltát vagy a fűrészt a kezébe vette. Ingerkedett vele, mint a hancúrozó utcakölyök, amelyik nem fér a bőrébe. Néhány hét alatt azonban belejött Kazimír is a földdel, fával és állattal való munkába, az arca újra kitelt, megbarnult, jókedve visszatért. Tetszett neki ez a nyers félvad élet, ahol izmainak erejét kedve szerint használhatta. Nagyokat nevetett, széleseket kurjantott szántás közben a lovakra, és úgy érezte magát, mintha paraszt lett volna örökké. Nyáron történt, szénagyűjtéskor, hogy a leány egy pillanatra átölelte a nyakát. Nem is szándékosan történt, csak véletlenül. A leány fent állt és rakta a szekeret. Kazimír pedig villával adogatta föl a szénát. Anni valahogy túlságosan a szélére lépett, a laza széna utána engedett a súlyának, megcsúszott és zuhanni kezdett. Kazimír odaugrott és elkapta. A leány kezei önkéntelenül átölelték a nyakát, és néhány pillanatig úgy tartották szorosan. Kazimír érezte kezében a forró leánytestet, érezte a gömbölyű erős karok szorítását, arca odaért a fiatal mellek rugalmas halmaihoz, melyeket csak egy könnyű, fehér vászoning takart, és valami könnyű szédülés járta át. Karjai megrándultak, mintha még erősebben akarná magához szorítani a leányt, aztán hirtelen elengedte. A leány még egy pillanatig ott csüngött a nyakán, kissé hátra feszítette magát, és csodálkozó szemmel nézett az arcába, aztán leugrott a földre. Ügyetlen voltam, mondta nevetve, és elvörösödött. Kazimír elfordult, és villájával gyűjteni kezdte tovább a szénát, mintha semmi sem történt volna. De ez a kis mozzanat azért valamiképpen mégis nyomot hagyott bennük. A leány attól kezdve elfogódottabb volt, és nem is tréfálkozott vele annyit. Kazimír pedig rádöbbent arra, hogy szüksége van valakire. Egy társra, egy nőre, akinek a kezét megfoghassa, akinek a szemébe nézhessen, akit vad örömmel magához szoríthasson. Aztán elkövetkezett az aratás. Ez volt talán a legfárasztóbb munka, amit Kazimír valaha végzett. Derékig mesztelenül a forró napon reggeltől estig. Ő kaszált, a leány gyűjtötte és kötötte a kévéket. Délben az öregasszony kihozta az ebédet, beült velük az árnyékba és megvárta, amíg ettek. Aztán elment megint, és ők újra magukra maradtak, kettesben a forró búzamezővel, a nyárral, s a munkaritmusában mozgó testük hajlékony erejével. A harmadik napon történt este. Alkonyodáskor befejezték a munkát, hazamentek és megvacsoráztak. Közben besötétedett, és később feljött a hold. Szinte teli hold volt. Kazimír kiállt az ajtóba, nézte az arany párába burkolt világot, és egy idő múlva hátra szólt a konyhába. Megyek és kaszálok még egy keveset. Most jó hűvös van, inkább pihenek holnap délben. Leakasztotta a kaszát, és megindult. A gyepút fűszálain csillogott a harmat. Az erdőszélen őz riasztott. Tücskök ciripeltek a tarlókon, és az érett gabonaföldek langyos jószaga puhán lengett az éjszakában. Kazimír felállt. Halkan sercegett a penge, omlott puhán a rend. A hold aranyszálakat szitált ezüst szitából, s hűvös harmadszaga volt a csöndnek. Mikor az első rend végére ért, meglátta a leányt. Ott állt a gyepúton, a tábla szélén, és nézte a holdat. Kazimír megfente a kaszát, és visszament új rendet kezdeni. A leány még mindig ott állt. Kötözni akartam, de harmatos nagyon, szólt oda halkan a férfihoz, amikor az elment mellette. Ahogy félig feléje fordulva beszélt, a hold megszépítette az arcát. Olyan volt, mint egy sejtelmes, tompa színekkel festett kép. Kazimír megállt és nézte. Így kell lefesselek, mondta. A leány halkan búgva nevetett, és nem szólt semmit. Kazimír megrázkódott. Miért nem megy aludni? Kérdezte hirtelen, szinte durván. A lány ránézett. Néhány pillanatig nézte, aztán újra felnevetett. Nem tudom, mondta halkan. Nem tudom, mi ez. Azt hiszem, nagyon szeretlek. Másnap éjszaka neki kezdett a képnek. Teli hold volt. A ház mögött, a búzatarlók szélében dolgozott. Az állvány mögé egy fatönkre kitette a lámpást, hogy jobban lássa a színeket. Anni pedig ott állt, fölemelt fejjel, és álmodó szemekkel nézett a holdra. Mögötte sejteni lehetett az éjszaka csillogó párái között az erdőt és a hegyeket. Három éjszaka alatt elkészült a kép. Az öregasszony megnézte, és bólogatva sóhajtott. Igen, igen, ha hazajön a fiam, örvendeni fog, ha hazajön. Két nap múlva a Bürgermeister hivatalos levelet hozott föl a tanyára. Az állt a levélben, hogy a német hadsereg egyik hadnagya ősi halált halt Hitlerért. Az öregasszony nem sírt, nem jajveszékelt, még csak nem is átkozta azokat, akik háborúba vitték a fiát, csak lehorgasztotta a fejét, és ült mozdulatlanul órákon át. Ha beszéltek hozzá, csak bólogatott, de nem nézett föl. Aztán lefeküdt az ágyba, és azt mondta, most én is meghalok. És három hétre rá meghalt, valóban. Az az öt év, amit Kazimír Annival kettesben a tanyán eltöltött, életének legbékésebb és legnyugodalmasabb korszaka volt. Bár körös körül dúlt a háború, a gyűlölet, és az emberi gonoszság pusztulást pusztulásra, nyomort nyomorra halmozott, onnan a tanyáról nézve mindez messze volt. Úgy élt, mint egy paraszt, hajnalban kelt, korán feküdt. Tenyere megkérgesedett, arca megbarnult, robusztus volt és egészséges. Nagyokat nevetett, és játszva kapta vállára a gabonázsákokat. A szerelem közte és Anni között nyílt volt, tiszta és egészséges. Házasságra egyikük sem gondolt, ahhoz túlságosan kalandosak voltak az idők. Az emberek máról hónapra éltek a háború, törölt szokásokat és konvenciót, senki sem törődött a mások erkölcseivel. Azon kívül a korkülönbség is nagy volt közöttük, ezt érezték mind a ketten. Kazimír sötét haja őszülni kezdett már. Néha festett is egy-egy tájképet, vagy Annit, amint a patakban fürdött. Vagy ahogy a szénát gerebélte, vagy etette a tyúkokat az udvaron. Ezek a képek mind ott maradtak a tanyán, amikor Kazimír elment. Nászajándéknak hagyta ott. Később egy amerikai műgyűjtő vette meg valamennyit, elég olcsón. Az árukból egy kaszálógép, egy új szekérszín és egy kis borjas tehén került a tanyára. A fiatalember, aki Annit feleségül vette, sziléziai menekült volt, és 1945 tavaszán került a házba, mint cseléd. Vörösképű, nagycsontú, szőke germán. Abból a békés, jószándékú fajtából való, amelyik a szorgalmas gazdákat és a tisztességes mesterembereket adja. Kazimír már az első hónapban észrevette, hogy Anni szívesen eltréfálgat Paullal, és eltűnődött a dolgon. Rájött, hogy tulajdonképpen azok ketten jobban összeillenek, és s hogy ő az öreg legény már mehetne is tovább. Taubing vidéke amerikai megszállás alá került, ő nem volt többé kényszermunkás, hanem DP, és nem volt akadálya annak, hogy elmenjen. Egy este, amikor az istállóba belépett, meghallotta Paul hangját hátul a takarmány kamrában. Folytottan beszélt, és így nem értette meg a szavát, csak egyetlen szó ütötte meg a fülét. A lengyel. Egy pillanatig ott állt az ajtóban. Aztán szándékosan zajtokozva lépett be. A beszéd abba maradt. Egy idő múlva Annie jött ki a takarmány kamrából, és kosárban hozta a lovak abrakját. Az arca piros volt, és lopva Kazimírt figyelte. Tette magát, hogy nem vett észre semmit. De másnap reggel, fejés után, ezt mondta Anninak, egész váratlanul. Ez a Paul ügyes és szorgalmas ember. Tulajdonképpen feleségül mehetnél hozzá, kicsi Anni. A leány elvörösödve nézett rá, és nem szólt semmit. Délután felelt csak, amikor újra egyedül maradtak egy percre a csűr mögött. Nem leszel szomorú, ha én... Kazimír erőltetve fölnevetett, és magához húzta a leányt. Nem, kicsi Anni, nem leszek nagyon szomorú, talán egy kicsit. De öreg emberek már szomorkodhatnak is néha, nem árt meg nekik. A leány könnyes szemmel csókolta meg, és a következő héten megtartották az eljegyzést Paullal. Az esküvőt már nem várta meg. Vonatra ült, felutazott Münchenbe, és jelentkezett a DP táborban. Ez történt 1946 tavaszán. Először arra gondolt, hogy visszatér Varsóba. De aztán a Lengyelországból érkező hírek mind jobban elkedvetlenítették. Megpróbált Párizsba jutni, de nem kapott útlevelet. Az élet hihetetlenül megnehezült a háború óta. Jóformán nem is tudott eligazodni benne ő, aki a háború előtt tetszése szerint kószálta végig Európát, és mindenütt otthont talált benne, most egyszerre idegen lett. Mindenütt és mindenki számára idegen. Bárhova ment, ellenségesen fogadták, mintha embert ölt volna, s legellenségesebbek éppen azok voltak, akik megszokott életéből kirángatták, akik vagyonát elvették, és rabszolgát csináltak belőle. Maguk a németek. Lenézéssel kezelték, lengyel volt amiatt, és gyűlölettel néztek rá, mintha csak szándékosan jött volna Németországba, hogy elegye előlük az ételt, és elszívja előlük a levegőt. Megpróbált hozzájutni Párizsban maradt vagyonához, de kiderült, hogy zárolták, mert idegen. Mindenütt ez a szó, idegen. Ő, aki még néhány évvel ezelőtt minden országban otthon volt, most egyszerre idegen lett mindenki számára. A DP tábor életét sem bírta két hónapnál tovább. A szennyet, a gorombaságot, az apró öncsinálta tisztviselőcskék kényuraskodását. Megfestett néhány képet, s elvitte a júniusi tárlat rendezőségének. Ott nagyon udvariasan bántak vele, de sajnálkozva jelentették ki, hogy a tárlaton csak német festők képei szerepelhetnek. Miért nem megy az amerikaiakhoz, kérdezték. Ma az idegenek az urak Németországban. Az első amerikai, akihez bejutott egy kapten, le sem vette lábát az asztalról, amikor bekopogott hozzá. He? Fordult oda a köszönésre, és tovább rágta a rágó gumit, mint egy kérődző ökör. Kazimírnak kimondottan egy kérődző ökör jutott az eszébe, és majdnem ránevetett az amerikaira, azonban gyorsan összeszedte magát, mert kellett már nagyon a pénz. Kicsomagolta a képet, amit magával hozott, és megmutatta. Egy sötét színekben készült kompozíció volt. Egy asszony, rongyos tépet estélyi ruhában, mezítláb megy az országúton batyúval a hátán, és kézen fogva vezet egy gyermeket. Körülötte hideg szürkeség, sár, házromok, gépkocsi roncs, kietlen elpusztított világ. Az amerikai nézte a képet, aztán azt mondta. He? Maga festő? Igen, felelte Kazimír. Tud-e festeni egy levelező lapot, melyen két galamb csókolózzik, és alattuk virágokból van kirakva ez a név, hogy Ellen. Kazimír megnézte a kaptent, megnézte jól a lábait az asztalon, a képet újra gondosan becsomagolta, fejébe nyomta a kalapját, és azt mondta, Nem, azt én nem tudom megcsinálni. Ahhoz hiányzik belőlem a kultúra. Ellenben tudnék csinálni egy másikat, amelyiken egy rágógumit kérődző ökör kihúgyozza Európa térképére a maga nevét. Ezt azután hazaküldheti nyugodtan. Az amerikai kiköpte a rágógumit, leszette a lábait az asztalról, fölállt, és elkezdte feltűrni az inge ujját. Kazimír rávillogtatta a fogait, és ő is feltűrte az inge ujját. Fél perc múlva az amerikai feküdt. Kazimír várta a letartóztatást, de nem az történt. Az amerikai százados föltápászkodott a földről, megdörzsölte az állát, majd vigyorogva odalépett hozzá, és megveregette a vállát. Okay, old boy, éppen keresünk egy boxtrénert a garnizon számára. Nem vállalná el ezt az állást? Elvállalta. Teljes ellátást kapott az amerikai tiszti étkezdén, és naponta 40 cigarettát, 20-at elszívott belőle, 20-at eladott feketén, és így pénzben sem volt hiány. Bár pénzzel nem sokat lehetett kezdeni még akkor Németországban.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Öt óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Magyar Péter hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán, miután bejárta a Tárcaszalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lanner Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent. Az esőkből a vízügye bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartó víz mennyiségét, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ keddi ülése után az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Mint írják, az esőkből a vízügye bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott víz mennyiségét a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban, így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Az intézkedés összességében 1 millió 600 ezer köbméter többlet vízkészletet jelent a duzzasztott térben, amely a térség közvetlen vízpótlása mellett a Körösvölgy irányába is átvezethető, vagy szükség esetén tovább engedhető a Tiszatóba. A vízügy szivattyúk segítségével is végzi a vízpótlást, emellett vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges visszapótlásának előkészítését, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. 10 Intercity kocsit vesz igénybe a máva nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól, írt a keddi Facebook posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető indoklása szerint az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést, fogalmazott Vitézy Dávid. A helyzet most is súlyos, hiszen a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, hangsúlyozta Vitézy Dávid hozzátéve, ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt. A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A miniszter értékelése szerint az osztrák vasúttal való tárgyalás már önmagában is jelentős fordulat a korábbi kormányzathoz képest, fogalmazott Vitézy Dávid. Nyugat-Magyarországon a panel lakások átlagos négyzetméter ára idén áprilisban 814.700 forintra emelkedett, ami éves szinten csaknem 30%-os növekedés. Ezzel a panelpiacot tekintve az ország legdinamikusabban dráguló térsége lett, közölte értékesítési adatai alapján a Duna House. A keleti országrész panelpiacán tavaly április óta 653.000 forintról 702.000 forintra emelkedett az átlagos négyzetméter ár, ami 7,5%-os éves áremelkedés. Ez továbbra is érzékelhető növekedés, de jóval mérsékeltebb a nyugati régióban látott tempónál. A különbség arra utal, hogy Nyugat-Magyarországon inkább a regionális kínálati szűkösség alakítja az árakat. A jó állapotú, kedvező elhelyezkedésű panellakások kínálata korlátozott, így már kisebb keresletbővülés is jelentős árhatást okozhat, közölte a Duna House.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly és mátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható záporzivatar. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti ország részben erős lesz. Délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora.

0: becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De a pont az, hogy ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 ezer tonna. Uh-huh. Mi lett abban a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: Remélem, sikerült ismét felkelteni érdeklődésüket. Tartsanak most is velem és az Európa Rádióval. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Négy éve történt a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. A Csendes-óceán nyugati részén lévő Tonga térségben található Hunga kitörése volt az első modern, műholdas eszközökkel is megfigyelt víz alatti robbanásos vulkáni működés. Számos rekordot hoztak a megfigyelések. 58 kilométer magasba emelkedő kitörési felhőt regisztráltak. 150 millió tonna vízgőz jelenlétét mutatták ki a stratoszférában, és még soha nem tapasztaltak ilyen nagy sűrűségű villámlást sem a légkörben, percenként több mint 2600-at. Bár kezdetben sokan tartottak attól, hogy a magas légkörbe került hatalmas mennyiségű üvegházhatású vízgőz jelentős globális felmelegedést okoz, a tudományos mérési adatok, ezek értékelései és a modell eredmények mást mutatnak. Hogy mit, arról dr. Harangis Szabolcs geológus-vulkanológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjét kérdeztem.
0: Igen, 2022. január 15-én történt egy olyan esemény, ami még mindig előttem van, mert ami akkor feltűnt, hogy egy hatalmas nagy kitörési felhőt ábrázoló műholdkép jelent meg, ami első pillanatban nehezen is volt értelmezhető, hogy mi ez, és akkor nem sokkal később derült ki, hogy egy érdekes nevű vulkán a Tonga térségben, ez a Csendes-óceánnak a nyugati részén található, Új-Zélandtól egy olyan jó 1000-2000 kilométerre. Ott van egy olyan vulkán, amelynek Hunga Tonga, vagy egyszerűen mondhatjuk csak Hunga a neve, és erről a vulkánról az ezt megelőző időszakban már volt szó, hiszen decemberben és januárban is volt egy viszonylag számottevő robbanásos kitörése, és ilyen módon a figyelem központjában volt, de nem gondoltuk volna azt, hogy bármi történhet. Jól lehet, azért hozzá kell tenni, hogy ott a területet jól ismerő vulkanológusok azt mondták, hogy ez egy olyan vulkán, amelynek 100 évente azért lehetnek nagyobb robbanásos kitörései, és ez elképzelhető, hogy majd lesz. De ezt nem lehetett előre jelezni, mert hogy itt semmiféle monitorozás ennél a vulkánnál nem volt, tehát nem tudjuk azt, hogy milyen előélete volt. Ráadásul alapvetően egy víz alatti vulkánról van szó, tehát néhány kisebb darabja állt csak ki az óceánból, de a nagy rész az víz alatti vulkán, innentől kezdve csak látni sem lehet, hogy éppen mit csinál. Tehát érdekes, hogy erről a nagy kitörésről szinte alig van képi felvétel, az azt megelőző néhány nappal korábbi vulkánkitörésről viszont vannak, és azok tényleg látványosak. Tehát így volt ez a sztori, hogy január 15-én aztán egy hatalmas nagy robbanásos kitörés történt, ami azt lehet mondani, hogy a 21. században ez volt a legnagyobb.
1: Igen, és akkor jöttek a rekordok, amik ezzel a vulkánkitöréssel jártak.
0: Igen, tehát ez volt a modern műszeres eszközökkel legjobban detektált, megfigyelt vulkánkitörés. Tehát a 21. században már rendelkezünk olyan eszközökkel, amelyek nagyon pontosan tudják detektálni, hogy mi is történik. Csak egy példát hagy emeljek itt a rekordok köréből, hogy ez volt a legnagyobb számú villámlást produkáló esemény a modern műszeres megfigyelések óta. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer villámot regisztráltak, és a csúcsintenzitás során

0: percenként 2600 villámlás történt. Tehát ez valamilyen elképesztő feltöltődést jelentett itt ebbe a kitörési felhőben. Ennek persze megvan a magyarázata. Ugye itt azzal indult a dolog, hogy 4 évet kellett várni. Tehát azért ne becsüljük le, hogy hú, most ennyit kell gondolkodni, hogy mi van, amikor ennyi műszeres adat van. Tehát azért ez nem egyszerű dolog. Tehát ezeket az adatokat fel kell dolgozni, értelmezni kell, megérteni kell, még egyszer egy olyan vulkán tört ki, ami víz alatt van, az egész az Isten háta mögött a csendes óceán területén van, nem lehet oda menni, megnézni, tehát igazán a műszeres adatokra tudunk hagyatkozni. Na most ami egy óriási dolog, hogy itt összeáll több mint 100 tudós, és összerakott egy tanulmányt arról, hogy hogyan állunk jelenleg az értelmezésben. És ez az összefoglaló tanulmány, ez tavaly december jelent meg az Amerikai Geofizikai Uniónak a szokásos éves konferenciájára időzítve, és összefoglalja a jelenlegi tudásunkat. Ez még valószínűleg majd változik, nő, esetleg bizonyos dolgokat lehet, hogy újra is gondolunk, de ez egy állapot, amelyet most ez a több mint 100 tudós ez lefektetett. Tudok olyanokat, akik nem voltak benne, tehát biztos nekik is van vélemény. Tehát a tudomány az ilyen, de ez egy óriási mérföldkő, hogy ilyen eseményről egy nagyon részletes munka készült. Tehát például az, hogy miért volt ennyi villámlás, annak valószínűleg az az oka, hogy víz alatti kitörés volt, tehát itt a víznek óriási a szerepe, hatalmas mennyiségű vízgőz került be a kitörési felhőbe, és a vízgőz egy része jégi alakult, tehát van benne jég, vannak benne vízgőz, és még vulkáni hamuszemcsék, ezek incipinci, valószínűleg milliméternél kisebb kis szemcsék, amelyek gomolyognak ebbe a kitörési felhőben, ütköznek egymással, és így aztán egyfajta statikus elektromosság alakul ki, egy eltérő töltésű részecskék jönnek létre, és mivel a természet egyensúlyra törekszik, így kisülés történik, és ez a villámlás maga. Tehát villámlásról tudunk, hogy kitörési felhőben megjelenik, vannak gyönyörű felvételek is ilyenekről, ilyen volt a 2010-es Eyjafjökull izlandi kitörés, vagy akár a japán Sakurajima folyamatosan produkál ilyeneket, tehát hogy vannak villámlások, de az, hogy ilyen nagy gyakorisággal, ilyen jelentős villámlás történik, ilyet még soha nem figyeltünk meg. Ez azt lehet mondani egy rekord, mint ahogy az is, hogy milyen magasra ment föl a kitörési felhő, 58 km magasságba. Tehát azért az nagyon nagy, ilyenre még adat alapján még nem volt példa, hogy ilyet tapasztaljunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a stratoszféra fölé is kerül már a kitörési felhő. Tehát mi arról szoktunk beszélni, hogy ha már a stratoszférába, ami kezdődik valahol a talán 15-20 km magason, ha oda bekerül a kitörési felhő, ott annak már lehet következménye. De itt azon túl is még magasabbra jutott fel, tehát ez is azt lehet mondani egy rekord, hogy miért jutott ilyen magasra, megint a vízgőznek valószínűleg van szerepe, tehát nagyon-nagyon sok gáz volt ebben a kitörési felhőben, és igazán az, hogy milyen magasra jut a kitörési felhő, az nem olyan, mint a csúziba, hogy fellövöm, és akkor milyen messze tudok lőni, tehát nem a robbanás energiája, intenzitása az, ami elsősorban megszabja, bár van szerepe, hanem az, hogy a felhajtóerő milyen magasra tudja felvinni, és a felhajtóerő az a sűrűségkülönbségből származik, és miután sok gáz volt benne, meg vízgőz volt benne, kis sűrűségű volt ez a kitörési felhő, így fel tudott gomolyogni nagyon nagy magasságba.
1: Igen, és amit olvastam, az nagyon érdekes, írja a tanulmányban, hogy a felső ernyő részének kiterjedése 400 km volt, és ahogy jött, úgy ment is, a kitörési felhő alig 15 órán keresztül volt észlelhető, viszont a magas légkörben még most is megvan a nyoma, 4 év után.
0: Igen, tehát itt arról van szó, hogy van a kitörési felhő, ami gomolyog felfele, és mindaddig megy fölfele, ameddig ez a sűrűségkülönbség fennáll. És ahogy egyre magasabbra jut a kitörési felhő, egyre inkább ritkább, tehát kis sűrűségű légköri magasságba jut fel, és ha ezt a magasságot eléri, akkor ott a vulkáni anyag az szétterjed oldalirányba, mert már nem tud fölfele menni, akkor oldalirányba megy, és ez a kitörési felhőnek a felső ernyő része. Ennek volt kb. 400 km az átmérője, ami azért nagyon jelentős, ha csak egy kicsit így ebben belegondolunk. Tehát ez az ernyő rész alatta azért nem 400 km szélesen ment fölfele, tehát itt ezen a területen terjedt szét. Na most bejutott ide a magas légkörbe, amely kis sűrűségű, és a stratoszférába is, tehát lehet azt mondani, hogy rekord, mert ilyet még nem figyeltek meg, hogy iszonyú mennyiségű 150 millió tonna vízgőz jutott be a stratoszférába. Tehát ez a teljes globális stratoszférá víztartalmának a 10%-át, tehát ez egy nagyon nagy input volt, hogy erre a kis területre hirtelen ilyen óriási mennyiségű vízgőz kerül be, és ebben a ritka, tehát kisűrűségű légköri területen ez hosszú időn keresztül megmaradhat. És hogy ennek milyen hatása van, és talán ebben magyarázható, hogy miért telt úgymond 4 év, hogy itt összejön egy anyag, nem egy egyszerű ezt értékelni, értelmezni. Ugye amikor ez felmerült, hogy iszonyú mennyiségű vízgőz került föl, akkor az volt a vélemény, és azt gondolták sokan, miután a víz az egy melegház hatású gáz, tehát az azt jelenti, hogy elvileg felmelegedést tud okozni, tehát az volt a félelem, mondjuk így, hogy ez ráerősít a globális felmelegedésre, és nagyon erős hőhullámokat fog okozni. És hőhullámok voltak, de nem emiatt. Tehát Ausztráliában tudjuk, hogy voltak hőhullámok, de nem emiatt, és a tudományos kutatások azt eredményezték, azt az értékelést, hogy nemhogy nem felmelegedés, de inkább egy kis hőmérséklet csökkenést okozhatott ez az esemény. Ez nagyon érdekes dolog, még egyszer, nem volt még ilyen tapasztalatunk, nem volt még ilyen esemény, amíg így meg lehetett figyelni. Általában a nagy vulkánkitörések ugyanis nem vízgőzt visznek fel a magas légkörbe, hanem más gázokat, például kén-dioxidot. És hogyha kén-dioxidot visznek fel, kén-dioxid gázt visznek fel a stratoszférába, na annak azért van globális éghajlati hatása, általában egy észrevehető hőmérséklet csökkenés. Utoljára ilyenre 1991-ben volt példa a Fülöp-szigetek képén a tubókitörés során, de számos példát tudunk a történelemben, az elmúlt 2000 évből számos példát, amikor egy nagy vulkánkitörés olyan mennyiségű, több millió tonna kén-dioxid gázt pumpált a stratoszférába, amelynek globális éghajlatváltozás lett a következménye, és ennek következtében társadalmi hatása is lett. Tehát ezeket úgy tekintjük, ezeket az eseményeket, mint történelem formáló vulkánkitörések, mert innentől kezdve, hogy ez történelem, de azt lehet mondani, hogy társadalom formáló. Tehát ez hatott a társadalomra, és nagyon súlyos következményekkel is járt. Tehát ezeket a példákat egyre jobban tudjuk, és nincs kétség afelől sem, hogy ilyen lesz a következő évtizedekben. De ez most nem olyan volt. Tehát itt a kén-dioxidnak a mennyisége az nem volt túl sok, talán 500 000 tonna, tehát az elmarad a 5-6 millió tonnától, ami már okoz ilyen változást, de itt ez nem állt fenn.
1: Azért, mert vízben volt maga a vulkán, és egészen más egy szárazföldi vulkán kitörése, mint egy vízben lévő vulkánnak a kitörése?
0: Így van, igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat ebben, mert hogy arra is a tanulmány rámutat, amelyben szintén újdonságot hozott ki, hogy elvileg volt jelentős mennyiségű kén-dioxid gáz a magmában. Tehát ha jól emlékszem, van 20 millió tonna mennyiségre becsülték. Tehát ez önmagában elegendő lett volna arra, hogy a stratoszférába jut, akkor ez okozzon klimatikus változást. De ez nem került föl a stratoszférába, tehát csak 500 000 tonna. Uh-huh. Mi lett abban a többivel? Hát a vízben maradt. Uh-huh. Tehát az, hogy víz alatti vulkánkitörés volt, annak két nagyon fontos következménye volt ebből a szempontból. Az egyik az, hogy a kén-dioxid az a vízben maradt, és ott reagált le a vízzel, és ilyen módon nem tudott kijönni onnan. Tehát ez gyakorlatilag benn maradt az óceáni vízbe. A másik pedig az, hogy ezzel szemben a kitörési felhőben nagyon nagy mennyiségű vízgőz került.
1: És hogyha egyébként a környezeti hatást nézzük, mert ugye ettől függetlenül ennek a vulkánnak a kitörése is okozott környezeti változást. Csak ez foglalkoztatta önöket, hogy mit és milyen mértékben?
0: Igen, tehát kiderült, hogy ilyen hatalmas mennyiségű vízgőznek van szerepe, tehát hatott az ózonra. Emellett pedig csak most tanuljuk, hogy akkor ezek mit jelentenek. A tudomány az abból áll, hogy megfigyeléseket, adatokat gyűjt, és abból értelmez. Tehát ezek voltak az első ilyen adatok, és az első megfigyelés, amely alapján mi következtetni tudunk arra, hogy akkor mi is történt. Tehát például arra, hogy a stratoszférába kerülő víz az felgyorsította a kénsav aerosol képződést. Tehát mi történik, amikor kén-dioxid gáz kerül a stratoszférába, akkor nem maga a kén-dioxid gáz okozza a klimatikus hatást, hanem az, hogy egy többlépcsős reakció során kénsav aerosolá alakul. A kénsavat azt talán értjük, az aerosol az nagyon-nagyon pici, egy mikronnál kisebb szemcséket jelent. tehát kis cseppeket. És ilyen kénsav cseppek jönnek létre, és ha ez nagy mennyiségű, akkor egyfajta aeroszol felhőt, egy aeroszol szőnyeget alakít ki, amely visszaveri a napsugarait, nem jut le a napsugár egy része a felszínre, és ez okoz hőmérséklet csökkenést. Nem, hogy mi történt itt? Itt most nem volt sok kén-dioxid, de nagyon sok vízgőz volt. És úgy tűnik, hogy a vízgőz az egyfajta katalizátorként felgyorsította a kénsav aeroszol képződményt, ami azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban kialakult ez a kénsav aeroszol felhő, mint normál esetben. A másik pedig az, hogy az aeroszolok picinyebbek lettek a nagy mennyiségű víz jelenlétében. És a picinség, az, hogy apróbbak maradtak, az azt jelentette, hogy hatékonyabban visszaszorták a napsugarakat, tehát valamilyen módon a kicsi is többet tudott tenni, ha ezt így lehet mondani, hogy visszaszorja a napsugarakat. Tehát nem volt annyi kénsav aeroszol, de mégis hatékonyabb volt a visszaszorás, tehát így kompenzálta azt a felmelegedési hatást, amit mondjuk a vízgőz önmagában tenne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus vulkanológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott a tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, fogalmazott Orbán Anita hozzátéve, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó átlagkereset 11,3%, a reálkereset a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8%-os növekedése mellett 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. A rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forint volt, ami 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703.100, a költségvetésben 708.300, a non-profit szektorban 738.200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó kereset növekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák, közölte a KSH. Több mint 2500 a közüzemi szolgáltatásokat érintő beadványt kezelt a Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025-ben, többségük számlázással és elszámolással volt kapcsolatos. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, tavaly a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult. Mint írják, 2025-ben a kormányhivatalokhoz beérkezett 2583 beadvány több mint fele a villamosenergia szolgáltatást érintette, 551 kérelem a vízi közmű szolgáltatással, 516 a földgáz szolgáltatással, míg 214 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással volt kapcsolatos. A kormányhivataloknál csak nem 600 beadvány alapján indult eljárás, ezek közül 157 döntés állapított meg jogsértést, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netflix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön gomoly és mátyol felhők mellett sokat süt majd a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arrafelé várható záporzivatar. Az északi északnyugati szél nagy területen élénk, az északnyugati és az északkeleti országrészben erős lesz, délutánra 22 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Harangi Szabolcs geológus-vulkanológussal, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet kőzettan geokémiai tanszék vezetőjével arról, hogy miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése. Az szerencsének mondható, hogy lakatlan területen zajlott a vulkánkitörés? Tehát magyarán önöknek volt egy természetes laboratórium, ahol vizsgálódhattak?
2: Így van, azt mondom, hogy ez így teljesen pontos, hogy szerencsére ez a vulkánkitörés ez minden jelentősebb népes területtől távol történt. Ugye ott van a Tonga Királyság, ami egyébként az egyik legrégebbi emberi társadalom ott, de nem laknak sokan. Ráadásul érdekes, hogy nem vulkáni szigeteken, hanem korallszigeteken laknak, ezek nagyon sík szigetek. Ott okozott persze azért kár, tehát ott volt szökőár, de ha azt gondoljuk, hogyha ez máshol történik, mondjuk Japán partvidéke közelében, ott azért sokkal katasztrofálisabb helyzet alakulhatott volna ki. Amire felhívja a figyelmet ez a kitörés, tehát ez egyfajta természeti laboratórium innentől kezdve, és szerencsére ezt a tudomány birtokába vehette, és nem a katasztrofális következményekkel kell foglalkozni, hanem megérteni azt, hogy itt mi történt. Ráadásul ráirányította a figyelmet arra, hogy hát ilyen víz alatti vulkán azért van, nem kevés. És ezekkel a víz alatti vulkánokkal kevesebbet foglalkozunk, mert amíg nincs baj, addig nem vagyunk hajlandók semmit se áldozni arra, hogy bármivel is foglalkozzunk. Még a szárazföldön lévő vulkánokkal kapcsolatban is megszenvedjük azt, hogy kevés a figyelem, és kevés az anyagi ráfordítás is, hogy a kutatások és a monitorozáshoz menjen, tehát az aktív vulkánok fele nem áll folyamatos megfigyelés alatt, tehát azért ezt hozzáteszem, mert amíg az ember nem érzi azt, hogy nagy baj van, addig próbál nem foglalkozni vele. De ez a vulkánkitörés is rájelentett a figyelmet, hogy ilyen vulkánok vannak máshol is. A víz az nem azt jelenti, hogy ott nem lehet vulkán. Tehát a víz alatt is vannak nagyon nagy vulkánok is. Ilyen nagy vulkánkitörésre képes tűzhányok, például Dél-Kelet-Ázsiában, például Japán közelében. Azért ismerjük azt, hogy ott voltak hasonlóan nagy vulkánkitörések néhány ezer évvel ezelőtt. Tehát vannak ilyenek, csak most figyeltük meg először, hogy mi történik egy ilyen esemény során. Utoljára 1883-ban Krakatau-ban, amelyről talán mindenki hallott, az a vulkánkitörés is víz alatti vulkánkitörés volt.
1: Akkor hiszen annak a megértését is segíti? Ez a mostani?
2: Így van. Tehát ez a mostani kitörés, ez nagyon sok korábbi eseménynek a lefolyását is segíti, hogy azt jobban megértsük. És természetesen miután azért a tudománynak az is egy feladata, hogy az eredményekkel tudjon előre mutatni, hogy akkor mit várhatunk a jövőben, hát ez arra is ad egy eredményt, hogy akkor ezt jobban lássuk, jobban értsük, hogy hogyan zajlik egy ilyen víz alatti vulkánkitörés, milyen hatása van, és hát még egyszer, amiket tapasztaltunk, tehát például az, hogy a víz alatt milyen iszonyú, milyen heves, intenzív vulkáni folyamatok zajlottak, tehát ott a kitört vulkánok nagy része az ott ülepedett le, tehát víz alatt zúdult szerteszét nagyon nagy sebességgel, és aztán a vulkánnak a felszínbe is szakadt. Tehát itt azért nagyon súlyos dolgok történtek, minden ilyen tudás, morzsa szükséges ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik körülöttünk, például a vulkánok esetében, és ezt fel tudjuk használni a jövő szempontjából.
1: Egyébként, hogyha magát a vulkáni működést nézzük, akkor milyen volt ennek a vulkánnak a működése?
2: Tehát erre azt mondjuk, hogy úgynevezett freatom magmás. Tehát ez azt jelenti, hogy magma és víz keveredése okozta a nagyon heves, intenzív, robbanásos reakciót, és okozta ezt a vulkáni működést. A típusát tekintve ez ilyen magma-víz kölcsönhatásnak tekintető, tehát ez olyan, amikor a forró olajra ráteszünk a mirelit, fagyott halat, és akkor sisteregés, bizony azért ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha azt csak oda tesszük, mert szerteszét fog spriccelni, tehát azért ez egy kicsit leképezi ezt a nagyon heves reakciót, tehát a forró és a hideg anyagnak a reakcióját. Tehát a freatomagmás kitörések a leghevesebb robbanásos kitörést okozzák. Ez az egyik, ami pontosan a másik a nagysága, amelyben vannak azért viták, mert marha nehéz azért ezt megbecsülni egy vízalatti kitörésnél, hogy mekkora a nagyság, mert látjuk azt, hogy 58 km magasra emelkedő kitörési felület, nem ez számít, hanem a vulkanológiában a nagyságot, ugye, mint a földrengéseknek is ugye vannak fokozatai a Richter skála szerint, vagy a magnitudó skála szerint be tudjuk illeszteni, hogy mekkora az a földrengés. A vulkánkitörések esetében is van egy ilyen mérőszám, ez a VEI skála, ez a robbanásossági index, amelyet kifejezetten az ilyen robbanások kitörésekre fejlesztették ki. Ez egy 9 fokozatú skála, 0-tól 8-ig megy. Tehát 8 az már a szupervulkáni kitöréseknek a kategóriája, és ezt úgy alkották meg ezt a skálát, hogy a vulkáni működés során a felszínre került anyagnak a térfogatát veszi alapul, tehát mekkora mennyiségű anyag kerül a felszínre, és ez a skála, ez logaritmikus, tehát minden fokozat között egy 10-szeres szorzó van. És a legnagyobb, a V8-as, az a szupervulkánkitörés, akkor 1000 köbkilométer mennyiségű anyag kerül a felszínre. Tehát ez a kitörés, ez valahol lehet, hogy elérte a V6-os fokozatot, ami 10 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag felszínkerülését jelenti. És ez azért fontos, mert a 21. században ez volt az első ilyen V6-os, ha az volt, de minden esetre a legnagyobb volt, és eddig még egy hasonló nagy V5-ös fokozatú kitörés volt, ez a chilei Puyehu Cartancaoli 2011-ben, de nem volt hasonlóan nagy, tehát V5-ös, 6-os nagyságú kitörés még a 21. században. Ezzel szemben a 20. században 12 ilyen volt. Oh. Tehát most letelt 26 év, voltán két ilyen nagy kitörés, de ha statisztikailag nézzük, hát akkor még azért várható, hogy lesznek. Ha nem is 12, lehet, hogy csak 10, de akkor is még kell 8 nagy.
1: Igen, és azoknak tehát, lehet, hogy jóval nagyobb lesz a hatása, mint tehát, ennek.
2: Hát, hogy hol lesz? Ugye ez most víz alatt, szárazföldön, lakott település közelében, tehát azt tudni kell, hogy jelenleg a túlnépesedés miatt több mint 8 milliárdan vagyunk már a Földön, tehát most már több mint 800 millióan, tehát az a Föld összlakosságának több mint 10%-a, aki valamilyen szinten vulkáni veszélyben van, ez azt jelenti, hogy körülbelül 800 millióan élnek egy olyan vulkán közelében, 100 kilométeres közelében, amely vulkán nagy kitörést tud produkálni. És a modern történelemben nem volt még olyan példa, amikor ilyen nagy népsűrűségi területen egy vulkán kitör, és annak a megtapasztalását éljük meg. Tehát most csak összehasonlításképpen ez egy távoli vulkán kitörése volt, szerencsére nem okozott katasztrófát, de ha egy ilyen kitörés egy olyan területen történik, ahol több millióan laknak, és tucatni olyan példát lehet sorolni a Fujitól a mexikói, ahol egy nagy kitörése képes vulkán közelében több millióan laknak, annak a következményeit jelenleg még nem tudjuk felmérni. Egyrészt azért, mert az emberek a földbe dugják fejüket, mert ami problémáról nem tudnak, az akkor boldogítja őket, tehát nem készülnek fel, hogy vannak ilyenek, pedig a vulkanológusok újra és újra elmondják, és én is ezért újra és újra elmondom, hogy lesz ilyen esemény, fel kell készülni. Tudunk egy-két helyen, ahol ez komoly gondot okoz, csak Nápolyra gondoljunk, ahol a Campi Flegrei, az egy olyan vulkán, amely szintén víz alatti vulkán, egy víz alatti kaldera vulkán, és annak a peremén élnek több százezren. Utoljára 1538-ban volt vulkánkitörése, és megint csak nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb, hanem az a kérdés, hogy mikor. És vannak földrengések, a felszín emelkedik, 2005 óta már több mint egy métert emelkedett, tehát a vulkánok élnek, és azt is tudni kell, hogy igen, vulkánkitörés lehet nagy népsűrűségű területen is.
1: A vizsgálatok gondolom nem fejeződtek be, tehát továbbra is van még mit megmagyarázni vagy megvizsgálni.
2: Hogyne, itt a Tonga térségben is, tehát a Hunga-Tonga vulkánkitörés kapcsán is bőségesen van mit vizsgálni, akár azt is, hogy milyen magma mit csinált, miért jött a felszínre, mi okozta azt, hogy a magma elindult a magmatározóból, és aztán találkozott a vízzel, és okozta ezt a robbanásos kitörést. De hát itt a Tonga térségben is, hogyha megyünk egy kicsit olyan észak-kelet irányba, hát még számos ilyen víz alatti vulkán van. Nyilvánvalóan ez is ad még bőségesen okot, lehetőséget és indokot is arra, hogy itt ezzel komolyan kell foglalkozni, jobban megérteni, hogy mi történt, de még egyszer ráirányítja a figyelmet, hogy nem csak ez kéne foglalkozni, mert van számos olyan vulkán is, amely képes ehhez hasonlót produkálni, és jobb, hogyha előbb szerezzük meg a tudást, mint hogy később értelmezzük azt, hogy mi történt, és akkor miért történt katasztrófa. Katasztrófa az akkor van, hogyha ott ember van, anyagi javak vannak. Ez nem egy katasztrofális kitörés volt, ez egy nagyon nagy kitörés volt, de hogyha közelebb történik egy népes területhez, akkor katasztrófát okoz. Ennyi a különbség. Ugyanaz a vulkánkitörés tud katasztrófát okozni, és ugyanaz a vulkánkitörés lett természeti laboratórium, attól függően, hogy mennyien vannak körülötte. Tehát itt ugye rengeteg megfigyelési adat van, és nagyon sok aspektusból lehet ezt feldolgozni. Tehát ennek vannak légkörfizikai hatásai, vannak a vulkáni működésre vonatkozó hatásai, a magmának a fejlődése. Tehát nagyon sokféle képen lehet ezt értelmezni, feldolgozni. Tehát sok különböző tudományterületen dolgozó csapatnak ad munkát. És ebben történt egy összefogás, amelynek a célja az út, hogy akkor összesítsük ezeket az eredményeket, és ez eredményezte ezt a munkát. De számos publikáció is készült. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz a tudáshoz, hogy hogyan is értelmezhetjük mindezt.
1: De egyébként a mai technológia az tökéletesen alkalmas arra, hogy előre tudják jelezni, hogy mikor fog körülbelül kitörni a vulkán?
2: Azt fontos hangsúlyozni, ugyanúgy, mint bármivel, még akár az időjárás esetében is, hogy nem vagyunk jósok. Tehát nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mikor, napra pontosan, mert az embereknek ez kell, hogy akkor pontosan...
1: De ha jelez a műszer például?
2: A műszer az jeleket fog adni. Ebben az esetben a vulkáni működés esetében jobban állunk, mint a földrengések esetében, mert a földrengéseknek nincsen előjelei, egy vulkánkitörésnek lehetnek előjelei, mégpedig ez abból fakad, hogy a magma nyomakszik fölfele, és akkor földrengések pattannak ki, akkor felszínemelkedés történik, gázok jöhetnek ki, ezeket tudjuk észlelni, de a nagy kihívás az az, ebből megmondani azt, hogy ebből mikor lesz valami. Csak egy példát mondok. Izlandon az elmúlt időszakban számos vulkánkitörés történt a Reykjanes félszigeten. Utoljára tavaly augusztus elején fejeződött be egy vulkánkitörés, és azóta már eltelt, nem is tudom, hogy 200 nap. És azóta is emelkedik a felszín. Tehát most már több mint 25 cm-t emelkedett azóta, csak gondoljunk bele. Ez azt jelenti, hogy magma nyomul be olyan 3-4 kilométer mélységben lévő magmatározóba, és folyamatosan töltődik fel egyre nagyobb a nyomása. Mert ezzel tudjuk magyarázni azt, hogy a felszín emelkedik. De az a nagy kérdés, hogy ez mikor fog a felszínre törni, ehhez az kell, hogy akkora legyen a nyomás, ami meghaladja a kőzetes szakító szilárdságát, és akkor fel tud nyomulni. Ennek az előjele pedig nagyon-nagyon rövid idő lesz. Az elmúlt idő tapasztalat alapján a kitörés előtt talán fél órával, egy órával tudják az ott lévő szakemberek, hogy na ez a vulkánkitörés előjele, ennyi, fél óra, egy óra. És ez alatt ki kell telepíteni a Tikagunában fürdőző turistákat, közelbe lévő település, Grindavik, hát már van nagy rész néptelen, de az ott lévőket, tehát nagyon gyorsan intézkedést kell hozni. De ezt nem lehet megmondani, hogy hát kérem szépen holnap 4 órakor, akkor vulkánkitörés, ezt nem tudjuk megmondani. Annyit lehet mondani, hogy bármikor. És ez egy nagyon érzékeny probléma, amikor arról van szó, hogy egy jövőbeli esemény kapcsán azt mondja a szakember, hogy már pedig 1000, 10000, 100000 embernek hirtelen el kell hagyni az otthonát. És ott van az a feszültség, hogy akkor valóban be fog-e következni egy olyan esemény, mikor fog bekövetkezni, és ha nem következik be, akkor mit gondolnak az emberek? Tehát ez egy óriási szíka teher egy szakemberen, aki nem ahhoz szokott, hogy most ilyen utasítást kiadjon, hanem ahhoz, hogy mi jobban megértse a természetet. De volt ilyen, 1985-ben a kolumbiai Nevada del Ruiz esetében ott voltak már előtte felmérések, vulkanológusok felmérték, hogy milyen veszély lehet. Erre szolgál az, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mely területek milyen veszélyben vannak, és akkor ennek kapcsán ott a szükséges intézkedést meg lehet tenni. Tehát ott főleg olasz vulkanológusok dolgoztak, mert akkor még nem voltak annyira erősek a helyi vulkanológusok, és ott felvázolták azt, hogy akár még több 10 kilométer távolságban lévő települések is, városok veszélybe lehetnek, amelyek folyóparton vannak, mert itt nagy a iszapár, a úgynevezett lahárnak a lezúdulási veszélye. De nem vették figyelembe ezt, elutasították a települések vezetői, és óriási tragédia történt, több mint 25 ezer halott Armero városa teljesen elpusztult, mert nem voltak erre felkészülve, és bekövetkezett az, amit előre jeleztek valamilyen módon szakemberek, de nem fogadtak meg. De ugyanez 1902-ben történt Martinique szigetén a Montpellier kitörés esetében, ott is egy teljes város pusztult el 30 ezer lakossal. Tehát vannak ilyen példák, ezek mindig olyan események, amik után megindul valami, mert az ember mindig sajnos abból tanul, amikor bajba van, de vannak jó példák is, tehát a 85-ös Armerói katasztrófa után az Egyesült Államok létrehozott egy VDAP gyorsan bevetető vulkanológiai csoportot, amelynek az is célja volt, hogy ezen fejlődő országban segítse a vulkanológiai munkát, és hogy ott is legyenek kiváló szakemberek, és tudják a műszereket kezelni. Tehát a műszeres fejlődés az nagyon-nagyon megy előre, de kell a szakember is, aki ezt érti, hogy akkor azok a műszereknek a jelei mit mondanak. És elindult egy ilyen nemzetközi segélyprogram ezzel a VDAP-val, és amikor 1991-ben a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán kezdett mozgolódni, ami több száz évig nem mutatott semmi jelt az aktivitásra, tehát szunnyat, hosszan szunnyat. A közelében benszülöttek is éltek, és vagy 4-500 évig biztos, hogy nem tört ki. Tehát egy ilyen vulkán kezdett mozgolódni, akkor ezt a VDAP csapatot oda elküldték, és nagyon gyorsan felmérték azt, hogy ez egy roppant veszélyes vulkán ez a Pinatubo, és ennek következtében tízezreket telepítettek ki. És óvták meg így az emberek életét ezzel, hogy egy nagyon gyors beavatkozást végeztek, és egy nagyon gyors vulkáni veszély felmérést végeztek. Tehát vannak jó példák is, látjuk azt, hogy vannak katasztrofális példák is. Az elmúlt időszakban több a jó példa, de mindig ott van ez a pszichikai tényező, hogy hogyan lehet az ott élőknek megmondani, hogy na most akkor ki kell települni, tehát csak egy példát megint hagyhozzam a nápolyi térséget, hogyha ott eszkalálódik a helyzet, akkor adott esetben egy millió embert ki kell telepíteni. Hogy történik? A modern világban ilyenre nem volt példa. És nem tudjuk, hogy ez hogyan fog történni, mert sajnos most azért nagyon meg kell küzdenünk az áltudományos erősödéssel is, tehát hogy az embereket meg kell győzni, hogy mi történhet, és hinni kell a szakembereknek. Tehát azért ez egy nagy kihívás a jövőre nézve, de azt gondolom, hogy igen, erősödik a tudományunk. El kell fogadni azt, hogy nem vagyunk jósok, senki sem jós, nincsenek ilyenek, nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz holnap-holnap után, főleg az ilyen események kapcsán, viszont az előrejelzés nagyon sokat jelent, rengeteget jelent, a felkészülés az óriásit jelent, hogy megakadályozzuk a katasztrófát. Katasztrófa akkor lesz, hogyha ez váratlanul ér, vagy pedig nem fogadják meg a szakembereknek a meglátásait.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy 4 évbe került megfejteni, miért nem okozott klímakatasztrófát a 21. század eddigi legnagyobb vulkánkitörése.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükségességét hangsúlyozta az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter miniszterelnök Varsóban a lengyel kormányfővel közös sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva. A két miniszterelnök tárgyalását követő sajtótájékoztatón Magyar Péter rögzítette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását. Magyar Péter hozzátette, most mielőbbi hosszabb tűzszünetre van szükség, mert mindkét oldalon rengetegen vesztették életüket a háborúban, ezt követően pedig olyan tartós békét kell elérni, amelyet a nemzetközi felek valóban garantálnak. A miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy nem csak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút. Szerdán online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, ami fontos lépés a kapcsolatok újraépítésében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter szerdai Facebook bejegyzésében. A tárcavezető azt írta, az egyeztetéseket az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán miniszterelnök helyettessel nyitotta meg. Az egyeztetések fontos lépések kétoldalú kapcsolataink újraépítésében és a jövőbeni együttműködés megerősítésében, fogalmazott a tárcavezető. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a kárpátaljai magyar közösség nem csak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve, fogalmazott Orbán Anita hozzátéve, a mostani egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet. A visegrádi együttműködés felélesztéséről erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakóban kedden. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A politikus elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Magyar Péter hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó átlagkereset 11,3%, a reálkereset a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 1,8%-os növekedése mellett 9,3%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint márciusban a nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től és a 2026. január 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-től bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a január 1-től bevezetett két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák SZIA mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése. A rendszeres bruttó átlagkereset 706.900 forint volt, ami 9%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703.100, a költségvetésben 708.300, a non-profit szektorban 738.200 forintot tett ki, 8,9 és 9,5, illetve 8,3%-kal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó kereset növekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák, közölte a KSH. Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalosan a Nyírmárton falvai református egyházközség lelkipásztorát. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben, ami érkezésekor alig 70 tagot számlált, ma már viszont több mint 200-an szerepelnek a választói névjegyzékben. Nem csak a közösség épül, az eltelt időszakban sikerült az épületeket is megújítani. Nagy Norbert Adriánt hallják.
2: Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a Szatmár Németi Szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, és szükség volt a segítségre. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnénk ezt az 5 gyülekezetet. Így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és jött a határozat, hogy egy lelkés csak egy gyülekezetben szolgáljon, és gyakorlatilag így lett Nyírmárton falva az enyém. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelki pásztora. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem, mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mélyponton volt. Akkoriban istentiszteleteken olyan 10-15 ember ha járt, és hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk a közel 70 főről 200 fő emelkedett. Hál' Istennek az épületek mostanra már teljes mértékben megújultak. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településükre és keresik a helyüket.
0: 6. alkalommal szervezte meg a Debreceni Sürgősségi Orvostani Fórumot a Debreceni Egyetem Orvoskara Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A több mint 250 résztvevőt megszólító szakmai konferencián kiemelten foglalkoztak például az újraélesztés legfrissebb irányelveivel, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságaival, az innovatív technológiákkal. A szakdolgozók feladatai, kihívásai, az ápolói kompetenciák is fókuszba kerültek. Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke, a sürgősségi klinika igazgatója, a sürgősségi orvostani tanszék vezetője tájékoztatott.
3: A Sürgősségi Orvostani Fórum 2015-ben került először megrendezésre, és most jelenleg 6. alkalommal szervezzük Debrecenben. A kongresszus célja, hogy a sürgősségi orvostan szakterületén felmerülő legújabb kihívások, problémák tudományos igényű megvitatására sor kerülhessen, illetve a lehetőséget nyújtsunk az ezen a szakterületen dolgozók személyes találkozására, munkakapcsolatok kialakítására, amely következtében hosszabb távon nem csak a betegellátás, hanem az oktatás és kutatás területén is együttműködések születhetnek. A jelenlegi kongresszusunk egyik fő témája az újraélesztéssel kapcsolatos legújabb szakmai ajánlásoknak a megvitatása. Nagy örömömre szolgál, hogy külön szekció foglalkozik a gyermeksürgősségi orvoslás kiemelt témaköreivel. Továbbá fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy szakdolgozói szekciót is szerveztünk erre a kongresszusra, azaz nem csak orvosok, hanem szakdolgozók is elmondhatják azokat a kiemelt problémákat, kihívásokat, amelyek foglalkoztatják őket a sürgősségi orvostan területén, és ezekre próbálunk együtt közös válaszokat adni. Például a kiégés problémaköre egy ilyen, hogyan lehet megelőzni a kiégést. Miért van erre szükség, hogy például ezt a témát most kiemeltem? Azért, mert a Debrecen Egyetem Klinikai Központ sürgősségi betegellátó rendszerében évente 150.000 beteg fordul meg. Nyilván egy ilyen nagy beteg átáramlás mellett óhatatlan a kifáradás, és egy idő után pedig a kiégés jelei is mutatkoznak.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Orosz dróntámadás érte Kárpátalját a múlt héten. A célpontok között volt Szolyva is, ahol egy vasúti trafó berendezést ért két találat. Három napig szünetelt a vasúti közlekedés a térségben. Szolyván van egy magyar és egy ukrán nyelvű református gyülekezet is, mindkettő a Kárpátaljai Református Egyházhoz tartozik. A magyar közösségnek nem lelkésze, hanem a Bibliából ismert kifejezés szerinti lévitája van, ő Márton Árpád. Hogy ez pontosan miben különbözik egy lelkipásztortól, azt hamarosan megtudhatják a következő interjú elejéből. Ahogy kérdezem majd arról is Márton Árpád lévitát, hogy élték meg a dróntámadást, hogy hogyan tartja a lelket a maroknyi magyar reformátusban Szolyván, és arról is, hogy milyen jövőt remélnek maguknak. A következő percekben tehát a szolyvai református gyülekezet lévitájával, Márton Árpáddal beszélgetünk.
2: Ezt a fogalmat szeretném tisztázni, hogy lévita, mert mondjuk a Bibliából ismerjük ezt a szót, de mit jelent ez a Kárpátaljai Református Egyházkerületben? Magyarországon szerintem kevésbé használjuk ezt a kifejezést. Ki a lévita, mi a feladata egy lévitának?
3: Ez úgy született meg itt Kárpátalján is, hogy ugye mivel a Biblia mindig időszerű, és abban az ige úgy van, hogy a munka sok, a munkás kevés, és nálunk is kevés volt a szolgálattevő, és így akarták az itteni vezetők, hogy pótoljuk a szolgálattevőket, hogy beindítottak egy lévita iskolát a 2000-es évek közepén, végén, és akkor ott beindult. 13-an voltunk, 7-en fejeztük be, nem indult újra iskola, ez az egy volt, és így kerültem én ki belőle, így vállaltam el a 2000-es évek végén először is a Perecsenyi gyülekezetet, ott is volt egy kis szorványgyülekezet, és aztán egy évre rá a szolyai szorványgyülekezetet is.
2: De akkor ez tulajdonképpen olyasmi, mintha lelkipásztor lenne, csak nem teológiát végzett. Mi az, amit,
3: igen, nem,
2: te, amit nem csinálhat?
3: Három és fél, igen, 3,5 évet itt tanultunk. Nem osztok urvacsorát, nem keresztelek, az igei szolgálatot végzem Szolyván. És az esperesen pedig jön és ő végzi a keresztelést, az már nálunk nincsen, mert egy idősödő gyülekezet, de az urvacsorát ő osztja ki.
2: És akkor hogy került Szolyvára, és miért Szolyva? Ez egy kicsike gyülekezet, és a lévitákat általában kis közösségekbe hívják?
3: Szolyva egy szorványgyülekezet. Elődön volt Horkai Laci bácsi püspök úr, és ő elment nyugdíjba, és a nyugdíjazása után én vettem át a szorványgyülekezetet. Azóta szolgálok ott közöttük.
2: Oké, köszönöm szépen a fogalmi magyarázatot, és akkor hagyj forduljunk rá arra az apropóra, ami miatt most beszélgetünk, de aztán szeretnénk ugye az elmúlt évek hétköznapjairól, hangulatáról, gyülekezetről is beszélni, de ami miatt Szolyva nevét most azok is megismerhették, akik eddig nem hallottak erről a településről, a Kárpátaljáról, Magyarországról, az, hogy néhány nappal ezelőtt volt egy orosz dróntámadás, ami Kárpátalja több települését érte, és a felsorolásban mondjuk Ungvár mellett ott volt Szolyva is. Úgyhogy ezért kértem, hogy akkor önnel hagy beszélhessünk. Hol volt ezen a napon, amikor ez a támadás érte Szolyvát? Ott volt a településen, átélte ezt?
3: Nem, mert én Csongoron lakom, Szolyvától 55 kilométerre, és az internetről hallottam én is, hogy mi történt Szolyván, mi történt Ungváron, és onnan tudtam én is. És vasárnap voltam most igit hirdetni, most beszéltem a testvérekkel, most ki mit mondott, ki hogy élt át, arról majd tudok beszélni.
2: És akkor hogy vannak a gyülekezeti tagok, miről meséltek a vasárnapi istentisztelet előtt, után, hogy látja őket, meg a hangulatukat?
3: Az istentisztelete előtt beszélgettünk erről, nálunk az istentisztelet nem templomban van,

0: nem egy óvodai településen, és össze szoktunk ülni csoportosan az Isten tisztelet előtt beszélgetni, és kérdeztem, hogy mégis hogy élték meg ezt az új helyzetet, mert eddig nem tapasztaltuk ezt itt Kárpátalján, hogy dróntámadások érnék. És mondták, hogy különböző képpen. A fiataljai milyen hallották a repülést, és hallották a becsapódást, akkor akinek gyermeke volt iskolába vagy óvodába, azok egyszerre útra keltek. Elmondták a testvérek, hogy szinte nem lehetett közlekedni az iskolák, óvodák környékén. Minden szülő szerette volna maga mellett tudni az ő gyermekét. Aztán voltak olyanok, aki azt mondta, hogy a kiskertjébe tetvett, ott dolgozott, hallott ő is a drónrepülést, hallott utána a becsapódást, beszaladtak a házba, új helyzet, még ilyet nem éltek át. De voltak azért olyanok is, akik már még a fejüket sem kapták fel, hogy mondjam így. Mert vannak olyan emberek, akik már belefásultak ebben a helyzetben, ebben a kilátástalan helyzetben. És annyit mondott egy idős bácsi, hogy ő már annyi mindent átélt ebben a világban, hogy szinte neki már nem tud újat mutatni ez a világ. Vannak emberek, akik így már beletörődtek, belefásultak ebbe a helyzetbe. Különbözőképpen történt, kimentünk, én is megnéztem, hogy mégis hol volt a becsapódás. Transformátort írt a vasútnál, mind a két találat ott volt. Azt a transformátort, ami erőt adott a elektromos mozdonyoknak, hogy a hegyekre és a hegyeken túl fel tudják tolni a vagonokat, az két a támadást, 3 nap nem is volt közlekedés, vasúti közlekedés. Gyülekezet, idősödő gyülekezet, amink is nem sokan mentek ki megnézni, hogy milyen is volt az a becsapódás. Így mondom, úgy élték át, hogy a fiatalabb, aki gyermeke volt, az már is útra kelt, szinte mint egy hangyabaj, azt mondják, úgy olyan volt ott a város, mindenki próbált elérni a gyermekét, hogy biztonságban tudja, de hál' Istennek nem a városba csapódott be, hanem a vasútállomástól kicsit messzebb, egy trafóba, egy villany trafóba.
1: Önnek egyébként mi volt az első gondolat, amikor olvasta a hírt, hogy Szolyvát is érintette ez a támadás?
0: Mikor őket érintette engem, az fogott meg egyszerre, hogy leültem és képem az Istent, hogy adjon valami igét, valami bátorítót, valami olyan igét, ami tényleg, hogy fel tudná emelni őket ebből a helyzetből. És az Isten szent lelke megmutatta a Péteri levélből, a 4. fejezetből az igét, a 7. vers úgy kezdődött, hogy mindennek vége már közel. És legyetek bölcsek, józanok, hogy imádkozni tudjatok. És ez megfogott ez az ige, hogy most valóban erre van szükség ennek a gyülekezetnek, ennek az idősödő szórán gyülekezetnek, hogy nem lesz ez mindig így kezdtem az Isten tiszteletet. Nem lesz mindig ez a világi uralom. Nem lesz ez mindig ilyen bizonytalan világ, hanem azt mondja az ige, hogy mindenek vége már közel van, azt mondja Péter apostol. Hogy egyszer az Isten be fogja teljesíteni az ő ígéretét, és vissza fog jönni, és az ige szerint nem sokára lesz. És egyszer véget fog vetni ennek a helyzetnek, ami most van, hogy nem királyok fognak uralkodni, hanem egy lesz az Úr, csak az Úr Jézus Krisztus. Ezt a igét vittem, hogy legyetek bölcsek, józanok, hogy imádkozni tudjatok, hogy imádkozhassatok. Mert hitem szerint nincs annál erősebb, megtartó erő, mikor kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal az imádság által. Ezzel próbáltam az ő lelküket felemelni, hogy mi mindennek vége már közel van, nem sokan már hátra, ki kell tartani. De ez az utolsó idő, az olyan, mint mikor egy nehéz munkát végez az ember, és a vége a legnehezebb. Ilyen lesz ez az utolsó idők is, ez lesz a legnehezebb. De bátorítottam őket, hogy ki kell tartani. Úgy kitartani, hogy nem megszakítan az Istennel a kapcsolatot, hanem még közelebb jönni hozzá, hogy valóban legyetek bölcsek, józanok, hogy imádkozhassatok, és újjatok meg a szeretetben. A következő vers arról beszél, hogy megújulni a szeretetben, nem gyűlölni az embereket, mert ez a háború nagy gyűlöletet váltott ki, mert tudjuk, hogy testvérnép az orosz az ukránnal, és mégis vannak olyanok a gyülekezetben is, aki orosz, lakik orosz anyanyelvűvel, a másik ukránnal, nehogy ellenségeskedést támaszon közöttünk ez a helyzet, hanem legyetek bölcsek, bölcsen, és újjatok meg a szeretetbe. Próbáljuk úgy leélni ezt a hátra maradt rövid kis időt, amint még van, mert nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr Jézus Krisztus, de mivel minnyáján idősödő emberek vagyok, én is már 64 éves vagyok, és a gyülekezeti tagok is 70-80-90 évesek. Lehet, hogy ha nem az Úr Jézus jön vissza, akkor minket visz magához. De az a találkozás legyen olyan vele, hogy ezt az utolsó időt valóban úgy tudtuk megélni, hogy az életünk ő rámutatott, hogy valóban imádságos életet éltünk, és szerettük egymást. Mert ugye figyelmeztet Jézus Krisztus, hogy az utolsó időben a szeretet az ki fog halni sokakban. De nekem, mint ige hirdetőnek, lelket kell öntenem elsősorban magamba, és ők beléjük is, hogy tartsunk ki. Tartsunk ki, testvérek, mert rövid az idő. Csak Isten azokat fogja majd megszólítani, hogy gyertek atyának áldottai, akik a kevesen hűek voltak. Amit kaptunk ebben a földi létben, ezt az életet próbáljuk úgy megélni, hogy az Isten gyönyörűségére, meg az embertársainknak a javára. És így fejeztem be az ige hirdetést is, hogy mivel nem sok időnk van már hátra, ezért szeressetek, ezért legyetek bölcsek és józanok, és imádkozzatok. És a végén a Péter levél is úgy fejeződött be a 14. fejezetben, hogy szolgáljatok. Ki mit kapott? Ezzel a picin kis szolgálattal, amit ő kapott, lehet, hogy nem tud másképpen szolgálni, csak a imádságot. Már csak annyi maradt, mert vannak közöttünk, akik tényleg két bottal jönnek el az Isten tiszteletre, de mégis jön. A te szolgálatod, mondtam neki, lehet, hogy csak annyi, hogy tedd össze a két kezed és imádkozz azokért, akik még tudnak menni, akik még tudnak tenni. És így fejeztük be az Isten tiszteletet, hogy imádkoztak. Imádkoztak velem is, és utána imádkoztunk együtt.
1: És hogy ez mennyire sikerült ezeket a bátorító gondolatokat átadni, vagy mennyire sikerült ezt a gyülekezetnek meghallani, megérteni, elfogadni?
0: Aztán, ahogy az Isten tisztelet előtt is mondom, egy óvodai teremben vagyunk, összeülünk, ugyanúgy az Isten tisztelet után is nem hazafelé rohanunk, hanem még beszélgetünk egy kicsit, különbözőek az emberek. Ott is van, aki sírt, van, aki könnyes szemmel van, de van, aki, még egyszer mondom, aki megfásult már, aki belefásult ebbe a bizonytalan helyzetbe, aki azt mondja, hogy már neki újat nem tud mutatni ez a világ. Vannak ilyenek is. De a mi dolgunk az, hogy vessük az igét. A Kárpátaljai Református Egyházba ez a magvetésében. És nekünk vetni kell a magot, aztán látjuk azt is, meg az igés arról beszél, hogy nem sok a jó föld. Személy szerint azt tapasztalom, hogy valóban ez a 3-4-5 év, amióta már folyik ez a háború, megkeményítette a földeket. Nagyon-nagyon ritkán talál az ige jó földet. Kemény a szív. Volt úgy, hogy mikor megkezdődött a háború, sokkal többen jöttek, talán félelmükbe, talán megijedtek az Isten tiszteletekre, és ma valahogy már abba maradt. Valahogy nincs utánpótlás. Hallottam egy lelkésztől, aki talán egy évvel ezelőtt jött Szolgára szolgálni, és ő mondta el, hogy a balkáni háborúba, a jugoszláv háborúba, mert az apósa odavaló volt, mikor kitört háború, szó szerint a csilláron is csüntek az emberek, a népek, annyi voltak az Isten tiszteletre. Sajnos ezt nem mondhatom el a szolgai gyülekezetre, mivel, még egyszer mondom, idősödő gyülekezet, a fiatalok kimentek, a gyermekeik kimentek, vagy pedig nem tanították meg magyarul. Most az unokáikat tanítják meg jobban a magyar szóra. A gyermekek azok, vagy kimentek külföldre, vagy pedig ukrán gyülekezetbe járnak, mert sokan vannak, hogy egyik a feleség magyar, a férj ukrán, vagy a férj magyar, a feleség ukrán. És mivel mind a ketten Isten tiszteletre jártak, régen együtt voltunk, de most már van egy ukrán gyülekezetük, és elmentek oda abba az ukrán gyülekezetbe, mert az ukrán nyelvet mindenki érti. Itt pedig csak maradtunk azok, akik az anyanyelvükön beszélik. Azok maradtunk, akik nem is törzsgyökeres szolyvaiak, hanem a háború után számzetésbe voltak a falusiak, kulákokat kitiltották a faluból, választottak, hogy hová mennek, vagy Szibéria, vagy ide Szolyvára a vegyi gyárba. És akik a vegyi gyárat választották a Szolyván, ezek a magyarok összederültek, összeszervezkedtek, és a 95-be alakult meg a gyülekezet. 30 éves, 31 éves gyülekezet vagyunk az egész. Egy temetésen jöttek össze, temetésen látták, hogy hány magyar van, és így Orkai Laci bácsi alapította meg ezt valójában, ezt a szolgai gyülekezetet. De mondom, most már csak idősek maradtunk, de idősek, de annál lelkesebbek, és egy ember is érjen vád minket, hogy úgy ment el, hogy nem hallotta az örömüzenetet. Igen, erre biztat az Isten, és erre biztat az ige is, hogy míg egy ember van Szolyván, addig hirdetni kell az örömüzenetet anyanyelven. Mert tudni kell azt is, hogy a szolyvai útvonalon tovább már nincs magyar lakta település. Szolyva a legutolsó. És szoktam is mondani nekik, hogy olyanok vagyunk itt, mint egy végvár. Őrizik a magyar nyelvet. nem sokan vagyunk már, nagyon kevés a magyar ajkú. Iskolánk van, óvodánk van, de nem sokan tanulnak már benne. És ha az Isten úgy akarja, akkor lesz még tovább is Isten tisztelet, lesz magyar gyülekezet. Engem mindig bátorít az, hogy az Istennél nincs lehetetlen. Ő majd megszólít köveket, hogyha már embereket nem is lesznek, akik a magyar szót még ajkukra veszik, és ezeken a ezen a végváron, ami itt van Szolgán, ugyanez volt Perecseny is, a teljesen más irányunk vártól egy kicsit messzebb az első gyülekezeten, ott is heten voltunk az egészen, de lelkes-kis gyülekezet volt. Aztán nagy volt a távolság, már 250 kilométer kellett utaznom egy nap Perecsenyi, Szolyva és Csongor, és ezért azt átadtam egy ungvárinak, és így most már csak Szolgán szolgálok, és ezt a végvárat próbáljuk az Isten segítségével védeni, hogy ne halljon még ki a magyar szó.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Márton Árpáddal, a kárpátaljai Szolyva református gyülekezetének lévitájával. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felülvizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, olvasható az indoklásban. Az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslat szerint a devizahiteles végrehajtásokat és pereket a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül fel kell függeszteni. Amennyiben a felfüggesztés a végrehajtó vagy a bíróság hibájából nem történik meg soron kívül, az ebből fakadó károkért a felelősség a végrehajtót, illetve a bíróságot terheli. Az előterjesztés szerint a felfüggesztés elrendelése ellen fellebbezésnek van helye azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére halasztó hatája nincs. A jövőben 2 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntetendő az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkáját. Az erről szóló törvényjavaslatot szintén Mellétei Barna Márton és Hantosi István nyújtotta be. A képviselők az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló javaslata alapján 1 millió forintos pénzbírság is kiszabható lenne arra, illetve elővezethető lenne az, aki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A törvényjavaslat kiegészíti a büntető törvénykönyvet azzal, hogy vétségnek minősíti az országgyűlési vizsgálóbizottság munkájának akadályozását, bünteti azt, ha valaki a testület előtt szándékosan valótlan nyilatkozatot tesz, valótlan adatot szolgáltat. A vizsgálóbizottság munkája akadályozásának minősített esete, így 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a távolmaradás, a valótlan nyilatkozat bűncselekmény elkövetését szolgálja, vagy annak leplezésére irányul. Az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmát sürgette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az érdekképviselet közölte, hogy a magyar gazdák védelme az élelmiszer termelés stabilitásának és versenyképességének megőrzése érdekében ki kell egészíteni a jelenlegi jogszabályt. A veszélyhelyzeti kormányzás megszűnése miatt érvényüket vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Így az is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. A belföldi piacvédelmet biztosító rendelet megszűnésével az EU-ban érvényes importszabályok érvényesek Magyarországon is. Az új országgyűlés döntése szerint a behozatalt be kell ugyan jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál, de ez eddig is kötelező volt. Az Agrárkamara attól tart, hogy a határ megnyitása miatt nagy mennyiségben árasztja el Magyarországot az olcsó mezőgazdasági áru, beláthatatlan következményeket okozva a belföldi termelésben.
2: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Márton Árpáddal, a Szolyvai Református Gyülekezet lévitájával. Az ön által említett ukrán gyülekezet az nem is a Kárpátaljai Református Egyházkerület gyülekezete jogi értelemben?
2: De igen, igen. Először együtt voltunk azokkal a gyülekezeti tagokkal is. Aztán ők hozzájuk jött Rovnóból egy református lelkész ukrán, aki a hollandok segítségével építette egy templomot, és ők külön váltak tőlünk. És mondom, a fiataljai elment azok, akiknek egyik felük volt csak magyar, a másik ukrán, mert ott ukránul szól az ige, és az ukrán nyelvet mind a két fél értette, meg a gyermekek is, és azért itt maradtak a finn tiszta magyarok csak, oda pedig elmentek az orosz-ukrán keverék családok, és vitték a gyermekeket, és ők többen is vannak, de mi nálunk a legfiatalabb, a énekkezdőnk az 55 éves, a többi pedig már mind idősebb gyülekezeti tag.
1: És van a két gyülekezet között valamiféle kapcsolat?
2: Persze, hát rokonság is van közöttük, meg most a két éve már nem, de két évvel ezelőtt még együve mentünk, az ő ünnepjük mindig egy kicsit később van, az ukrán puskét, vagy az ukrán karácsony, és úgy oldottuk ezt meg, hogy a miénkre, a mi ünnepünkre átjöttek ők, az övékre pedig átmentem én, és akkor ott hirdettem az igét a tolmás segítségével, ők pedig átjöttek itt a magyar gyülekezetbe, itt pedig nem kellett tolmás, mert itt is a magyarok mindenki érte az ukránt.
1: Most a napokban lesz majd a Magyar Református Egység napja, május 22-én, ahogy említette, hogy a végvár szerepe is van a gyülekezetüknek, ez jutott eszembe, hogy vajon önök mennyire érzik azt, hogy nincsenek egyedül, nem csak hogy Kárpátalján, hanem az egész Kárpát-medencében magyar reformátusok tekintetében. Van kapcsolatuk más gyülekezettel? Van, aki gondol önökre, imádkozik önökért, kapcsolatban vannak másokkal, vagy mennyire érzik magukat elhagyatva és magányosan?
2: Nem, elhagyatva nem érezzük magunkat, nem vagyunk magunkra hagyva, vannak magyarországi ismerőseink is. Most tavaly akartuk a 30 éves gyülekezeti napot megtartani, hogy 30 éves a református gyülekezet, és akkor éppen olyan helyzet volt, hogy nem volt aktuális, nem tudtuk garantálni a biztonságukat, és nem is jöttek levélbe, üdvözöltek, de nem jöttek. Hát a 25 éves találkozóra még itt voltak, akkor együtt voltunk, együtt ünnepeltünk, de a 30 éves találkozó valami miatt elmaradt már. Nem érezték ők sem biztonságban, és mi sem biztonságban, hogy átjöjjenek a határon. De nem vagyunk magunkra hagyva itt a Kárpátaljai Református Egyházban sem. Itt is tudnak rólunk. Ők is itt voltak a 25 éves találkozón is. Nagy csapattal gyűltünk össze. Sok gyülekezetből is jöttek, lelkészek, gondnokok. Tudnak rólunk, és nem hagytak magunkra. Mi pedig próbáljuk a tartani a kapcsolatot velük is. Ez egy olyan hely, a Szolyvai gyülekezetnek a területe, hogy a 90-es években az egész kárpátaljai kerület ott tartotta a gyermektáborokat. Nagyon szép hely, területünk is van, lakás is biztosítva volt, nagy épületünk van, és ott heteltek szinte az egész kárpátaljai fiatalság, lelkészek és a lelkészek mind tudnak arról, hogy mi az a Szolyva. Meg nagyon sok fiatal, aki ott töltötte a táborokat, a heteket, az is tudja, hogy mit jelent Szolyva.
1: Akkor visszatérve az önök közösségére, meg az ön munkájára, 2022 óta, mióta elindult az orosz-ukrán háború, bár ennek volt előzménye 2014 kelet-ukrajnak tekintetében, de amióta ez úgy sűrűsödött, és jobban a hétköznapokban önök is érezhetik ennek a hatását, akár az elvándorlás miatt, akár az érkező menekültek miatt. Önnek mennyire változott meg a lévitai munkája, lelki gondozói munkája? Tehát, hogy máshogy dolgozik-e, több lelki gondozásra van-e szükség, többször kell-e ön szerint támasznak lenni a közösségen belül? Hogyan érzi a saját szolgálatának változását ezekben az években?
2: Mivel mondom, idősödő gyülekezet. Sok mindent átéltek. Ezért általában véve az én munkám ugyanaz, mint addig volt. Addig is nehéz volt nekik, mert ezek között a gyülekezeti tagok közül a gyermekek nem a háború miatt mentek ki, hanem valamilyen oknál fogva a háború előtt már elmentek, talán a jobb élet reményébe, sokan Portugáliába, sokan Spanyolországba, akkor kiköltöztek a gyermekék. Akik magukra maradtak, azok már megszokták ezt az egyedüllétet. Vannak, aki csak egyedül van. Azokkal, mikor már nem tudott istentiszteletre járni, azt úgy oldottuk meg, hogy istentiszteleten után beültünk az oltóba, és ketten, hárman elmentünk és beszélgettünk, vittünk nekik valamit, és imádkozgattunk, hogy azért érezze, hogy nem mondott le róla a gyülekezet. A munka az ugyanaz maradt, akkor is örömüzenetet kellett hirdetnem, és ez munka ugyanúgy megmaradt ma is. Ma is van lélekfelemelő igehirdetéseket kell mondani, hogy érezzék azt, hogy időskorukra nem maradtak egyedül. Velük van a lelkipásztoruk, a déllévitájuk, velük vannak a többi gyülekezeti tagok, és nincsenek elfelejtve. Akik nem tudnak gyülekezetbe jönni, és kapunk segélyt, csomagot karácsonyra vagy húsvétra, akkor elmegyünk, lefényképezzük őket, fényképezkedünk velük, beszélgetünk, hogy érezzék, hogy közösségnek a tagjai még ma is. Változás nem sok volt, ugyanúgy kell hirdetnem az igét, és a lelki gondozás az jobban a gyülekezeten belül történik. Volt úgy, hogy elindultunk hívogatni, akiket tudtuk még, hogy magyar, csak nem tudja talán még azt, hogy még itt gyülekezet van. Volt, aki kettő elindult, de többi már szinte ezt mondta, hogy megvoltunk idáig, akkor meg leszek ezután is. Mert tudni kell azt, hogy a háború után csak 95-ben alakult a gyülekezet, annyi éven keresztül nem volt magyar református gyülekezet Szolyván, és mikor megalakultak, akkor elmondták Orkai Laci bácsi, hogy 105-en is voltak, szinte egy nagy gyülekezet volt, nagy közösség volt, azóta nagyon sokan elköltöztek már, a minden élők útján elmentek, többen átmentek az ukrán gyülekezetbe, és akik maradtunk, 30-an vagyunk abból, 18-an vannak egy-egy Isten tiszteleten, azok pedig megpróbáljuk úgy megélni a közösségünket, hogy nem feledkezünk meg egymásról, bátorítjuk egymást.
1: És ha előre tekint, akkor hogy látja 10 év múlva mondjuk ezt a közösséget, lesz 10 év múlva Szolyván református magyar ajkú gyülekezet?
2: A jövő az Isten kezében van. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogyha tetszik az Istennek, hogy itt még 10 év múlva is gyülekezet legyen, akkor lesz. Ha emberileg nézzük, a legtöbb 70-80-90 év a gyülekezeti tagoknak az életkoruk. Az enyém is 64 már. Ez mind-mind az Istennek a kezében van. Ő valóban tud hirtelen változást hozni, tud cselekedni, hogy azok a felnövekvő gyerekek, akik ma magyar óvodába, magyar iskolába járnak, ha itt maradnak, ha Szolyván maradnak, lesz gyülekezet, de minden az ő kezében van. De így van ez szerintem más gyülekezetekben is, mert a fiataloknak nincs jövőképük. Az idősek azok már beletörődtek abba, amiben élnek. De a fiatalok, ahogy én látom, nincs elképzelésük a jövő szempontjából itt. Lehet, hogy Szolyván másképp lesz, mert Szolyván a magyar gyerek is, aki magyar óvodába jár, az anyanyelve neki már ukrán. Ő itt is fog tudni teljesülni. Itt is tud majd egyetemre, iskolába, munkahelyet tud majd keríteni. De a falusiak, azok a magyar anyanyelvűek, akik falun laknak, vagy Csongoron is laknak, a fiatalok nagyon-nagyon elenyésző hányada az, aki úgy gondolja, hogy itt tud érvényesülni, hogy itt fog tudni maradni. Szorványosodik a gyülekezetek is, Szolyván is ez a legnagyobb probléma, hogy utánpótlás nincs. Az óvodából, majd az iskolából, ha kikerülnek, nem jöttek még hozzánk fiatalok, hogy ezután, hogy lesz, az mind-mind az Isten kezébe van. Csak reménykedünk abba, hogy valóban, mint egy végvár, meg fogja tudni őrizni Szolyva is a magyar nyelvet.
1: És ön szerint, hogyha holnap béke kötésre kerülne sor Oroszország és Ukrajna között, akkor az érdemi változást hozna a szolyvaiak jövőképén? Biztosabbnak látnak a fiatalok, hogy helyben van maradásuk?
2: Az ő beszédükre felelve, mert ők tudják, a ott lakók, a szülők, nagyszülők, hogy mi van azokban, akik elvándoroltak. És őket hallgatva, hétről hétre, az a meggyőződésem, hogy itt már letelepedtek. Van, aki azt mondja, hogy az én fiam van egy, de nem tud magyarul, pedig édesanyja finnmagyar, bátyúról való, de azt mondja, az ő fia ukrán, ott van kint már 4 éve, nem lel jött a helyét, ő haza fog jönni. De a nagy többsége annak, akik elvándoroltak, nagyobb részük Lengyelországba, Cseve, Szlovákiába vannak, vagy Portugáliába, úgy mondják, hogy letelepedtek. Családot elhelyezték, ott biztonságban vannak, és nem nagy a valószínűsége annak, hogy szolvai lakosok lesznek.
1: Mikor volt utoljára keresztelő és konfirmáció Szolyván?
2: Konfirmációra én nem emlékszek. Keresztelés volt most 6-7 éve egy, amire én emlékszek, a 17 év alatt nincsenek fiatalok. Nincsen utánpótlásunk. Konfirmáció, talán Laci bácsi ezt jobban tudná, hogy az ő idejében volt-e. Én 16 évem alatt egyszer sem volt, és keresztelés csak egyszer volt.
1: És végül személyes kérdésem lenne még önhöz, hogy önnek mit jelent a szolyvai szolgálata, a szolyvai gyülekezet?
2: Mikor elvégeztem a lévita iskolát, akkor azt az igét kaptam a római levélből, hogy kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, hirdetni az evangéliumot. És rá fél évre, mikor letettük a vizsgát, kaptam egy telefont, nem-e lenne kedvem elfogadni a szolgai gyülekezetet. Odafordultam az Istenhez, Uram, ez lenne Róma, mert 55 kilométerre van tőlünk. Én úgy vettem, hogy igaz az igen, mert mindig igaz. Ő így értette. Az Isten így fordította le nekem ezt a küldetést, hogy kész vagyok nektek is, kik Rómában vagytok az igét hirdetni. Sokszor mondtam nekik, hogy úgy tekintek rátok, mint rómaiakra. Mert ezt kaptam az elhívásomkor, mikor befejeztem a lévita iskolát, ezt az igét kaptam, hogy nekem Rómába kell hirdetnem az Istennek az igéjét. Tudtam, hogy nem közel lesz, valahol messzebb terület. Először 2 évig voltam, mondom, 7 évet voltam Perecsenben, de 2 év múlva már mind a 2 gyülekezetbe jártam. Perecsen is tőlem 71 kilométerre volt Csongortól, Szolyba a teljes más irány Munkácsantól 55-re, és ez a kör 250 kilométer volt, és személy szerint így értettem én meg, hogy az Isten nem Csongoron fog használni. Persze helyettesítek itt, hogy itt is a tegnapi délután Isten tiszteletet is én végeztem itt Csongoron, és nagyon sokszor szolgálok más helyeken, de segítek a gyülekezetekbe, a lelkipásztoroknak, mivel van olyan, hogy egy lelkipásztornak van 3 gyülekezet is, és én szolgálat, amikor végül 9-kor kezdünk 10-re bevégzem, akkor még tudok menni a délután Isten tiszteletet elvégezni más gyülekezetekben is. Szóval így történt az, hogy nekem Rómába kellett menni, és ez a Róma nekem Szolyva, és ott töltöm. És szerintem, míg az Isten megengedi, míg erőm bírja, ott is leszek. És remélem, hogy lesz kinek hirdetnem még továbbra is az örömüzenetet.
1: És akkor lehet, hogy érdemes lett volna ezzel kezdenünk a beszélgetést, amikor elmagyarázta, hogy mit csinál egy lévita, de szerintem zárásnak is jó lesz. Miért szeretett volna lévita lenni? Mit csinált előtte, mielőtt jelentkezett erre a képzésre, és mi volt a belső motivációja, hogy ezt a szolgálatot vállalja?
2: Először Csongoron voltam, mint presbiter, biblia órákat vezettem, tartottam itt a csongori gyülekezetben. És mikor felröppent ez a hír, hogy indulna ez a lévita iskola, akkor a lelkészem felkeresett és kérdezte, hogy nem lenne kedvem menni elvégezni ezt a lévita iskolát, akkor még nem tudtam, hogy mivel jár ez. Mondom neki, hogy persze elmegyek. Bevégeztem, és akkor leadtuk a vizsgát, beírtak mindnyájunkat, kérdezték, hogy kinek van autója, ki tudna kimenni, szolgálni területekre, mert lenne rá lehetőség. És mondtam, hogy nekem van kedvem is, van elhivatásom is, van autóm is, amivel tudok szolgálni, és akkor a főjegyző úr elkeresett, és először átadta, mert addig ő járt a perecsenyi gyülekezettel, mivel Ungvártól nem messze van, 15 kilométerre körülbelül, nem lenne kedvem oda elmenni. Egy csendes napon, egy presbiteri csendes napon szolgáltam, talán azt fogta meg, hogy tetszett a szolgálat is, elkeresett, azt mondja, ha van rá lehetőség és kedvem is elhivatásom, akkor vállaljam el a perecsenyi gyülekezetet. És akkor én elvállaltam, 2 évig már jártam oda, és akkor Horkai Laci bácsi is üzent, hogy neki is már teher minden alkalomra menni Szolyvára, el tudnám-e vállalni minden más vasárnap a szolyvai gyülekezetet. És akkor mondtam, hogy igen, elvállom, volt mivel, fiatalabb voltam, akartam is, az Isten lelki indított is, és így elvállaltam mind a két gyülekezetet. Aztán, amikor már tényleg Laci bácsi betöltötte 70 évet, elment nyugdíjba, akkor elhívott, hogy Árpád, jó lenne, hogyha most már csak a Szolyvait vállalnám, mert nagyon hosszú volt ez a táv, 250 km minden más vasárnap, és akkor a Peresényi gyülekezetet leadtam, és így elvállaltam a Szolyvait minden vasárnap. És azóta minden alkalomra én megyek, kivéve, mikor úrvacsorai istentisztelet van, akkor az Esperes úr jön és ő szolgál. Legyen Istenért dicsőség az eddig eltöltött szolgálatért is, és a többi hátra maradt rövid kis időt is az ő kezébe teszem, tesszük le, és reménységünk van attól, hogy nem fog még egy hamar kihalni a magyar szó Szolyván.
1: Az elmúlt percekben a kárpátaljai Szolyva református gyülekezetének lévitájával, Márton Árpáddal beszélgettünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad.
1: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
1: 10 órától.
0: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. 4 szakmai államtitkárság jön létre az oktatási tárcánál, a kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit lesz. A döntést az oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán jelentette be a közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, minden nap bemutat egy-egy szakembert, akikkel közösen dolgoznak majd a magyar oktatási és gyermekügy megújításán. Hozzátette, mindannyian komoly szakmai tapasztalatot, saját víziót és erős elkötelezettséget hoznak magukkal. Közölte azt is, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett 4 szakmai államtitkárság jön létre, a kora gyermekkori jólétért, a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság. Kereki Judit, közgazdász, gyógypedagógus, több mint 20 éve foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, valamint a korai ellátórendszer fejlesztési lehetőségeivel. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. A szolidaritás lángjai akkor is összekötötték a magyarokat, ahogyan ma is, jegyezték meg. Stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Hosszú évek óta mintegy 1000 bejegyzett utazási iroda van az országban, igaz, mintegy 800-ra tehető az aktív vállalkozások száma, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI érdeklődésére. A szövetség az új kormánytól a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorúbb fellépést sürgeti. Bakó Balázs tájékoztatása szerint tavaly a hazai utazási irodai szektor összességében jó évet zárt, kifejezetten optimistán nagyobb kapacitásokat kötöttek le, példaként említette a tengerparti charter repülőgépjáratokkal szervezett nyaralásokat. Kitért arra, hogy az idei nyári szezonban nagy változások nem várhatók az előző évekhez képest. Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország a legkedveltebb úti célok. Jelenleg mintegy 1000 utazási vállalkozás működik Magyarországon, és ez a szám már hosszú évek óta stabil. Az 1974 óta működő MUISZ-nak jelenleg 184 tagja van, ők adják a magyarországi szervezett utazások 70-80%-át. A tagok összesített éves forgalma nagyjából 550 milliárd forint. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: Az időjárásról.
2: Ma általában napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, azonban a középső országrészben erőteljesebbé válhat a gomoly felhő képződés. Főképp ott zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és a keleti harmadban erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
3: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola alapfokú művészetoktatási iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk.
4: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb.
3: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink! Rudolfné Ráczkevi Márta Olgát, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Amiről most beszélgetésünk elején szeretném kérni, hogy szóljunk, az a már hosszú évekre visszanyúló bemutatkozás igazából az intézmény tanulói számára, és hogy egész pontosan kik számára, ezt majd ugye főigazgató asszonytól hallhatjuk, ahol munkáikat, tanulmányaikat, ugye azt a tudást, azt a talentumot megmutathatják a nagy közönség előtt a fiatalok, amit itt tanultak egy színpadi előadás keretében, illetve természetesen ugye különböző szakokon, mint például a grafikus, fotós, animációs, filmkészítő szakokon, ugye azok a munkák, amelyeket különböző formában tudnak megmutatni, hiszen ugye a színházi táncos szakon végzősök azok, akik egy színpadi produkcióval is

első három helyen vannak, úgymond, és velük történik egy személyes konzultáció, beszélgetés, aminek eredményeképpen kialakul a végleges során. Ezt követi az az időszak, ez mind egyébként májusban, ezek a beszélgetések megtörténtek, tehát májusban az, úgymond az eredmények, vagy az, hogy ki számolt azzal, hogy bérlője lehet egy ilyen ingatlannak, az kiderül. Ezt követi az időszak, hogy amikor ő maga kiválasztásra kerül, mint bérlő, és elfogadja ő is ezt a lehetőséget, akkor elkezdjük a személyes konzultációt a rehabilitációs szakmérnökkel. A lakásoknál és a házaknál ugye vannak különbségek, ugye társházi ingatlanoknál vannak olyan korlátok, amiket figyelembe kell vennünk, és amit a formálhatóság elérhetőség szempontjából, tehát teljes akadálymentesítés sok esetben társházaknál ugye nem megvalósítható megközelítés és egyéb vonatkozások miatt. Tehát ilyen szempontból átbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy mi az a, milyen módosítások szükségesek az ingatlanba. Igyekszünk egyébként már úgy előkészíteni az adott esetben a ingatlanokat, hogy minél hamarabb beköltözhetőek legyenek. Ez lakások esetében akár azt jelenteti, hogy akár júniusban is már van, aki átveti a kulcsokat. Lakóházak esetében, ahol együtt tervezzük meg a felújításnak minden mozzanatát, és kezdődik meg majd a kivitelezés, az év vége felé várhatóak ezek az átvételek, tehát hogy ezzel idővel számolni kell, de én azt gondolom megéri a várakozást. Hosszú távú bérlési lehetőségről van szó. A családok akár 10 évig is bérlői lehetnek az ingatlannak. Első körben 5 évre, és azt további 5 évvel meghosszabbítható módon nyerik el a szerződéskötés lehetőségét. Ezzel szeretnénk tényleg kiszámítható feltételeket és biztonságos környezetet adni, nyújtani a családoknak, akik beköltöznek ezekbe a szépen felújított ingatlanokba.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a debreceni Milius Juhász Péter református idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről hallhatnak. 110 millió forintból újult meg az idős otthon fűtésrendszere. A beruházást a Magyar Református Szeretetszolgált Alapítvány finanszírozta. A református egyházban csaknem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozásában. A fűtés korszerűsítés mellett egy nagyobb beruházásra is készül azonban az intézmény. Az apartmanokban a konyhák újulnak meg, valamint a teljes ápolási osztály is, amely a munkálatok után csaknem 7 fővel tud majd többet fogadni. A beruházás a következő hónapban kezdődhet el. A részletekről először Cibere Károlyt, a Református Szeretetszolgálat főigazgatóját, majd Nagy Némudra Mónikát, a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonának igazgatóját hallják.
1: Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a Református Egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Milius Juhász Péter Református Idősek Otthonában a felújítási beruházásokat.
2: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a Református Egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a Református Egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több százezer olyan ember van Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közössége, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegény gondozásban és idősápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idős gondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket.

0: Volt 2020-ban, 21-ben a Covid, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
1: Itt a fűtéskorszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
0: A református szeretett szolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz. Ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtési rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretett szolgálat saját forrása. A szeretett szolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
1: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
2: Igen, kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és a egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
1: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
2: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
1: Hogyan fogja tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek, tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
2: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. A legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Törődik járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak voltak, kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
1: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
2: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár, igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
1: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
2: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
1: Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyhabútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
2: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni, ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
1: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
2: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartam alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
1: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
2: Igen, igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtés és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, 2 darab 120 kW-os teljesítményű kazán. Vajlandkazának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérőcseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptetőrendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptetőrendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést. Nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
1: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
2: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig. Így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladataim.
1: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
2: Igen, igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek Tehetség konferenciájáról hallhatnak. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott otthont az eseménynek. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, már ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre, a Csoda Gyerek Tehetségkonferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a Pedagógiai Intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan ennek az őt megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiségfejlesztésre.
1: A Csodagyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
2: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
2: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejező készség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
2: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményben lejön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
2: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni, részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
2: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van. A jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó jutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csoda Gyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
2: A jelen tanévben, a 2025-2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több tízezer gyerekről beszélgetünk.
2: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
2: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diák média napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végén Pünkösdhöz közeledve Fehér Dezső református nyugalmazott lelkipásztor szavalatát hallgathatják meg.
1: Bódás János, imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség dús virága illatozzon szét a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. S milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a debreceni Milliusz Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek Tehetség konferenciájáról, valamint az MR Közösségi Lakásalap új lakhatási támogatásáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió déli krónikáját, Huszár Katától hallják. A rendszerváltozás újabb mérföldkövének nevezte az országgyűlési Tisza frakció vezetője szerdán azt, hogy a képviselőcsoport benyújtotta első javaslatcsomagját, benne a vizsgáló bizottság felállításáról szóló indítványokkal. A Mellétei Barna Márton és Hantosi István a párt két képviselője által benyújtott alaptörvénymódosító javaslatban többek között két ciklusban 8 évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, kimondják, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és egyúttal lehetővé teszik megszüntetésüket. Az alaptörvénymódosítás indoklása szerint fontos, hogy megszűnjenek az alkotmányos demokráciában mindazok az intézmények, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, továbbá működésükkel sértik a személyek alapvető jogait. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Ha elfogadják az előterjesztést, akkor az a kihirdetését követő napon lép hatályba. A még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja az országgyűlésnek benyújtott indítványában a Tisza frakció két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton. Az indítványozók a devizahiteles fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálatával indokolják a felfüggesztést. Mind a polgári peres eljárások, mind a bírósági végrehajtási eljárások folytatására az érintett törvények felül vizsgálatát követően kerülhet sor a külön törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően, olvasható az indoklásban. Az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről szóló törvényjavaslat szerint a devizahiteles végrehajtásokat és pereket a jogszabály erejénél fogva hivatalból és soron kívül fel kell függeszteni. Amennyiben a felfüggesztés a végrehajtó vagy a bíróság hibájából nem történik meg soron kívül, az ebből fakadó károkért a felelősség a végrehajtót, illetve a bíróságot terheli. Az előterjesztés szerint a felfüggesztés elrendelése ellen fellebbezésnek van helye azzal, hogy a fellebbezésnek az eljárás felfüggesztésére halasztó hatája nincs. A Tisza frakció több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi. Az egyik a gyermekvédelem ügyével foglalkozik, majd egy másik testület a kegyelmi ügyet fogja vizsgálni. De lesz olyan vizsgálóbizottság, amely a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését tárja fel. A Tisza frakció két másik vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélésekkel, a másik a végrehajtási anomáliákkal foglalkozik majd. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Buna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. 10 önkormányzati bérlakást azok kiadási jogát engedi át Debrecen városa a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságnak, ezzel segítik a tűzoltók kedvezményes lakhatását. A civis városban a gazdasági fejlődés egyik eredménye, hogy az ingatlan és albérlet árak megemelkedtek, ezért van szükség a lakhatási támogatásra, hogy a szakembereket itt tartsák, illetve újakat tudjanak ide vonzani. A katasztrófa védelem kérésére a közgyűlés döntött a lakások bérlő kijelölési jogának átadásáról. Gerebenics Károly, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elmondta, nagy szükség van Debrecenben és térségében a tűzoltók munkájára, a lakhatás támogatása a város biztonságát is szolgálja.
2: Azt gondolom, hogy az együttműködés ténylegesen a térség biztonsága szempontjából is nagyon fontos. Debrecen város, illetve a környező települések kiemelt jelentősége bír. A iparosodás, illetve a magas fejlődés hozta azt, hogy nagyon sok káreset is előfordult. Az elmúlt évben Debrecenben több mint 3000 tűzoltói beavatkozásra szóló jelzés érkezett a műveletirányításra. Ebből mint 2000 esetben be is kellett avatkozni a polgáknak. De már ebben az évben is egy 200 jelzés volt Debrecen város. És több mint 400 alkalommal beavatkozást is igényelt. A tényleg magasó számban kell az itt szolgáltatásítő tűzoltóknak beavatkozni különböző káresetek során. Ez nagyon nagy felkészültséget igényel, nagyon jó tárgyi és eszközellátottságot igényel, de nyilván igényli az, hogy egy stabil, jó kiszámítható életkörülmények között is éljenek ezek a kollégák, és ebben óriási segítség részünkre ezek a mérnöki erőksi joggal részünkre átadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, egy fiatal, jól képzett kollégát tudunk megnézni arról, hogy itt teljesítsen szolgáltat Debrecenben.
1: Stabil évet zárt tavaly a hazai utazási irodai szektor. Hosszú évek óta mintegy 1000 bejegyzett utazási iroda van az országban, igaz, mintegy 800-ra tehető az aktív vállalkozások száma, közölte a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője az MTI érdeklődésére. A szövetség az új kormánytól a jogosulatlan utazás szervezői és idegenvezetői tevékenység elleni szigorúbb fellépést sürgeti. Bakó Balázs tájékoztatása szerint tavaly a hazai utazási irodai szektor összességében jó évet zárt, kifejezetten optimistán nagyobb kapacitásokat kötöttek le, példaként említette a tengerparti charter repülőgépjáratokkal szervezett nyaralásokat. Kitért arra, hogy az idei nyári szezonban nagy változások nem várhatók az előző évekhez képest. Horvátország, Görögország, Törökország, Olaszország, Spanyolország a legkedveltebb úti célok. Jelenleg mintegy 1000 utazási vállalkozás működik Magyarországon, és ez a szám már hosszú évek óta stabil. Az 1974 óta működő MUISZ-nak jelenleg 184 tagja van, ők adják a magyarországi szervezett utazások 70-80%-át. A tagok összesített éves forgalma nagyjából 550 milliárd forint.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az az 5 év, amit Kazimír Annival kettesben a tanyán eltöltött, életének legbékésebb és legnyugodalmasabb korszaka volt. Bár körös körül dúlt a háború, a gyűlölet, és az emberi gonoszság pusztulást pusztulásra, nyomort nyomorra halmozott, onnan a tanyáról nézve mindez messze volt. Úgy élt, mint egy paraszt, hajnalban kelt, korán feküdt. Tenyere megkérgesedett, arca megbarnult, robusztus volt és egészséges. Nagyokat nevetett és játszva kapta vállára a gabonás zsákokat. A szerelem közte és Anni között nyílt volt, tiszta és egészséges. Házasságra egyikük sem gondolt, ahhoz túlságosan kalandosak voltak az idők. Az emberek máról hónapra éltek a háború, törölt szokásokat és konvenciót, senki sem törődött a mások erkölcseivel. Azon kívül a korkülönbség is nagy volt közöttük, ezt érezték mind a ketten. Kazimír sötét haja őszülni kezdett már. Néha festett is egy-egy tájképet, vagy Annit, amint a patakban fürdött. Vagy ahogy a szénát gerebélte, vagy etette a tyúkokat az udvaron. Ezek a képek mind ott maradtak a tanyán, amikor Kazimír elment. Nászajándéknak hagyta ott. Később egy amerikai műgyűjtő vette meg valamennyit, elég olcsón. Az árukból egy kaszálógép, egy új szekérszín és egy kis borjas tehén került a tanyára. A fiatalember, aki Annit feleségül vette, sziléziai menekült volt, és 1945 tavaszán került a házba, mint cseléd. Vörösképű, nagysontú, szőke germán. Abból a békés, jószándékú fajtából való, amelyik a szorgalmas gazdákat és a tisztességes mesterembereket adja. Kazimír már az első hónapban észrevette, hogy Anni szívesen eltréfálgat Paullal, és eltűnődött a dolgon. Rájött, hogy tulajdonképpen azok ketten jobban összeillenek, és hogy ő az öreg legény már mehetne is tovább. Taubing vidéke amerikai megszállás alá került, ő nem volt többé kényszermunkás, hanem DP, és nem volt akadálya annak, hogy elmenjen. Egy este, amikor az istállóba belépett, meghallotta Paul hangját hátul a takarmánykamrában. Folytottan beszélt, és így nem értette meg a szavát, csak egyetlen szó ütötte meg a fülét, a lengyel. Egy pillanatig ott állt az ajtóban, aztán szándékosan zajtokozva lépett be, a beszéd abba maradt. Egy idő múlva Anni jött ki a takarmánykamrából, és kosárban hozta a lovak abrakját. Az arca piros volt, és lopva Kazimírt figyelte. Tette magát, hogy nem vett észre semmit. De másnap reggel, fejés után, ezt mondta Anninak, egész váratlanul. Ez a Paul ügyes és szorgalmas ember. Tulajdonképpen feleségül mehetnél hozzá, kicsi Anni. A leány elvörösödve nézett rá, és nem szólt semmit. Délután felelt csak, amikor újra egyedül maradtak egy percre a csűr mögött. Nem leszel szomorú, ha én... Kazimír erőltetve fölnevetett, és magához húzta a leányt. Nem, kicsi Anni, nem leszek nagyon szomorú, talán egy kicsit. De öreg emberek már szomorkodhatnak is néha, nem árt meg nekik. A leány könnyes szemmel csókolta meg, és a következő héten megtartották az eljegyzést Paullal. Az esküvő

0: Jövőt már nem várta meg. Vonatra ült, felutazott Münchenbe, és jelentkezett a DP táborban. Ez történt 1946 tavaszán. Először arra gondolt, hogy visszatér Varsóba, de aztán a Lengyelországból érkező hírek mind jobban elkedvetlenítették. Megpróbált Párizsba jutni, de nem kapott útlevelet. Az élet hihetetlenül megnehezült a háború óta, jóformán nem is tudott eligazodni benne ő, aki a háború előtt tetszése szerint kószálta végig Európát, és mindenütt otthont talált benne, most egyszerre idegen lett. Mindenütt és mindenki számára idegen. Bárhova ment, ellenségesen fogadták, mintha embert ölt volna, s legellenségesebbek éppen azok voltak, akik megszokott életéből kirángatták, akik vagyonát elvették, és rabszolgát csináltak belőle. Maguk a németek. Lenézéssel kezelték, lengyel volt amiatt, és gyűlölettel néztek rá, mintha csak szándékosan jött volna Németországba, hogy elegye előlük az ételt, és elszívja előlük a levegőt. Megpróbált hozzájutni Párizsban maradt vagyonához, de kiderült, hogy zárolták, mert idegen. Mindenütt ez a szó, idegen. Ő, aki még néhány évvel ezelőtt minden országban otthon volt, most egyszerre idegen lett mindenki számára. A DP-tábor életét sem bírta két hónapnál tovább. A szennyet, a gorombaságot, az apró öncsinálta tisztviselőcskék kényuraskodását. Megfestett néhány képet, elvitte a júniusi tárlat rendezőségének. Ott nagyon udvariasan bántak vele, de sajnálkozva jelentették ki, hogy a tárlaton csak német festők képei szerepelhetnek. Miért nem megy az amerikaiakhoz, kérdezték. Ma az idegenek az urak Németországban. Az első amerikai, akihez bejutott egy kapten, le sem vette lábát az asztalról, amikor bekopogott hozzá. He? Fordult oda a köszönésre, és tovább rágta a rágó gumit, mint egy kérődző ökör. Kazimírnak kimondottan egy kérődző ökör jutott az eszébe, és majdnem ránevetett az amerikaira, azonban gyorsan összeszedte magát, mert kellett már nagyon a pénz. Kicsomagolta a képet, amit magával hozott, és megmutatta. Egy sötét színekben készült kompozíció volt. Egy asszony, rongyos tépet estei ruhában, mezítláb megy az országúton batyúval a hátán, és kézen fogva vezet egy gyermeket. Körülötte hideg szürkeség, sár, házromok, gépkocsi roncs, kietlen elpusztított világ. Az amerikai nézte a képet, aztán azt mondta. He? Maga festő? Igen, felelte Kazimír. Tud-e festeni egy levelező lapot, melyen két galamb csókolózik, és alattuk virágokból van kirakva ez a név, hogy Ellen? Kazimír megnézte a keptent, megnézte jól a lábait az asztalon, a képet újra gondosan becsomagolta, fejébe nyomta a kalapját, és azt mondta, nem, azt én nem tudom megcsinálni. Ahhoz hiányzik belőlem a kultúra. Ellenben tudnék csinálni egy másikat, amelyiken egy rágógumit kérődző ökör kihúgyozza Európa térképére a maga nevét. Ezt azután hazaküldheti nyugodtan. Az amerikai kiköpte a rágógumit, leszette a lábait az asztalról, fölállt, és elkezdte feltűrni az ingeujját. Kazimír rávillogtatta a fogait, és ő is feltűrte az ingeujját. Fél perc múlva az amerikai feküdt. Kazimír várta a letartóztatást, de nem az történt. Az amerikai százados föltápászkodott a földről, megdörzsölte az állát, majd vigyorogva odalépett hozzá, és megveregette a vállát. Okay, old boy! Éppen keresünk egy boxtrénert a garnizon számára. Nem vállalná el ezt az állást? Elvállalta. Teljes ellátást kapott az amerikai tiszti étkezdén, és naponta 40 cigarettát. 20-at elszívott belőle, 20-at eladott feketén, és így pénzben sem volt hiány. Bár pénzzel nem sokat lehetett kezdeni még akkor Németországban. Két hónapig dögönyöztette magát az amerikai tisztekkel. Vidám derékfiúk voltak, probléma nélküliek és egészségesek. Egészen megkedvelte őket. Magukkal vitték kirándulásaikra, pajtásként kezelték, nem is volt velük semmi baj, csak... Csak éppen néha eszébe jutott Lubovszky Kazimírnak a múlt. Amiről ezek a fiúk nem tudhattak semmit. Ők csak a romokat látták, a kopott, leszegényedett embereket az utcán, akik sietve ugrottak oda, ha valamelyikük unottan eldobott egy félig elszívott cigarettát, csak a sápadt sovány arcokat látták és a nyomorúságot, és azt mondták, ez Európa. De Kazimír tudta, hogy van egy másik Európa is, amit nem lehetett sem bombákkal elpusztítani, sem kiéheztetni, és hogy ez az Európa él tovább valahol, múzeumokban és eldugott padlásokon, pincelakásokban és sápadt emberroncsok homloka mögött, és hogy ez az Európa azt jelenti, hogy ő, Lubovszky Kazimír, nem csupán izomrostokból áll, melynek értéke az ütések erején múlik, hanem egyébből is, képekből, amiket megfestett, és képekből, amiket még nem festett meg, de amelyek ott nyugtalankodnak benne valahol a gondolatai mögött, és nem engedik, hogy maradéktalanul elégedett lehessen ezek között a barátságos vidám fiúk között, akik a barbár jószándékú tudatlanságával járkálnak egy ezeresztendős kultúra romjai között, akár a gyerekek. A második hónap végén történt, hogy egy este az étkezdében egy őszhajú úr lépett oda hozzá ezredesi egyenruhában. Ha jól hallotta magát, Lubovszkynak hívják, kérdezte az ezredes. Igen. Rokona önnek a festő Lubovszky? Valamennyire, felelte Kazimír mosolyogva. Én magam vagyok az. Az ezredes csodálkozva nézett rá. Ön? Azt mondták nekem, hogy ön boxedző. Most, igen. Azelőtt festő voltam. Ez a győztes háború eredménye. Kissé gúnyosan mondta ezt, és az ezredes összeráncolta a homlokát. Maga festette azokat a képeket Párizsban? Kérdezte gyanakodva. A maga felesége volt Madeleine Julio? Kazimír bólintott. Hihetetlen, csóválta a fejét az ezredes. És most már nem fest? Egyelőre az izmaimra van szükség csak, felelte mosolyogva, de a mosolya keserű volt. Az ezredes karon fogta, és elvitte egy félreeső asztalhoz. Én Roger Hill vagyok, mondta, műkereskedő New Yorkban. Szeretnék néhány képet venni magától. Vannak képei? Van néhány, felelte a festő, a szobámban, a szekrény mögött. Mondom, a honfitársait nem a művészet érdekli, hanem a box. A műkereskedő megvakarta a fejét és mosolygott. Jó fiúk, mondta, de nem szabad túlságosan komolyan vegye őket. Amerika más világ, ott a fogkefe, a vízvezeték és a villany jelenti a kultúrát ma még. Gondoljon arra, hogy ezeknek a fiúknak a nagyapja még pionír volt talán a vadnyugaton. A kultúrához idő kell és nyugalom. Ebből a kettőből pedig egyelőre kevés van nálunk. Olyan gyorsan fejlődik a civilizáció, hogy nem jutunk lélegzethez tőle. De azért nálunk is vannak emberek, akik értenek valamit a művészethez. Mikor láthatom a képeit? Akár ma este, itt lakom a közelben. A műkereskedő ezredes még aznap este megvette a képeket, mind a hatot. Nem kicsinyeskedett. $500 fizetett darabjáért. Ez Németországban valóságos vagyon volt akkor. Kazimír egy félig romba dőlt házban lakott akkor, ahol az amerikai megszállóerők segítségével kapott nagy nehezen egy szobát, miután a DP tábort elhagyta. Nem magának való hely ez, mondta az ezredes. Nem lenne kedve kijönni Amerikába? Nem, felelte Kazimír határozottan. S miért nem? Mert európai vagyok. Az amerikai megrázta a fejét. Ezek a fogalmak már elavultak, kedves Lubovszky. Ma már csak emberek vannak. Igen, de vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, vetette közbe a festő, és én ezekhez az emberekhez tartozom, ennyi az egész. Talán a jó dolga van önnek itt Németországban? A németeknek sincs jó dolguk. Talán annyira megbecsülik önt, vagy a franciák hívják vissza Párizsba, vagy a lengyelek szobrot akarnak állítani magának? A honfitársaim nem akarnak szobrot állítani, a franciák se hívnak vissza, és a németek se becsülnek meg. Sőt, azonban mégis hozzájuk tartozom. A lengyelekhez, a franciákhoz, a németekhez. Egyszerűen európai vagyok, és kész. Roger Hill csóválta a fejét. Búcsúzásnál azt mondta, ha bármikor is meggondolná magát, Én szívesen állok rendelkezésére, itt a címem. És addig is vevő vagyok minden ezentúl készülő festményére. Lubovszky Kazimír másnap elbúcsúzott a vidám fiatal tisztektől, és elköltözött az összebombázott bajor fővárosból. Dollárjai segítségével Mittenwaldban talált magának egy megfelelő lakást, bent az Alpok között egy fából épült kis vadászházban. Fél órányira lakott a várostól, fent egy hegyoldalban. Az ablakból végig lehetett látni a hegyeken, a levegőnek fenyőszaga volt, és valamivel lentebb egy zöldvízű hegyi patak harsogott. A ház egy német tábornoké volt, aki francia hadifogságban várta a szabadulást. Felesége, anyusa és négy nagyobbacska gyermeke élt fent a házban, ők adták bérbe Kazimírnak az egyik nagy szobát, ami műteremnek is megfelelt. Úgy egyezett meg velük, hogy a főzést is ők vállalják. Nagy szegénységben élt a két asszony a négy gyerekkel, és Kazimír látta el őket feketén szerzett zsírral, hússal, liszttel és mindenféle amerikai holmival. Roger Hill továbbra is fenntartotta vele az összeköttetést, és mikor egy év múlva visszautazott New Yorkba, 14 Lubovszky festményt vitt magával. A képekből odaát kiállítást rendezett, és a sajtókritikákat levélben elküldte Mittenwaldba. A tengeren túli siker hatása hamarosan jelentkezett Németországban is. Német festők, műkritikusok és képkereskedők rájöttek, hogy Lubovszky Kazimír ott él közöttük, és siettek kihasználni ezt a felfedezést. Legnagyobb megdöbbenésükre azonban Lubovszky kijelentette, hogy ő már idestova 7 éve él Németországban, s ha ez alatt a 7 év alatt nem volt szükségük rá, ne legyen ezután se. A derékurak először elcsodálkoztak, és mikor látták, hogy a festő valóban nem akar képet eladni nekik, sem részt venni a kiállításokon, meg is sértődtek. Arról természetesen hallgattak, hogy egy évvel ezelőtt még ők nem akartak tudni a lengyelről. Lubovszky Kazimír gondtalanul élt 2,5 évig a tábornok családjával. Ekkor egy napon hivatalos levelet kapott Münchenből egy IRO nevű intézménytől, hogy saját érdekében haladéktalanul jelenjen meg itt és itt, ebben és ebben az irodában. Fogalma sem volt, hogy mi az az IRO, de azért vonatra ült és elment. Azzal kezdődött, hogy 3 órát kellett várakozzék egy sötét folyosón sok más emberrel együtt. Voltak ott lettek, ukránok, lengyelek, magyarok, mindenféle nemzetiség vegyesen. Itt tudta meg, hogy az IRO egy jótékonysági intézmény, melyet az Egyesült Nemzetek hívtak életre azzal a feladattal, hogy gondozza a hontalanokat. Végre 3 órai várakozás után beléphetett egy irodába. Egy barátságtalan hölgy följegyezte az adatait, kérdéseket intézett hozzá, és úgy viselkedett egészen, mintha nem ők hívták volna oda, hanem magától tolakodott volna a nyakukra. Most hazamehet, mondta végül is a hölgy, amikor kitöltötték az összes kérdőívet, majd hivatni fogjuk újra. 6 hét múlva valóban újra behívták. Most már egy másik irodába kellett menni, ahol a változatosság okáért egy fiatal ember uralkodott. Még a köszönését sem fogadta, amikor belépett hozzá. Föl sem nézett papírosaiból. Jó 5 perce áldogált már előtte, míg végre fölemelte a fejét, és ellenségesen végignézett rajta. A neve? Megmondta a nevét. A fiatalember lapozgatott az illatok között. Aha! Mondotta olyan hangon, ahogy a tanító szokott a rossz gyerekekkel beszélni. Maga kollaborált a németekkel? Kazimír csodálkozva nézett rá. Tessék? Az állít, hogy maga kollaborált a németekkel, ismételte a fiatalember haragosan. Festményeivel szolgálta az antiszemita propagandát és a nácizmust. Hülyeség, felelte Kazimír is elnevette magát. Ki írta oda ezt a marhaságot? A fiatalember elvörösödve pattant föl. Kikérem magamnak, miféle hang ez? Vegye tudomásul, hogy a fölvételét az IRO kötelékébe visszautasítjuk, maga háborús bűnös. Ez már Kazimírnak is sok volt. Ő is elvörösödött, homlokán kidagadt egy ér. Előrehajolt az asztal fölött. Ide figyeljen maga, kis taknyos fickó, mondta lassan erőltetett nyugalommal. Velem ne kiabáljon, mert kiabálni én is tudok.
1: Azt mondja meg, hogy ki találta ki ezt a hazugságot.
0: A fiatal írnok rikácsolni kezdett.
1: Sértegetni mer! Sértegetni! Takarodjon innen!
0: Kazimír ökle lecsapott az asztalra. Egy tintatartó fölborult, néhány ceruza leesett a padlóra, az iratok össze-vissza szögdöstek. Az írnok elsápadva ugrott föl és hátrált a falhoz. Lubovszki arca félelmetes volt. Ebben a pillanatban kinyílt a belső szoba ajtaja. Miféle zaj ez itt? Kérdezte egy kellemetlen hang, mely valamiképpen ismerős volt. Kazimír az ajtóra nézett. Egy püffett arcú, alacsony, kövér ember állt ott. Azonnal megismerte. Pohris Gottfried volt. A sün. Az írnok felháborodva kiabált valamit, de Kazimír nem hallott belőle egy szót sem. Ő csak azt az embert látta ott az ajtóban. A sünt. Aki Évát elvette tőle. Shylockot. Forró vérhullám lepte el a fejét. Köd borult a szemére, és a ködben nem látott mást, csak azt az embert, aki Évát megölte. Évát. És lassan megindult feléje. Lassan, súlyosan, mint aki a végzetet viszi a vállain. Az ember ott az ajtóban mozdulatlanul állt, és rémültre nyitott szemekkel nézte őt. A szája megnyílt, valamit mondani akart, de csak értelmetlen dadogás lett belőle. Kérlek, Kazimír, örvendek! De akkor már ott telt előtte. Éva! Sziszegte bele az undorító püffet arcba, és még egyszer. Éva! Aztán a kezem meglendült. Mire az összefutott tisztviselőknek és rendőröknek sikerült kiszedni a kezei közül a screening officert, már alig volt életben. Kórházba kellett szállítani. Kazimírt azonnal letartóztatták, nem is védekezett. Nem védekezett az amerikai hadbírák előtt sem. Ha azt kérdezték tőle, hogy miért akarta Pohris Gottfriedet megölni, csak annyit felelt rá, mert megérdemelte. Sajnálom, hogy nem sikerült. 2 évi börtönre ítélték. A börtönben vásznat és festőszereket kért. A Social Service egy érzőszívű tisztviselőjének, aki a börtönöket látogatta, sikerült nagy nehezen kijárnia, hogy megkapassa ezeket. Ott a börtönben festette meg Lubovszki Kazimír utolsó nagy képét, Európa pusztulása. A kompozíció középpontjában egy beesett arcú, sápadt asszony állt, tépet fehér ruhában, mellén összetett kezekkel, mint a holtak. Nagy kék szemeivel valahova fölnézett a messze magasságba. Ez az alak volt az egyetlen világító folt a képen. A többi mind sötét, kékes-fekete és penészzöld színek keveréke, börtönrács, romfalak, tátongó üregek és vigyorgó püffett démonarcok. A nő alak a halott Éva volt, a démonok többféle változatban Pohris Gottfriedre emlékeztettek. Ezt a képet egy fiatal amerikai újságíró vitt el magával, akit egy napon végigvezettek a börtönökön. Sokáig nézte összevont szemöldökkel a börtön folyosó homályos világításánál a különös festményt, aztán megkérdezte, hogy mibe kerül. Kazimír vállat van. Nincs ára, mondta egykedvűen. Mint ahogy az életet nem lehet pénzzel megfizetni, éppen úgy nem lehet a halált sem, ha akarja, elviheti. Az újságíró figyelmesen megnézte a különös rabot, néhány kérdést intézett hozzá, és jegyzeteket készített a noteszében. Elviszem, mondta, ha megengedi, kiállítom Amerikában. Miért van megbüntetve egyébként? Kazimír a képre mutatott. Mert Európa elpusztult. Felelte, és visszament a cellájába. Néhány hét múlva egy öreg papot engedtek be hozzá. A pap leült melléje a kemény deszkapricsre, és sokáig ült ott szótlanul. Aztán hirtelen megkérdezte. Hisz Istenben? Nem, felelte a fogoly. Miért nem? Mert Európa elpusztult. A pap hallgatott. Ismertem egy öreg halászt, kezdte el egy idő múlva, aki szintén nem hitt Istenben.
1: De egyszer 6 gyermek megmagyarázhatatlan módon megmenekült a haláltól, és attól kezdve szeretett volna hinni. Azok a gyerekek egy csónakban voltak, és egy vízesés fölött megállt velük a csónak, pontosan abban a pillanatban, amikor le kellett volna zuhanjon velük a mélybe. Ismerős ez a kép? Kazimír elgondolkozva nézett rá. Mondja csak. Egy nap az öreg halász ugyancsak beült egy csónakba, és hagyta, hogy a víz a mélység felé sodorja, folytatta a pap, és azt mondta. Ha van Isten, akkor az én csónakom nem állhat meg ott, ahol a gyerekeké megállt, mert nekem nincs már semmi keresni valóm ezen a földön. És a csónak valóban nem akadt meg, hanem alázuhant az öreg halásszal együtt. Érti ezt? Azt hiszem, értem, mondotta lassan. Az öregnek igaza volt. Ez az egyetlen, amit még tenni lehet. Az öreg pap másnap újra eljött. Mondja, nem lenne kedve Amerikába jönni? Kérdezte minden bevezetés nélkül. Én azt hiszem, magának még nagy művészi feladatai lennének ott. Kazimír csodálkozva nézett rá, aztán megrázta a fejét. Nekem már nem lehet semmiféle feladatom, mert Európa meghalt. Miért gondolja, hogy Európa meghalt? Kérdezte a pap. Nézzen körül, felelte a fogoly. A gonosztevők szabadon garázdálkodnak, a tisztességesek pedig meghaltak, vagy a börtönben penészednek, vagy az utak szélén koldulnak. Shylock legyőzte Paris-t. Egyébként megfestettem én ezt már egyszer régen, de nem figyeltek fel rá az emberek, pedig akkor még nem lett volna késő. Az öreg pap hallgatott egy ideig, aztán sóhajtott. Mondja, miért haragszik tulajdonképpen Pohrisch Gottfriedre? Ezt nem egészen értem. Kazimír arca megrándult, keményen felelte. Nem haragszom rá, gyűlölöm. Nem azért, mert háborús bűnösnek hazudott, abban a semmire való kis irodában, ne higgye. Még csak azért sem, mert megölte Évát. Gyűlölöm, mert van, és mert ő és a hozzá hasonlók megölték Európát. A pap elgondolkozva nézett maga elé a börtöncella kőpadlójára. Mit gondol? Kérdezte hirtelen. Miért kellett annak a csónaknak megállni ott a mélység fölött? Miféle feladatot kellett elvégezzenek maguk hatan? A festő vállat von. Mit tudom én, nem is érdekel. Ki tudhatja, hogy mi az emberek feladata ezen a földön? Ha az ember megnézi, hogy mit művelnek, talán maga az élet a feladat egyedül, tette hozzá később, ahogy az ember él, amit él. Ezt nem lehet tudni, nem is érdekel. És ha azt mondanám, hogy tegyen egy próbát maga is, mint az az öreg halász, hogy üljön bele a csónakba, és engedje, hogy sodorja a víz? Kazimír ránézett, és elmosolyodott furcsán és szomorúan. Úgy gondolja, ha átjutok Amerikába, akkor van még feladatom? Annak ellenére, hogy Európa meghalt? Nem hiszem. De megpróbálhatja. Hogy az öreg pap csinálta-e, vagy sem, azt nem tudta meg soha. De néhány hónap múlva kiengedték a börtönből. Jó maga viseletére való tekintettel mondták, de egyesek szerint annak az újságírónak is szerepe volt a dologban, aki annak idején a képet elvitte. Állítólag néhány nagyobb amerikai labban megszellőztette a dolgot, hogy egyik legtehetségesebb európai festőművész, az amerikai megszállók börtönében sínylődik, mert megpofozott egy embert, aki azt feltétlenül megérdemelte, hogy a kép, amit elvitt, nagy feltűnést keltett oda át. Elég az hozzá, hogy kiszabadult, sőt, lakást is utaltak ki neki Stuttgartban, és portré megrendeléseket is kapott magasállású amerikai uraktól. Titkos jóakarók néhány hónap alatt megszerezték számára az útlevelet is, és a kiutazási vízumot. Egy napon, 1950. június 13-a volt, egy vidám amerikai kapitány elvitte kocsiján az állomásra, ahova éppen akkor futott be München felől a brémai gyors. Érezze jól magát Amerikában, mondta búcsúzóul a kapitány,
0: és Kazimír barátságosan visszanevetett rá.
1: Okay, Captain.
0: Mikor lábát a vonat lépcsőjére tette, egy pillanatra egészen furcsa volt. Az öreg halász jutott az eszébe, akiről a pap beszélt. Ő is így lökhette el a parttól a csónakját, gondolta Kazimír, és szeme még egyszer búcsúzkodva körüljárta az újraépült pályaudvart. Lássuk hát, gondolta a következő pillanatban, és egy vidám, gondtalan kalandba induló mozdulattal belökte a kocsi ajtaját. Az első fülkében sokan ültek. A másodikban csak hárman, egy szerelmes pár és egy sovány öreg asszony. Kazimír kinyitotta az ajtót. Van még szabad hely? Kérdezte. A sovány öreg asszony haragosan mérte végig, és közelebb húzta az ülésre helyezett kézitáskáját. A fiatal pár egyszerre mondta, mint egy beszélő kórus. Igen, még három hely szabad. Táskáját föltette a hálóba, és leült az öregasszony oldalára az ajtó melletti sarokülésre. A szigorú, sovány öreg hölgy egy könyvet tartott a térdén, de nem sokat olvashatott belőle, mert minduntalan fölnézett abból, és megbotránkozott pillantásokat lövelt a szerelmesek felé. Azok újra elmerültek egymásba. Látszólag kinéztek az ablakon, csak éppen a kezük ért össze, de Kazimír érezte, semmit sem látnak a világból, csak egymást. Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, gondolta irigyen. Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. Aztán sóhajtott, és ő is kinézett az ablakon. Kint napfény ragyogtatta egy templom tornyán az aranykeresztet, és a kék égbolton fehér cukorhab felhők úsztak. Valahol egy harmonikán régi valcert játszott egy szomorú ember, s a hang vergődve veszett el időnként a pályaudvar zsivajában. Búcsúzom Európától, gondolta, és a szeme megforrósodott ettől a gondolattól. Aztán egy alig észrevehető kis zökkenést érzett, és a vonat lassan megindult vele az ismeretlen felé. Egy ideig még ide-oda cikáztak a gondolatai. Régi utazások emlékei keltek életre egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, képek, melyek valamikor színesek voltak és elevenek, de most már hiányzott belőlük a valóság ereje, mintha valami halvány kötfátyolt akarta volna be őket, amit az idő szőtre álljuk, és az elmúlás. Majd lassan leragadtak a szemei, és a kerekek egy hangú csattogása lehúzta magával egy puha, sötét mélységbe, mely jó volt és vigasztaló, mint maga a halál.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. adatokat. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében alapvetően napos idő várható a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból délután, kora este néhol záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél. A csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hon Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke, korábban a miniszterelnöki hivatal még koalíciós időkben koordinációért felelős államtitkára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi ön szerint a magyar kormány legfontosabb feladatcsomagja most, mert erről mindenkinek van valamilyen sejtése, elképzelése?
2: Hát ugye magam átéltem több kormányváltást, tehát ha nem is rendszerváltás, bár rendszerváltás is csak akkor nem kormánytagként, hiszen azért én ott voltam 89-90-ben a rendszerváltás időszakában, és gyakran ült mellettem az ellenzéki kerekasztalban Orbán Viktor, akkor még jókat röhögtünk közösen, de utána akár 94-ben, akár 2002-ben, 2006-ban folytatott társra kapott felhatalmazást az akkori kormány. Magam is átéltem ezt, és ilyenkor azt gondolom, hogy az első feladat az, hogy megnézze az adott kormány, hogy mi van. Tehát ugye sok minden elhangozhat egy kampányban, sok mindent tudhatunk adott esetben egy előző kormányzati tevékenység, hogy ténylegesen mi van, mi a helyzet, mi a költségvetés helyzete, mi a gazdaság valós helyzete, mi az egyes területeknek, szakterületeknek a helyzete. Ez egy felmérési feladat. Ez akár időbe is telhet, mint ahogy időbe is telik. Ennek következtében azt gondolom, hogy célszerű türelmesnek lennünk, amikor azt várjuk, hogy mondjuk a pénzügyminisztérium mondja meg, hogy mit fog csinálni, vagy mondjuk azok a minisztériumok, amik eddig nem voltak. Hát 16 éve nincs Magyarországon oktatási minisztérium, egészségügyi minisztérium, szociális minisztérium, környezetvédelmi minisztérium. Ezeknek önmagában a rendszer fölállítása, mert azért ami marad belőlük ilyen államtitkárságként véletlenszerűen a belügy alárendel, ez is időkérdése. Tehát először szerintem meg kell nézni, hogy mi van, és utána ehhez kell rendelni az adott pártprogramja, most itt a Tisza programja, csak egy pártprogramja van, valamilyen módon a cselekvési programjukat. Ehhez szerintem ahhoz, hogy ténylegesen megtudjuk, hogy mit fog csinálni ez a kormány, az szerintem most tartalmilag mondom, legalább még egy hónapot várnunk
1: kell. De annak a megnézése, hogy mi van, az miből szokott állni? Megnézni, hogy a számlákon mi van? Hogy a szerződések hogy állnak? Mennyit fizettek ki belőle? Mennyi kill? Tehát mint hogyha az ember vesz valami vállalkozást, hogy megnézni, hogy plusz, mínusz, micsoda?
2: Hát igen, nagyjából ez jó a példa a vállalkozás. Ha én megveszek egy vállalkozást, akkor előtte is meg tudom nézni, az a különbség, hogy előtte nem tudom. Tehát nincs módja egy kormányzásra készülő pártnak, hogy előtte oda menjen és minősítse a dolgokat. Tehát a győzelem után tudja csak ezt megtenni. Bizony, meg kell nézni a költségvetést, kell csinálni egy leltárt, kell csinálni egy, hogy olyan személyi ügyek is vannak. Azért ne felejtsük el, hogy itt a 16 év után ez nem egyszerűen egy kormányváltás, amit látunk. Erről van egy vita a közvélemény, a politikában, az elemzői körben.
1: Rendszer vagy kormány.
2: Igen, én azt látom, hogy ez egy rendszerváltás. Ez egy jóval bonyolultabb kérdés. Gondoljunk abba bele, hogy 89-90-ben mi egy évig azzal szórakoztunk, hogy hogyan történjen a rendszerváltás. Ugye 89 nyarán kezdődött el a folyamat, és 90-ben voltak a választások. Tehát ugye majdnem egy év volt annak a végig gondolására, hogy hogyan tovább. Most erre nincs ennyi idő, miközben a feladat legalább akkora, mert tényleg az Orbán rendszer, ki mit gondol róla, de az mégiscsak egy rendszer volt. Orbán maga is azt mondja, hogy ez illiberális állam, ez egy önálló rendszer, egy előzmény nélküli rendszer, ő Fülke forradalomnak nevezte azt a fajta forradalmat, amit ők annak idején végrehajtottak. Ennek megfelelően most a rendszer újraépítése, vagy egy más rendszer építése legalább ennyire, hogy mondjam, időigényes, meg kell nézni, hogy mi van, és a mi van, az is beletartozik, nem csak a számlák, meg hogy áll a magyar költségvetés mondjuk, hanem az is, hogy kik vannak, személyi ügyek, nagyon súlyos kérdések, hogy ki marad, ki megy, kik lehetnek az új másod-harmadvonalmi vezetők, ezek létkérdések. Bizonyos szempontból a személyes tapasztalatom a miniszternél adott esetben fontosabb lehet, hogy ki lesz az államtitkár helyettes, a főosztályvezető, mert ezeken a tényleges működés szempontjából akár több is múlhat, nem akarom lebecsülni a miniszteri feladatokat, mint adott esetben a legtetején, hogy hát csapatokat kell felállítani, össze kell hozni új struktúrákat előzmény nélkül. Ezek mind-mind időigényes dolgok, és ezekhez hozzá kell rendelni azokat az ígéret csomagokat, amit az adott párt megtett, azért a Tisza elég sok mindent ígért.
1: De hogyha rendszer, akkor az a legmélyebb részekig rendszer. Legmélyebb részekig le kell cserélni az embereket. A kormányhivatal

0: megyék, valamint területileg, miután Kárpát-medencébe gondolkodunk, hozzánk tartozik, és a mi figyelmünket számíthat a felvidéki magyarság körülbelül a Duna vonaláig, illetve a Kárpátalja is. Vannak innen tagjaink, több külföldi tagunk van, Erdélyből is van kettő, szlovák területről van kettő, és egy pedig a Kárpátaljáról.
1: No hát, amit így a kívülálló lát, hogyha arra kérem most, hogy röviden összegezzük az első ciklust, tehát a 2022-től tartó ciklust, akkor kiállítások, hangversenyek, konferenciák, hogy lehetne összegezni?
0: Hát igyekszünk mind a 9 múzsát szolgálni, és olyan programokat támogatni, akik ezt megvalósítják. Szoros kapcsolatban vagyunk a Miskolci Galériával. Ott nem régen egy saját programként megvalósult a MMA fiatal ösztöndíjasainak az összművészeti kiállítása. Ott támogatjuk például a debrődi nyári művészeti tábort, amelynek a Kassai Rovás Egyesület a gazdája, nevezetesen Szabó Ottóék, akik fogadják a magyar ösztöndíjasokat, kb. 4-5 évente. Ugyancsak egy művészeti tábort támogatunk Kárpátalján a Matli Péter vezetésével, és a Tokajba saját programként építjük és támogatjuk a Makovesz háznak a rekonstrukcióját, amelyet valamikor a nomád nemzedék a félsziget végén épített fel. Ennek most a klónozott mását próbáljuk helyreállítani és emléket állítani a nomád nemzedéknek, ami tulajdonképpen a Művészeti Akadémia magja is volt, hiszen ugyanazok az emberek voltak, és ugyanúgy összművészeti szempontok szerint szerveződtek. Egy értékes generációnak volt a szellemi forrása mai napig. Ennek a rekonstrukciója folyik, és most nyáron átadásra kerül. Különböző népművészeti programokat is támogatunk, Palócföldön például, de Egerben is, és újabban egy díjat alapított a Regionális Akadémia, amely egy oklevél, amelyet azok érdemelnek ki, akik nagyon sokat tettek a kultúra szervezéséért a régióban. Ezt a múlt héten adtuk át.
1: És ez Heves megyébe került, ez az első díj?
0: Heves megyében, igen, és ezt a Halasi Csilla kapta, Kőpál özvegye, aki a hevesi kiállítótermet és emlékházat működtet nagyon magas színvonalon.
1: Hogy említsek már egy személyes élményt, én egy egész napot eltöltöttem Kőpállal az ő családjában, Csilla főzte a bablevest, és akkor mindenről tudtunk beszélgetni, elmentünk a művésztelepre, lakásába, mesélt a családjáról, valami csodálatos légkör volt abban az otthonban, és hát ez nagyon örvendetes, hogy Kőpálnak az emlékét az özvegye ilyen módon őrzi.
0: Hát Kőpál ezt megérdemli, hiszen fantasztikus tehetséges szobrász volt és tanár. Egy nagyon színes egyéniség volt. Igazi művészember volt. Hát a bohém természetű is volt, ezt lehet mondani, de ezért lehetett vele jól kommunikálni. A komoly dolgokat is vidáman fogadta, és sokan szerették.
1: Tanítványa is nagyon szerették.
0: Igen, és hát igen, ő is táborokat vezetett, ez a hagyomány azt hiszem folytatódik Hevesen. Hát Miskolcon is van alkotása a Kőpálnak szerencsénkre.
1: Ez az egresi
0: szobor.
1: Szobor,
0: igen. Én úgy gondolom, hogy a Halasi Csilla folytatja az ő, konzerválja az ő szellemiségét.
1: Igen, hát szóval a Művészeti Akadémia tulajdonképpen közösséget teremt azoknak a művészeknek, akik a hétköznapokban magányosan alkotnak. Mert hát azért egy festőművész, akár egy irodalmár magányosan alkot. Tehát kell az a közösség, kell az a kohézió, és kell az a alkotó ösztönzés, amit egy ilyen közösség nyújtani tud.
0: Igen, ez hasonló a Tudományos Akadémia közösségéhez, amelyet itt a művészetek vezérelnek, és a közösség nem csak önmagáért van, hanem rengeteg esemény szerveződik ebben a közösségben, ami tovább építi és szorosan

0: teszi a kapcsolatokat. Már említettem talán, hogy az akadémia kb. 1000 programot szervez Budapesten és környékén és külföldön is. Miközben egyszerre 300 ösztöndíjasa van, ami egy másik fajta közösség, a fiataloknak és az utánpótlásnak a közössége.
1: Ami viszont rengeteget jelent egy kezdőművész számára, hogy meghatározott ideig havi fix ösztöndíjat kap. Tehát ez induláshoz fantasztikus nagy segítség lehet.
0: Igen, és inspiratív lehet az is, hogy ők találkoznak az idősebbekkel, az akadémia tagjaival, illetve egymással is, korosztályi szinten. És úgy gondolom, hogy ezek mesteriskola az én hivatásomban ugyanígy emlékezetes közösség lesz, mint egy-egy érettségiző osztály, és ezek az emberek egymással később is kapcsolatba kerülnek, vagy munkakapcsolatba kerülnek.
1: Most egy picit eltérnék, mert hogy ezen a héten emlékeztünk meg, éppen a beszélgetésünk napján, a keddi napon Plesz Antalnak a születésnapjáról, és hát Bodonyi Csaba személyét illetően nyilván az embernek eszébe jut az a mesteriskola, amit ő jelentett.
0: Hát a Plesz Antal szerepe rendkívül.
1: Önnek fiatal korában, tehát egy hasonló szituáció lehetett.
0: A furcsaság, hogy épp ma van a születésnapja.
1: Igen, igen.
0: És ő rá sokan emlékeznek, nem csak a születésnapja miatt, hanem a hatása miatt. Nemrégen temettük egyik kiváló kollégámat, Dobó Jánost, és ott három búcsúztató szöveg hangzott el, és mert két személy temettek egyszerre, és egy pap is volt, tehát mind a három emlegette Plesz Antalt. Hogy ez miért van, ez egy elég különös dolog, elgondolkoztató. Kétségtelenül, hogy ő egy szokrateszi bábaként működött, és egy igazi mester, talán született mester volt, akikhez úgy vonzódtak a fiatalok, hogy szinte akarták más szakmából is, tanulja vagyok ennek, megszólították, hogy legyen ő a mestere. Hát persze ő nem vállalta ilyen széles körbe. Felszabadító ereje volt, és nagyon értett az emberek nyelvén, de egyénekre lebontva. Tehát ő nem volt csoportgurú, sosem szerepelt előadás, például nem tartott, egy 3-4 főnél több emberrel egyszerre sose beszélt, de mindenkivel tudott úgy beszélni, hogy az annak a személyisége szerint történt, akivel beszélt. Úgy tudott minket letolni másokat is, hogy örültünk neki. Ez is egy komoly tehetségnél val, amellett, hogy ő nagyon jó átfogó gondolkodású építész volt.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést Bodonyi Csabával, a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális elnökével.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: שוקט.
1: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, stúdiónk vendége volt Bodonyi Csaba, Ybl Széchenyi és Makovec díjas építész, aki a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális csoportjának elnöke. Folytatjuk a vele készült beszélgetést. A fiatalokról beszélünk, találkoztunk a mostani galériabeli triennáli megnyitóján, és nagy-nagy örömmel fedezte fel az ember, hogy mennyi fiatal alkotó gyűlt ott össze. Tehát a fiatalok viszik tovább a művészetet?
3: Hát nem tehetik, mert beléjük szorulna a tehetség, az élettel való kapcsolat, ezt valahogy ki kell fejezni. Ez a, úgy mondja Németh László, hogy nincs rosszabb dolog az embernek, mint kihasználatlan alvó képességeik. Tehát nyilvánvalóan az alkotás programja születésünknél fogva belénk van programozva. Ezt fel kell ismerni, igen, támogatni kell, és ebből építkezünk.
2: Beszélgettem a fődíjassal, 26 éves fiatalember, aki 2 éve végezte a Képzőművészeti Egyetemet, és hát ő mondta, hogy milyen sokat jelent neki ez, hogy most ezt a triennáli fődíjat megnyerte, mert hogy eddig kiállítgatott ő, mondjuk Gödön, ahol úgy tapasztalta, hogy az ismerősei meg a rokonai megnézték a kiállítást, de hát ő szeretne többet mutatni magából, és hogy ez most egy olyan indító erő a számára, és gondolom, hogy a Művészeti Akadémia lehetőségei is ilyen indító erők lehetnek.
3: Igen, hát annyiban is, hogy mi támogattuk ezt a triennálét, mint akadémia, anyagilag is támogattuk, meg szellemileg is, és ez a bemutatkozás nyilván minden fiatalt inspirál, mert hát hisznek, még nyilván hinniük kell abban, hogy a képességeikkel tudják alakítani valamelyest a világot, vagy legalábbis színesíteni tudják azt.
2: Lezajlott a múlt héten talán az a közgyűlés, amelyen bemutatták az régió elnököket. Milyen szakmai programot határoztak meg?
3: Én nem vettem részt ezen az értekezleten Budapesten, mert egy egészségügyi programot kellett teljesítenem, és nem tudtam módosítani rajta. Tehát lényegében a stratégia én szerintem nem változik, amit ennek a hármas célnak akarunk jövőre is megfelelni. Szeretnénk több saját programot kezdeményezni. Ehhez viszont többletforrás kellene, ezért mi szorgalmaztuk a Miskolci régió részéről, hogy tekintsük az akadémia tagozataival azonos rangúnak a régiókat. Ez anyagilag ez egy dupla lehetőséget jelentene.
2: Meg én valami olyasmire is emlékszem, hogy például a kamarával kötöttek szerződést, jól emlékszem?
3: Az Akadémia Országos Elnöksége kötötte a gazdasági kamarákkal egy ilyen együttműködési megállapodást, amit le fogunk bontani regionális szinten, és én már beszéltem a kamara helyi elnökével, hogy össze fogunk ülni, és ezt a budapesti központi kezdeményezést lebontjuk vidéki szintre.
2: Na most hogyan lehet kiépíteni a kapcsolatokat, hiszen önöknek az akadémiával is kapcsolatban kell lenni, de talán kapcsolatban kell lenni azokkal a művészképző intézményekkel. Most gondolok én itt egy zeneművészeti egyetemre, ami itt van Miskolcon, középfokú zenei oktatás is folyik, aztán a galériában folyó munka, tehát azokkal a művészeti képző intézményekkel is, ahonnan lehet hozni majd az embereket.
3: Kapcsolatban vagyunk, például a itteni zenei intézetnek a programjait támogatjuk. Szeretnénk még több támogatást adni a helyi művészeti oktatásnak. Ezért kezdeményeztük már régebben azt, hogy alakuljon Miskolci Egyetemen egy művészeti kar. abból kiindulva, hogy itt volt a városban három építészeti műhely. Bocsánat, volt a városban három szellemi műhely. Az egyik, ami a leghíresebb, a grafikai volt, a másik az új zenei műhely, a harmadik az építész műhely. Ezek a szellemi együttműködések egy idő után már szétrebbennek, tehát mint műhely nem léteznek, megszűnnek, de ezt szerettük volna az oktatásba átmenteni. Erre nagyon sok kísérlet volt, akkreditációs anyagok készültek. Legutóbbi variáció szerint a Kassai Egyetemmel együttműködésbe jött volna ez létre, de végül is a zenei intézeten kívül nem került be az egyetemi oktatásba más művészeti kar, pedig az építészet és grafikai jól elő volt készítve, és még tulajdonképpen a rektorasszonnyal nemrég beszéltünk erről, még mindig napirenden van, bár a megvalósítást én már távolinak találom. A probléma az például építészetben, hogy ott volt építészeti mozgás, szellemi aktivitás, ahol nagy építészirodák voltak. Ez volt Pécsett, Debrecenbe, Szegeden, Miskolcon és Győrön. Ezek megszűntek. Most pedig ott van szellemi mozgás, ahol egyetemek vannak. Debrecenbe, Pécsett, Győrbe van építészkar, és mikor kezdeményeztük az egyetemen itt Miskolcon, hogy itt is legyen, akkor még ez a három felsorolt egyetem nem létezett.
2: Tehát ez jó régi gondolat akkor.
3: Tehát ez elég régi gondolat, ez olyan 20 éves gondolat.
2: Na meg aztán biztos az is régi gondolat, és én úgy gondolom, hogy erről nagyon szívesen fog beszélni, hogy az MMA egy építész múzeumot kíván létrehozni.
3: Az is egy nagyon régi vágy és nagyon régi történet, hogy a magyar építészeti örökség anyagát, ezek tervek, modellek, fotók, emlékanyagok, ezeket koncentráltan és kutatható módon, valamilyen módon egybe kéne láttatni, egyrészt a laikus közösséggel, másrészt a szakmát szolgálva vele. Ezt az MMA kezdeményezett egy pályázatot, mert megvan hozzá a Budapesten a beépítési terület, illetve az építészeti feltételek megvannak. Úgy értem, hogy tehát a területi feltételek megvannak, és erre kiírtak egy tervpályázatot, egy nagyon jó terv nyerte meg, amelynek most nem tudom, mi lesz a sorsa, hogy a kormányváltás volt. Már csak az építés van hátra.
2: És úgy gondolom, hogy ezt a múzeumot tartalommal megtölteni, ez lesz a könnyebbik része a dolognak.
3: Rengeteg anyag van különböző raktárakban Budapesten, és én szeretek küzdeni azért, hogy ez ne egy budapesti program legyen, hanem ez egy országos program legyen, hogy ennek legyennek a régiókban is jelenjen meg ez a fajta gondoskodás, a múltunknak a archiválása. Itt talán relatív értékekről van szó, de akkor is fontos lenne a helyi identitás miatt.
2: Tudunk-e valami olyan közeli programot mondani a hallgatóknak, ahol akár egy hangversenyteremben, akár egy kiállításon, hát a Triennale az augusztus 9-éig látogatható, tehát a képzőművészeti munkák, de lesz-e a közeljövőben olyan rendezvény, ami bemutatja az önök munkáját?
3: Hát egyik a saját programunk teljesülni fog Tokajban a Makovecház felépülés, ezzel kapcsolatban tervezés alatt van egy a nomád nemzedékről megemlékező kiállítás, ez tekintjük saját programnak, ami én fontosnak tartok a történetisége, illetve a MMA-hoz való kapcsolódása miatt.
2: Időpont?
3: Augusztus 9.
2: Na hát ez csodás, hogy már ilyen pontosan tudjuk mondani.
3: A tervünk az, hogy úgy időzítjük, hogy a szellemi kapcsolatok gazdagodjanak, úgy időzítjük a saját közgyűlésünket, tehát a legközelebbi közgyűlésünk az a Tokaji írótáborral egybe összeszerveztük, és ez egybe egyszerre fog történni. Az említett Makovec ház átadása is ebbe van. Ugyanakkor a Tudományos Akadémia felé is nyitni szeretnénk, tehát a következő közgyűlés pedig már olyan módon szeretnénk megtartani, hogy a Tudományos Akadémia valamelyik programjával összeszerveznénk a saját programunkat egy napra. Egyébként az építészetnek mi nyitottunk egy szakbizottságot, és abban vannak művészek is, tehát nem csak építészek, amely az épített környezetre vonatkozó szakbizottságnak hívnak. Annak valamikor elnöke voltam, de most Rudolf Mihály vezeti ezt a szakosztályt.
2: Hát én nagyon szépen köszönöm. Nagyon értékes munkával ismerkedtünk meg, és reméljük, hogy ezeket a kitűzött célokat meg tudják majd valósítani. Budonyi Csaba, Ébül Széchenyi és Makovec Díjas építész volt a vendégünk, akinek nevéhez számos miskolci épület fűződik, és hát nyilván templomok, környék, Tokaj város főépítésze volt, hát egy nagyon-nagyon gazdag szakmai múlttal rendelkezik, és nagyon köszönjük, hogy a fiatalokat is így összefogják, hiszen szükségünk van az új nemzedéknek a elindítására és az ő munkájukra.
3: Ez a felelősségünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kunternő néprajzkutató, a kulturális antropológia egyik hazai mestere, fotóművész, egyetemi oktató emléktábláját avatták a közelmúltban Égerszögön. A köszöntőt Bodnár Mónika etnográfus mondta, akivel arról is beszélgetünk, hogy a felvidéki Szepsiben bemutatták az abaúji és szepsi kékfestőkről írott könyvét.
2: Kunternő sokat kutatott azon a vidéken, tehát tulajdonképpen így kötődik ahhoz a térséghez, nem csak Égerszöghöz, hanem az akteleki karszthoz, mert a 70-es évek második felében a doktori értekezését, mikor készítette, akkor ezt a témát, ezt a térséget választotta. Doktori értekezése meg is jelent a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékének a kiadásában, a Studia Folklorisztika et Etnografika sorozatban, az akteleki karszt településeinek a halotti szokásait dolgozza fel. Kunternőről, és itt természetesen Égerszög is, és számos környező település szerepel. Kunternő munkásságával kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy ő abszolút új kutatási útvonalakat keresett, új módszereket keresett a néprajzon belül. Ő nem úgy tekintett a néprajzra, mint egy letűnő társadalom kultúrájának a statikus leírására, hanem inkább úgy tekintett rá, mint a közkultúra, ami tovább él, változik, de napjainkban is megtalálható ilyen-olyan formában, és ő erre mindig figyelemmel volt a kutatásai során, többek között a halotti szokások vizsgálatakor is.
1: Na most itt hagyj említsem meg, hogy ugye ő magyar nyelv és irodalom szakos tanárként diplomázott elsőként, aztán néprajzszakos lett, dolgozott a Herman Otto Múzeumban, és volt egy finnországi ösztöndíj, ahol tulajdonképpen neki egy kicsit megváltozott a szemlélete, itt ismerkedett meg a kulturális antropológiával, aminek a kutatási módszerei azt hiszem, hogy addig nem voltak annyira ismertek.
2: Így van, ez a külföldi ösztöndíj nagyon nagy hatással volt az ő szakmai szemléletére és pályafutására. Finnországban töltött 10 hónapot, ugye majdnem egy évet. Ez abban az időszakban, a 80-as évek elején azért nem volt olyan gyakori, hogy valaki külföldi ösztöndíjat kap, és ráadásul ilyen hosszú időtartamra. És ott ismerkedett tényleg meg a kulturális antropológiával, és hazajöve ő ezt az irányzatot követte, tulajdonképpen a néprajztudományba beépítve, beágyazva próbálta ő ezt, de tulajdonképpen egy új tudományág, vagy egy párhuzamosan működő tudományág bontakozott ki az ő munkásságából. És hát nem véletlenül, először a múzeumban, ugye említetted, a múzeumnak volt ő a munkatársa, a múzeumban ilyen irányú kutatásokat indított, és aztán később, mikor szerveződött egyrészt a Miskolci Bölcsész Egyesület, aztán a Miskolci Egyetemen belül a Bölcsész Tudományi Kar, ő itt kapott jelentős szerepet, és ő hozta létre, és első vezetője, tanszékvezetője volt a ő általa létrehozott antropológiai, kulturális antropológiai tanszéknek.
1: 1992-től működik ez a tanszék a mai napig, de hát említsük meg az egyébfokú érdekeltségeit és érdeklődését. Azt el kell mondani, hogy volt egy kunternő, aki 1920-ban született, ő az édesapja volt, és festőművész volt, grafikus. Ő itt Miskolcon teljesítette ki a munkáját, az ő fia. 48-ban született, és hát fiatalon hunyt el 94-ben. De hát, mint fotóművészt is számon tartjuk őt.
2: Igen, tehát művész családba született, az édesapja képzőművészként, illetve tanárként működött. Egyébként előbb Ózdon, és aztán Ózdról került ő Miskolcra, mikor Miskolcon egy olyan kulturpolitikai törekvés kapott szárnyra, hogy az ott letelepedő művészeknek a város lakást ígért, illetve műterem lakást, és ezt számos művész élt ezzel a lehetőséggel, és számos művész megtelepedett a városban, akik jócskán gazdagították a város és a térség kulturális és művészeti életét, értékét. Ezek közé tartozott az idősebb Kunternő is, és ebbe a családba született bele az ifjabb Kunternő, és ő maga is nagyon jó művészeti adottságokkal, vagy művészi vénával is rendelkezett. Amint már említetted, ő fotográfus is volt, kiállítása is voltak, és nagyon szép fotókat készített, önálló kiállításon is bemutatta ezeket, vagy bemutatásra kerültek ezek a felvételek, de emellett ő maga is rajzolt, tehát édesapja a tehetségét ő is örökölte, de ő igazából nem ezen a téren alkotott nagyot, vagy fejtette ki igazán, nem ez jellemző rá, hanem a néprajz, illetve a kulturális antropológiai tevékenysége. És a temetőkutatás, vagy halott kultusz mellett érdemes megemlíteni a másik nagy témakörét, a parasztfotóknak a kutatását, tehát a vizuális kultúrának a vizsgálatát. Ez is az ő nevéhez kötődik, és a miskolci tanszéket tulajdonképpen úgy szervezte ennek a jegyében, tehát kulturális antropológus, antropológiai és vizuális, kulturális és vizuális antropológiai tanszék a mai napig is a neve, és hát az egyetemen természetesen a tanszék alapító emlékét és az ő irányzatát mai napig őrzik, és tisztelettel emlékeznek róla. Egyébként az egyetemen két emléke is van Kunternőnek. Az egyik egy kopjafa, amit a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Bódi László faragott, ő maga is néprajzkutató, kulturális antropológus volt. A másik pedig egy szobor, amit egy neves miskolci művész készített, Jószai Zsolt.
1: Egyébként az etnográfusok és az antropológusok között van átjárás, tehát használják egymás eredményeit?
2: Szerintem igen, bár több, bár kevésbé, mint amennyire lehetne, de már csak ilyen személyi érintettségek kapcsán is van átjárás. Hát nem Kunternő, ha csak a Miskolci Egyetemnél maradunk, nem Kunternő az egyetlen, aki néprajzosból lett kulturális antropológus, vagy ezt a kettőt össze tudta kapcsolni. A következő tanszékvezető, Kotics József, ő is néprajz szakot végzett, néprajzkutatóként indult az ő pályája, szakmai pályafutása, és aztán hosszú éveken keresztül a Miskolci Kulturális Antropológiai Tanszéket vezette. Jogos a kérdés egyébként, szerintem lehetne több kapcsolat maga a múzeum és az egyetem között is, és a néprajzkutatók és a kulturális antropológusok között is több személyes kapcsolat, és több szakmai kapcsolat is. De azért valamilyen szinten ez működik.
1: Nos, hát akkor mondjuk el, hogy Égerszögön hol látható ez az emléktábla, amelyet felavattak, és amelyen beszélgető partnerem Bodnár Mónika mondta az ünnepi ajánlót ehhez az emlékhelyhez.
2: Igen. Az égerszögi emléktábla, Kunternő emléktábla a közösségi házban, a házon belül látható, ott került elhelyezésre. Máger Ágnes alkotása, tehát így módon megint visszatérünk egy picit Miskolcra. El kell mondani, hogy ez az emléktábla nem most készült. Évekkel ezelőtt elkészült. Máger Ágnes egy ott élő és ott működő, ott dolgozó családnak a kérésére készítette, Tóth György és felesége Marika kérésére készítette ezt az emléktáblát. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy ez a házaspár Budapestről költözött Égerszögre, egyszerűen beleszerettek abba a környékbe, és aztán ott vettek egy házat, később állandó lakhelyük lett, és bekapcsolódtak, illetve hát inkább azt mondom, hogy kovászai voltak, főszervezői voltak a falu kulturális életének. Az opera fesztivál tulajdonképpen onnan indult, onnan nőtte ki magát, Égerszögről indult, és aztán lett Perkupai Opera Fesztivál, de számos egyéb rendezvényük is volt, kiállító helyet működtettek, természetesen nem mint család, hanem létrehoztak egy alapítványt, az Égerág alapítványt, és ennek keretén belül szervezték ők ezeket a tevékenységeket. Művész telepet akartak létrehozni, és volt is ennek néhány megmozdulása, ennek volt vezetője néhány éven keresztül Máger Ágnes, és ilyen apropón szólították őt meg. Ők egyébként nem ismerték Kunternőt személyesen, soha nem találkoztak vele, bár találkozhattak volna, de amikor ők véglegesen Égerszögre költöztek, akkor Kunternő már nem élt, előtte pedig nem volt alkalmuk találkozni, viszont nagyon nagyra értékelik az ő munkásságát, és úgy gondolták, hogy érdemes lenne ott a térségben, és mivel ők Égerszögön élnek, Égerszögön megörökíteni egy ilyen formában is, hogy az odalátogatók, illetve az ott élők is tudatában legyenek ennek.
1: Igen, tehát és hagy jegyezzem meg, hogy itt az emlékezetében, Kunternő emlékezetében című tételben találok egy olyat, hogy Tóth György az égerszögi öreg temető Kunternő nyomában. Tehát ő a munkásságát ilyen módon is megőrizte.
2: Így van. Tóth György eredeti szakmája egyébként tipográfus volt, ő fiatal korában számos könyvkiadónál, lapkiadónál dolgozott, például a Magvető kiadónál, a Zenemű kiadónál, és idős korára, mikor már ők úgy gondolták, hogy ezt a nagy szervező munkát nem akarják, nem bírják végezni, és végül az Égerág alapítvány megszüntették. Természetesen nem ülnek karbatett kézzel otthon, tehát azért a közösség érdekébe továbbra is tevékenykednek, csak egy kicsit kisebb lendülettel. Viszont Tóth György egyrészt lapkiadó, vagy mikor a folyóiratok kiadóinál dolgozott, akkor már nem csak tipográfusként, hanem fotósként is, és újra visszavette a fényképezőgépet, nagyon sokat fényképezett, és elkezdett könyveket kiadni. Részben még az Égerág alapítvány támogatásával, vagy pályázataival, részben, hát konkrétan ez a könyv, a Kunternő emlékére született kötet, ez Égerszög önkormányzat támogatásával jelent meg. Ez a könyv is már korábban megjelent, néhány évvel ezelőtt, de a bemutatására, a nyilvános bemutatására most került sor az emléktábla avatásával egy időben.
1: Kedves hallgatóink, Bodnár Mónika etnográfussal beszélgettünk Kunternő Égerszögön elkészült emléktáblájáról.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban, a következő órában is várom a kedves hallgatókat.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Tizenhat óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. a 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett, a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csaknem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta az. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében alapvetően napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból délután, kora este néhol záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél. A csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot, kellemes délutánt, május 21-én csütörtökön. Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Isten éltesse a ma névnapjukat, ünneplő Konstantinokat és azokat, akik születésnapjukat tartják. A kalendáriumban szólunk majd a nap nevezetes dátumairól, amelyet ma is az útra való követ hitéleti gondolatokkal. 16 óra 30 perckor jön majd a régió krónika, az óra második felében pedig meghívjuk a kedves hallgatókat Balkányba. Itt tartják ugyanis az országos gépész Kovács találkozót majd június 27-én. A részletekről Szilágyi Péter főszervező beszél majd. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a rádiók mellett.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, pillancsunk bele a kalendáriumba. Május 21-e van, a Konstantinok ünneplik névnapjukat. A Konstantin a latin Constantinus rövidülése, ami a latin konstans szóból ered, a jelentése állhatatos, következetes, szilárd. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. Ma van Szeged városnapja. 1719-ben III. Károly király aláírta Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának oklevelét, az adománylevélben szereplő címer lett a város új címerének alapja is. Ma van a Magyar Honvédelem napja is. Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvédsereg 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárát. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján e napon ünneplik a Magyar Honvédelem napját. 1951-ben a minisztertanács határozatot hozott a néphadsereg napjának bevezetéséről, illetve megünnepléséről szeptember 29-én a pákozdi győzelem emlékére. Később a Magyar Honvédség napja volt az ünnep neve. 1992-ben az önálló Horvátország érzékenységére való tekintettel ezt az ünnepet a magyar kormány május 21-ére Buda 1849-es visszavívásának évfordulójára helyezte át, és a Magyar Honvédelem napjának nevezték el. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1927-ben, május 21-én Charles Lindbergh átrepülte az Atlanti-óceánt. Az amerikai posta repülő New Yorkból indulva 33 óra és 29 perc elteltével az Atlanti-óceán fölött első ízben végrehajtott magányos repülés után jó egészségben és a legjobb hangulatban ért földet Párizsban. A Detroitban született 25 esztendős hőst a lelkes embertömeg kitörő örömmel üdvözölte. 6000 kilométeres légiutat az egymotoros Spirit of St. Louis nevű repülőgéppel tette meg a férfi. Lindbergnek nem volt a gépén rádiókészüléke, és a tájékozódásban egyedül térképre és iránytűre volt utalva. Az útvonal New Yorkból Új-Skócián, Új-Funlandon, Dél-Írországon és Dél-Anglián keresztül vezetett az európai szárazföldre, Párizsba. 1940-ben, május 21-én született Pécsi Ildikó színésznő, Kossuth díjas és Jászai Mari díjas, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Férje Szűcs Lajos, magyar olimpiai bajnok labdarúgó. Számtalan sorozat, illetve

Megbecsülés, jó szó, saját magunk megbecsülése, avagy önbecsülés. Mai világunkban az emberek önbecsülésével gond van. Bármely pillanatban elveszíthetjük állásunkat, és rádöbbenhetünk arra, hogy a társadalom számára semmit sem érünk. Ennek az a következménye, hogy oly sok ember nem találja a helyét, lecsúszik, a társadalom perifériájára kerül. Ebből aztán következik az alkoholizmus, a kábítószerezés és az öngyilkosságok, és még oly sok minden rossz. És az ember nem tud magához egy jó szót mondani. Az ember nem ér semmit, ezt hirdeti a társadalom, a média, és ezt nagyon sokan el is hiszik. Aki így ítéli meg magát, annak a környezete is sérül. Egy olyan családban, ahol az édesapa vagy az édesanyja így gondolkodik önmagáról, ott a gyermekek is megkeseredettek, és hasonlóan önbecsülés nélküliek lesznek. Megdöbbentő, hogy mindez mennyire látszik a fiatalokon. Hosszú éveket ülnek az iskolapadban, és rá kell döbbenniük, hogy mindez felesleges volt. A diplomájuk, képzettségük egy fabatkát sem ér. Valójában ez a világ helyes rendje? Valóban emberi életeknek kell tönkre menni? Magukat a nullával kell egyenlővé tenni? Az ember beugrott a mókus kerékbe, és nem tud kiszabadulni, csak hajtja és hajtja, de nem jut sehova. A baj akkor kezdődik, ha kezd rádöbbenni, hogy mindent feleslegesen tesz, és ha ilyenkor nem jön valami külső segítség, bíztatás, akkor mindennek vége. Sokan úgy gondolják, hogy nem adnak bele mindent, talán az ő hibájuk, hogy nem jutnak egyről a kettőre. De minden ez ellen küzd. A reklámok meg akarják mondani, hogy mire van szükségünk. A munkahelyeken az embereket inkább, mint robotokat használják, és nem úgy, mint kreatív, gondolkodó lényeket. Mit tehetünk? Van-e ebből kiút? Az önbecsülését vesztett ember vajon visszatalálhat-e? Sokat segíthet, ha elindul a szekér, önbecsülése annak az embernek van, akit becsül a környezetem. Éppen azért az önbecsülés és a megbecsülés szorosan összetartozik.

Ha nem lesz változás, és a társadalom nem keres kiutat, akkor egyre nagyobb problémákkal nézünk szembe. Nem igaz, hogy az ember ennyire nem érne semmit. Nézve és vizsgálva ennek a világnak az élő világát, még mindig azt látjuk, hogy a legmegbecsültebb élőlény az ember. Az ember képes arra, hogy szeressen, hogy gondolkodjon és beszéljen. Mindez mindennél többet jelent. Ebben a világban különösen meg van becsülve az ember, minden élőlénynél több, és ennek a világnak a rendjében a legfontosabb helyet foglalja el. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Az önbecsülés a megbecsülés következménye. A környezete által meg nem becsült ember magát sem becsüli. Ha kimegyünk az ajtón, és a városban sétálva elesett emberekkel találkozunk, akkor próbáljunk feléjük jó szóval és megbecsüléssel fordulni, hogy az önbecsülésük éljen, és ne halljon meg teljesen.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. május 21-én csütörtökön 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. A rendszerváltozás újabb mérföldkövének nevezte az országgyűlési Tisza frakció vezetője szerdán azt, hogy a képviselőcsoport benyújtotta első javaslatcsomagját, benne a vizsgáló bizottság felállításáról szóló indítványokkal. A mellétei Barna Márton és Hantosi István a párt két képviselője által benyújtott alaptörvénymódosító javaslatban többek között két ciklusban 8 évben korlátozzák a miniszterelnöki mandátumot, megszüntetik a szuverenitás védelmi hivatalt, kimondják, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona továbbra is nemzeti vagyon, és egyúttal lehetővé teszik megszüntetésüket. Az alaptörvénymódosítás indoklása szerint fontos, hogy megszűnjenek az alkotmányos demokráciában mindazok az intézmények, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, továbbá működésükkel sértik a személyek alapvető jogait. Az alaptörvény módosítás elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges, ha elfogadják az előterjesztést, akkor az a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsodabó-Izzenpén vármegyei szervezetét. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt Miskolc Pro Urbe díjára. Állt a méltatásban. Grubert Rolandot hallják.
2: Miskolc városa Pro Urbe kitüntető díjat adományozott nekem, ami rendtelenül megtisztelő. Úgyhogy nyilván a diátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arra, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem, és utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről, úgyhogy nagyon izgultam a diátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta. Én arra emlékszem, hogy nagyon sokáig tapsoltak, úgyhogy ott izgultam, hogy ennek hogy lesz vége, de mindenféleképpen nagyon megható volt. Tehát, hogy itt készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az egy percet, vagy fél perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer, nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben. Nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskenszhez kapcsolódik, nyilván a életem összes ilyen mérföldköve ide kapcsolódik, azért mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem. Egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is. A másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig.
1: A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak kiválasztására. Országszerte mintegy 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra három kategóriában. A beérkezett jelölteket a szövetség vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei, budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az év kedvenc testnevelő tanára, külön-külön három kategóriában. A vármegyei szavazás végeredményei nemrég kerültek nyilvánosságra. Most már az országos szavazati időszak zajlik. Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője nyilatkozott az Európa Rádiónak.
3: Azt gondolom, hogy erre azért van nagy szükség, mert a felnövekvő generáció számára a mozgást nagyon fontos, hogy megszerettesse valaki. Ugye a sporttal, mozgással a legnagyobb mértékben a gyerekek az iskolában találkoznak, a testnevelés órákon rendszeresen, hiszen sajnos a korosztálynak csak viszonylag kis hányada sportol egyesületi vagy más formában, ezért a többségnek a testnevelő tanár jelenti a mozgást, a testnevelést, a sportot. És nagyon nem mindegy, hogy ezek a testnevelő tanárok, ezek milyen hatást érnek el a gyerekeknél, kinek milyen érzése lesz a mozgástól, a sportolástól, mert egy jó testnevelő tanár egy életre meg tudja szerettetni a mozgást, a sportot, és sajnos elképzelhető ennek az ellenkezője is. Június 11-ig zajlik az országos szavazás, és a Borsod megyei pedagógusok, akikre lehet szavazni. A 35 év alatti testnevelők kategóriájában a Putnoki Váradi Réka, az, akire lehet a megyében szavazni. Ő az északi ASC Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskolának a pedagógusa. Aztán van nekünk a másik kategóriánk, a 200 fő alatti kategória, a Borsod megyei jelölt Nagy László Bükkábrányból, a Bükkábrányi Arany János általános iskolából, és a 200 fő feletti kategóriában pedig a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola Kis Hunyad utcai általános iskolának pedagógusa Béres Dávid az, aki a megyének a képviselője, úgyhogy őrá lehet szavazni egészen június 11-ig még.
1: Idén Miskolc lehet az ország legsportosabb városa. Tavaly 8255 aktivitással a második helyen végzett a vármegyeszékhely a kihívás napján. Miskolc idén is csatlakozott a kihívás napja programsorozathoz, tájékoztatta rádiónkat az önkormányzat sajtóosztálya. Idén május 27-én, 35. alkalommal rendezik ezt meg hazánkban. A nap folyamán mindenki saját szervezésében minimum 15 perces sportaktivitással tud csatlakozni Miskolc sikeres szerepléséhez. Egy-egy személy többféle sportolással is hozzájárulhat települése sikeréhez. A sporttevékenységet fontos jelenteni, hisz így lehet majd igazolni az aktivitásokat. A létszámadatokat, fotódokumentációt a sportkukac.miskolc.hu címen, vagy a 70-es 662 05 63-as telefonszámmal lehet leadni, május 27-én reggel 8 és este 9 óra között. Az előzetes programterveket is szükséges elküldeni ezekre az elérhetőségekre, ezeket is a Miskolci Önkormányzat továbbítja majd a Magyar Szabadidősport Szövetség felé. Az önkormányzat szervezésében ugyanakkor május 27-én reggel 8 órára, valamint este 6 órára várnak mindenkit a Szent István térre egy közös kihívás napi mozgásra, hogy a résztvevők együtt is aktívan hozzájárulhassanak Miskolc sikeres szerepléséhez. Emellett ezen a napon általános és középiskolások az Avas tetői pumpapályán kerékpáros és roller oktatáson vehetnek részt 12 és 13 óra között. Kedves hallgatóink, Önök a regionális krónikát hallották 2026. május 21-én csütörtökön.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Ismét lesz országos gépész-kovács találkozó. Ezúttal Balkányban, ahol látványos programokkal, szakmai bemutatókkal és különleges attrakciókkal készülnek a szervezők. A találkozó megálmodója, Szilágyi Péter szerint ezúttal nem csak a földön, hanem a levegőben is izgalmas bemutatók várják majd a közönséget. A részletekről Pokrovenszky Gergely érdeklődött.
2: Én azt gondolom, hogy most az idei évben egy új helyszínen egy sokkal nagyobb rendezvényt fogunk tudni csinálni. Balkányban, a Prangi Airporton lesz megtartva most a 18. országos gépészkovács találkozó, ami a lehetőségek újabb tárházát nyitotta meg előttünk, hiszen egy repülőtéren sok minden más technikai lehetőség adott. Eleve a terület nagyon nagy, tehát bőségesen el fogunk férni, nem lesz beszorítva a rendezvény a gépészkovács találkozónak a kiállítói, a veterángépek nem lesznek beszorítva, és hát ugye a repülés maga nagyon sok embert szokott vonzani, és én azt gondolom, hogy itt bőven lesz látnivaló. Reményeink szerint több repülőtérről fognak érkezni különböző repülőeszközök, kis repülők jellemzően, merevszárnyúak, sárkányrepülő, siklóernyők, helikopterek lesznek, és ezt lehet nézegetni egész nap, esetleg légi bemutató is lesz. Még ez pontosan nincs kidolgozva, meg hát ez igazándiból a repülőtér tulajdonosa Prangár János fogja itt ezt prezentálni, úgymond. Én a gépészkovács találkozó kiállítóit fogom meghívni erre a rendezvényre, tehát nekem az a reszortom.
3: Nagyon sokan érkeznek, nem csak helyiek, hanem az ország különböző területéről.
2: Ez így van. Az országos gépészkovács találkozó rendezvényre nagyon szívesen jönnek az ország különböző pontjairól a kiállítók. Hát talán a teljeség igénye nélkül Zalaegerszegtől Záhonyig, nem tudom, Visegrádtól Szegedig vannak kiállítóink, sőt ugye azt is el kell mondanom, hogy azért előfordult már külföldi kiállítónk is, jellemzően az elcsatolt területekről, Felvidékről, Erdélyből érkeztek kiállítók, a közönség soraiba pedig hát a nyugat-európai országokból is szoktak érkezni úgymond nézelődők, ezt a szálláshelyektől tudom, mert ott, ugye ott szoktak nyilván megszállni ők.
3: Aki esetleg még nem volt jelen ezen a rendezvényen, annak áruljuk el, hogy milyen gépcsodák tekinthetőek majd itt meg.
2: Az országos gépészkovács találkozón lehet látni, hát kezdjük a történeti visszatekintést, mondjuk úgy, hogy a ipari forradalom kezdetétől, ami a gőzgépet jelenti, hát egy gőzlokomobil is megcsodálható, itt egy Henrik Lanzjátmányú német gépről beszélünk, 1919-ben gyártották, ő is ott lesz. Aztán ugye a kézi és állati erővel hajtott mezőgazdasági gépek, kukoricadarálók, morzsolók, lovas járgány, ehhez hasonló gépek is lesznek. Aztán, hogy a fiatalabbak gépeket is figyelembe vegyük, veterán motorkerékpárok, veterán autók, és hát muzális traktoroknak a kiállítása. A muzális traktorok gyakorlatilag a világ minden részéről, amiket gyártottak, de hát a stabil motorokról ugyanez elmondható, hiszen az amerikai motoroktól a magyar motorokon keresztül több százat lehet lesz majd itt látni a találkozón. A stabil motorokról azért azt el lehet mondani, hogy Amerikában tudomásom szerint egy 600-700 stabil motorgyártó volt, de itt Magyarországon is a 20. század elejétől nagyjából a háborúval lezárólag, második világháborúval lezárólag rengeteg félét gyártottak, illetve rengeteg féle gyártó volt, többek között Miskolcon, Szilágyi és Diskant, de említhetjük a Kühnét, említhetjük a Hoffer céget, és hát ezek a motorok, meg traktorok, motorkerékpárok azért másfele nem láthatók, hiszen a stabil motorokat egy picit nehezebb is mozgatni mondjuk, mint egy traktort, de itt a gépészkovás találkozón nagy számban meg lehet ezt tekinteni őket.
3: Melyik gépből lesz a legtöbb kiállítva?
2: Hát én azt hiszem, hogy mivel a mobilitás a kiállítóknak is fontos, hát a darabszámra nézve a legtöbb a motorkerékpárokból, illetve a veterán autókból lesz.
3: Hány ilyen szenvedélyes gyűjtő van ma Magyarországon, és ők el szoktak-e ide látogatni Balkányba?
2: Az országos gépészkovás találkozó rendezvényre általában egy ilyen, most már elmondhatjuk, általában egy ilyen 160 kiállító szokott érkezni. Én bízok benne, hogy az idén egy picit több lesz. Mindig ugye a szervezőnek mindig van egy ilyen kívánalma, és akkor annak örülünk, hogy minél többen vannak. Természetesen ez egy nagy feladatot is jelent, mert annyi kiállítónak helyet biztosítani, vendégül látni őket, de örülünk neki, hogy annak ellenére, hogy ez egy keskeny szubkultúra, annak ellenére már azért elég sokan hódolnak neki, és a közönség részéről is nagy az érdeklődés.
3: Ön miért gondolta, hogy ennek tényleg van létjogosultsága, amikor ezt a rendezvényt megálmodta?
2: Én biztam benne, hogy így lesz, meg szerintem tudtam is már akkor, bár akkor jóval fiatalabb voltam is, ugye a fiatalokra a hevesség a jellemző, és én akkor úgy nem is gondolkodtam ezen a dolgon, csak úgy belecsaptam az egészbe, és hát idáig jutottunk. Természetesen az első találkozón is sokan voltak már akkor. Kötelességünk nekünk, akik gépészek hagyományainkat, múltunkat ápolni, és bemutatni a következő generációnak azokat az eszközöket, hogy a korábbi puritán körülmények között is milyen csoda gépeket tudtak alkotni a magyar feltalálók, gyárosok, hiszen akkoriban még ugye ez a modern számítógépes CNC-s világ nem létezett, mégis mindent meg tudtak gyártani, amit napjainkban is gyártunk.
3: Az első 17 évből mire a legbüszkébb, és milyen elemeket, élményelemeket tudnak kiemelni, amelyek mai napig megragadták és megfogták?
2: A sok kiállítóra, arra mindenképpen büszke vagyok, aztán arra, hogy valamilyen irányt tudott mutatni a gépészkovás találkozó a rendezvények megszervezése tekintetében, hiszen itt nálunk azért a magyar identitás is nagyon fontos a megnyitó alkalmával, illetve hát a magyar hagyományokat, népzenét, kultúrát is itt ápoljuk, hiszen a megnyitón mindig ilyen jellegű fellépőink vannak.
3: Aki esetleg ezt az új helyszínt még nem ismerni, annak árulja, hogy pontosan hol található ez a Plangi repülőtér, ugye a Plangár Jánosnak a repülőtere, ez egy magán repülőtér, hol található pontosan, és mire lehet számítani, akik ide kilátogatnak majd június utolsó hétvégéjén?
2: Tehát 6. hó 27-e az országos gépészkovás találkozó reggel 8-tól délután 16 óráig fog tartani, és hát a repülőtér maga, ez egy magánrepülőtér, hát mai fiatalok könnyen oda fognak találni a koordinátái alapján, vagy a GPS-be beütik, és rögtön megtalálják, de annyit tudok mondani, hogy Geszteréd és Újhelyi Tanya között van ez a repülőtér, tehát ahogy Geszterédről megyünk a Balkány irányába, nem kell Újhelyi Tanyáig elmenni, és balkéznél ott van a repülőtér, majd igyekszünk kitáblázni egyébként, hogy könnyen oda találjanak az emberek, de a bulóról, vagy légzsákról messziről fel lehet ismerni, hogy ott van a repülőtér.
3: Milyen korosztályt várnak? Mi a jellemző általában erre a rendezvényben?
2: A korosztály tekintetében 2 évestől az aggastyánig mindenki ott szokott lenni, az idősebbek ugye a nosztalgia miatt, hiszen nem tudom, olyan panóniával, T1-es panóniával a 60-as évek elején már jártak a mezőre kapálni azok az emberek, akik most itt a találkozón megjelennek, az idősebbek. A fiatalabbak, ugye hát nyilván a 2-3 évesek a szülőkkel jönnek, és ők nagyon szokták élvezni azt a felvonulást, ami most is meg lesz tartva, veterán járműveknek a felvonulása, rendőrségi felvezetése természetesen, és hát ugye Balkányban fog a járműsor egy tiszteletkört tenni, ott majd lehet integetni a lakosságnak, reméljük a lakosság vissza is fog integetni, úgyhogy egy szép, kellemes nap elé nézünk, az időjárás legyen hozzánk kegyes, mint minden szabad téli rendezvényén, ez nagyon fontos.
3: Ön nem csak főszervező, hanem kiállító is egyben. Mivel készül?
2: Én a rendezvényemen nagyon nagyon nem szoktam kiállítani semmit, de a gőzgépet azt kiszoktuk mindig vinni, ezt a Henrik Lanz gyártmányú gőzlokomobilt, ugyanis abból nagyon kevés van, és hát muszáj kivinni, hogy legyen.
3: Hogy látja a kilátogatók, mennyire érzik át az eseménynek a súlyát, és mennyire tudatosul bennük az, hogy itt valóban nagyon sok érték és értékes gépjármű található?
2: Hát a kiállítók azok természetesen gyűjtő barátaim, és ők ezt tudják, hogy nekik ez szent kötelességük, hagyomány, a múltunkat ápolni, gyűjteni ezeket a gépeket. Hát inkább itt a közönség, aki ilyen szempontból érdekes a számomra, ők is nagyon fontosnak tartják, meg élvezik ezt a fajta dolgot. Érdeklődő kérdéseket szoktak föltenni a kiállítóknak, azok szívesen elmagyarázzák, hogy egy-egy kacifántos vezérlés hogy működött, ugyanis nem mindegyik, főleg stabil motornál, nem mindegyiknél az ottóvezérlés van megvalósítva, mert azt a szabadalmat nem minden gyártó vásárolta meg, és azoknál olyan szép, ritka, érdekes vezérlések vannak.
3: Akkor még arról beszéljünk, hogy pontosan hogy néz ki a napnak a programja.
2: Hát, mint említettem, már 8 órától 16 óráig látogatható a rendezvény. Terveink szerint, még ez változhat egyébként, 10 órakor lesz egy rövid megnyitó ünnepség, hát úgy, hogy azt annak lenni kell, fellépővel, illetve hát a szükséges kellékek, ott lesznek hangosítás, egyebek, és majd 11 órakor indulna az a felvonulás, ami Balkányban a polgármesteri hivatal előtt fog visszafordulni. Hát napközben meg ezeket a gépeket lehet nézegetni, a veterán gépeket, és hát amit már említettem, mivel hogy repülőtéren leszünk, ott lesz statikus és dinamikus bemutató, és ez azt jelenti, hogy a földön álló repülőgépeket is szemre lehet vételezni, illetve hát akik a levegőben lesznek, őket is, őbenük is lehet gyönyörködni, reményeink szerint több légi bemutatóra is sor fog kerülni.
1: Idén is számos különlegességgel, látványos programmal és szakmai bemutatóval várja az érdeklődőket június 27-én az Országos Gépész Kovács találkozó, amelyet Balkányban rendeznek. A részletekről Szilágyi Pétert, az esemény megálmodóját és főszervezőjét hallották. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az Európa Rádió május 21-ei Svéd Asztal című műsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatával zárjuk az órát. További szép estét kívánok mindenkinek.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 23. fejezetének 2. és 3. verseiből hallgassuk meg. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet az ő nevéért. Nézzük meg, hová vezet a megújult lélek. Az igazság ösvényein vezet az ő nevéért. Itt érkezünk el az engedelmesség és a követés titkához. A pihenés és a felüdülés után jön a járás, az út. Mert a keresztény élet nem egy álló víz, hanem egy dinamikus haladás a cél felé. De milyen ez az út? Az igazság ösvényei. Ez a kifejezés egyszerre jelent erkölcsi tisztaságot és helyes irányt. A világban ezer út kínálkozik. A siker útja, a népszerűség útja, a könnyebb ellenállás útja. Ezek sokszor szélesek és kényelmesek, de a végük a szakadék. Krisztus útja sokszor keskeny, néha meredek. Ellenben ez az egyetlen, amely az életre visz. A modern ember retteg az irányítástól. Azt hisszük, a szabadság ott kezdődik, ahol senki nem mondja meg, mit tegyünk. Pedig a bárány számára a legnagyobb szabadság az, ha a pásztor botja és veszélye kijelöli a biztonságos sávot. Ezen kívül ugyanis farkasok és szakadékok vannak. Vegyük észre a legfontosabb motivációt, az ő nevéért. Ez a teológiai alapköve az egész Zsoltárnak. Miért vezet engem az Úr? Miért kegyelmez meg nekem? Nem azért, mert olyan értékes vagyok, vagy mert megérdemlem. Nem a mi érdemünkért, hanem az ő nevéért, az ő dicsőségéért. Ez a legmegnyugtatóbb igazság a világon. Az én üdvösségem és az én utam az én teljesítményemen múlna, állandó rettegésben élnék. Elég jó vagyok-e? Azonban mivel Isten a saját dicsőségét, az ő szent nevét fektette be az én életembe, ezért ő nem fogja hagyni, hogy elveszek. Őt a saját hűsége kötelezi. Amikor elbukom, és ő felemel, akkor nem én leszek nagy, hanem az ő kegyelme ragyog fel. A mai igemagyarázat Berencsi Balázs lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Szabolcs Veres Marton szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek. Teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsodabói Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte, A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében alapvetően napos idő várható, a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból délután, kora este néhol záporzivatar kialakulhat. A hőmérséklet késő estére 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudták, hogy Magyarországon élnek édesvízi medúzák? Nem? Akkor nagyon figyeljenek, hiszen hamarosan itt lesz velem az éterben Abonyi András, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa, és mesél ezekről a rejtett életmódot folytató élőlényekről.
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, hát az első észlelés az 1960-as évekből van, egy dráva menti holtágból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó víztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőlem.
1: És azt tudták, hogy ma Magyarországon, ha rangsort kellene felállítani, akkor a dohányzás és az alkoholfogyasztás vezetne a drogfogyasztással szemben? Az pedig még megdöbbentőbb, hogy egyre gyakoribb probléma ez serdülőkorban, ahol bizony a nagy ivászat, a rendszeres alkoholozás növekvő tendenciát mutat. Többek között ezt is gorcső alá veszem majd dr. Demeter Ildikó pszichiáterrel.
3: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat idáig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az édesvízi medúza a kínai Jangce vízrendszerből származik. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai nemzetközi együttműködésben foglalkoztak, mint kiemelt inváziós faj ökológiájával és az elterjedés észleléséhez kötődő társadalmi ismertséggel. A People and Nature folyóiratban megjelent új tanulmányuk jelentős hiányosságra hívja fel a figyelmet. A faj jelenléte Európa szerte jól dokumentált a tudomány számára. A lakosság, például így a magyar lakosság, alig ismeri, ami akadályozhatja a korai előjelző rendszerek és esetleges beavatkozási lehetőségek kialakítását. A további részletekről Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület folyóvízi ökológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
2: Volt egy 17 ország részvételével tervezett kérdőíves felmérésünk, ami pont arról szólt, hogy a közösség társadalom értesült-e arról, vagy tud-e arról, illetve mit tud arról, hogy édesvizeinkben élnek medúzák. Mindenképp szögezzük azt le, hogy nem őshonos fajról van szó, hanem egyetlen egy invazív faj, illetve annak több genetikai formájáról van szó, ami kínai származású, tehát semmiképpen sem őshonos, viszont Magyarországon sem először fordul elő, hanem már régóta jelen van vizeinkben.
1: De honnan kerülnek ide? Tehát ezek is akvaristák által kerülnek be hozzánk, vagy teljesen más útvonalról?
2: Annyira régen jelen van egyébként Magyarországon is, hát az első észlelés az 1960-as évekből van, dráva menti holtákból, hogy akkor hogyan került be vizeinkbe, az egy nagyon jó kérdés. Tehát az első megjelenés terjedést azt nem tudnám megmondani, hogy mi okozta. Az első európai észlelés egyébként egy londoni botanikus kerthez tartozó hisztóban fordult elő, és akkor a magyarországi irodalmi első adat az ugye a 60-as évek, és utána, amikortól jobban, illetve gyakrabban elkezdett előfordulni Magyarországon, ez a 2007-es év. Nekünk például volt egy nagyobb felmérésünk, magyarországi bányatavakat vizsgáltunk teljesen más szempontból, mennyire mélyek, mennyire rétegződik a vízük, mennyire tiszta a vízük, és akkor is több helyen tapasztaltuk a medúza jelenlétét, és egy nagyon rövid magyar cikket írtunk is akkor belőle.
1: De valamilyen más élőlénnyel jönnek be, mert ugye a kínai Yangtze vízrendszeréből származnak ezek a medúzák leginkább. De most a kínai Yangtze vízrendszer az jó messze van a magyar vízrendszertől.
2: Igen, a terjesztés az többféleképpen lehetséges, és ugye azért mondtam, hogy az első behozatal az nagyjából 1900-as évek közepe lehetett. Ugye ennek többféle életciklusa van ennek a medúzának, van egy ilyen kitartó képletszerű formája, egy podotisza nevű képlet, illetve van neki egy polip formája. Úgy kell elképzelni, hogy az ajzathoz egy kis lerögzült nyúlvány, igazából aki sohasem látta, az belenéz a mikroszkóp, akkor sem gondolná, hogy egy medúza formáról van szó. Tehát ez az a két képlet, ami valószínűleg alkalmas arra, hogy messzebb távra is terjeszthető legyen, tehát minden bizonnyal, vagy feltétlenül nem a medúza törékeny formája lesz az, amelyik terjesztődik.
1: Ugye az önök

0: rendezettek, fele nem volt tisztában a fajjal, nagyon sokan tengeri élőlényként írták le, nagyon sokan veszélyesként tekintettek rá, kifejezetten akkor, hogyha olyan képet mutattunk, ahol tömegesen fordult elő.
1: Igen, mert ugye a filmekben sokszor azt lehet látni, hogy medúza csípés történik. Gondolom a laikusok ebből indultak ki, hogy veszélyes a medúza.
0: Igen, ebből indultak ki, tehát nagyon sokan azért kecsesnek írták le, tehát olyan szavakat társítottak a fajhoz, ami nem jelent veszélyt. Ez egy nagyon pici medúzafaj, nagyjából aki fejlett egyet is 100 forintos, 100 forintos maximum méretű. Hogyha valaki vizeinkben látja, ez jobbára nyáron fordulhat elő, nyugodtan megpróbálhatja egyébként kiemelni kézben, tehát ilyen szempontból abszolút veszélytelen.
1: Invazív fajnak számít, de ha jól tudom, van pozitívuma is annak, hogy a vizeinkben megtalálható a medúza.
0: Én közvetlenül pozitívumot nem tudnék kiemelni. Invazív fajról van szó, tehát terjedő fajról van szó. Ami egyébként a tudomány számára ismert, hogy a polip formából a medúza formára való váltásnak vannak környezeti feltételei. Az egyik alapvető feltétel egy bizonyos hőmérséklet, tehát 23-24 fok alatt, tehát hogyha a vízhőmérséklet ez alatt van, akkor a polip formából nem alakul ki a medúza forma. Uh-huh. És ugye itt egyből gondoltunk arra, hogy ahhoz, hogy társadalom számára közismert legyen, ahhoz azt kellene, hogy sok helyen előforduljon a medúza forma, és ha jelen van a vízben, akkor is ugye észrevegyék. És itt amire még gondolnunk kell, hogyha mondjuk egy víztesten belül él medúza, de nincsen a felszín közelében, akkor sem biztos, hogy észreveszi a társadalom, illetve sok vízben jelen lehet, és egyébként ez még mindig egy feltételezésünk, hogy a polip forma egyébként sokkal elterjedtebb lehet, mint a medúza forma.
1: Azért mondtam a pozitívumot, mert hogy olvastam olyan cikket, ahol azért tekintenek a jelenlétére pozitívnak, mert hogy a vizek minősége könnyen kikövetkeztethető belőle. Mert hogy az édesvízi medúza az kizárólag kristálytiszta vizekben képes megélni. Akkor ezek szerint ez nem igaz?
0: Én nem mondanám, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízben tud megélni. Nekünk is voltak olyan tapasztalataink, hogy előfordult úgynevezett terheltebb, eutrófabb voltágakban is. Tehát az, hogy csak kifejezetten kristálytiszta vízű, Magyarországon egyébként kifejezetten a bányatavak ilyenek, nagy átlátszóságú bányavizek, tehát nem csak abban fordul elő. Itt inkább valami olyasmire lehetne gondolni, hogy bizonyos feltételek meg kell, hogy történjenek ahhoz, hogy észrevegyük a medúzát, illetve a medúza forma kialakulás lehet inkább a limitáció, nem pedig maga az, hogy milyen annak a víznek például az átláthatósága vagy a tisztasága.
1: Ha mondjuk el szeretnénk menni medúzalesre, akkor hova mehetünk? Tehát merre induljunk? Hallottam a Budapesttől nem messze fekvő mesterséges tóról, mint a Palatinus-tó vagy az Omszki-tó, de ugye a bányatavakat mondta, hogy ott általában előfordulnak.
0: Igen, ami észlelésünk például a Győrői falu, Abda környéki bányatavak voltak, de ha jól emlékszem, a Hegyeshalmi bányatóban, vagy az Árpándi bányatóban is előfordulnak, azt azért szögezzük le, hogy a legtöbb bányató nem közvetlenül látogatható. Igazából az, hogy hol fordulnak elő, egyre gyakoribbak egyébként, tehát a dunamenti voltágokban is, illetve dunamenti állóvizekben is egyre gyakoribb előfordulás tapasztalható, azért visszakereshető, hogy éppen hol látták utoljára a medúzát. Nekünk pontosan ennek az észlelési adatok gyűjtésére indult egy közösségi tudományos programunk, amit úgy hívnak, hogy DÖME. A DÖME rövidítés a Dunamenti Ökoszisztémák megfigyelését és elemzését jelenti. Tehát, hogyha valaki rákeres a DÖME, illetve a medúza szóra, akkor meg fogja találni azt a honlapot, ahol megpróbáljuk összegyűjteni ezeket az észlelési adatokat.
1: Ugye mondta, hogy invazív fajnak számít. Van valami, ami miatt tarthatunk? Tehát, hogyha mit tudom én, túlságosan elszaporodik, akkor okozhat-e valami problémát az ökoszisztémában, a környezetében? Tehát például táplálék konkurencia van-e?
0: Igen, tehát a probléma az pontosan ez a medúza előfordulástól, hogy konkurenciát jelent. Tehát az ő táplálkozása az a pici mikroszkopikus állati szervezetek, az úgynevezett zooplankton, és hogyha ennek a fogyasztása ugye bekövetkezik, akkor ők, mint fogyasztók nem tudják fogyasztani a mikroszkopikus növényi szervezeteket, a fitoplanktont, és ennek lehet egy olyan hatása, hogy a medúza jelenlét elősegíti az algák felszaporodását,

0: és alga virágzás gyakrabban fordult elő medúza jelenlét mellett, tehát egy ilyen közvetett negatív hatása lehet a medúzának.
1: Tehát magyarán akkor a biológiai egyensúlyt azt föl tudják borítani, nem kicsit?
0: Igen.
1: Mit tudnak önök tenni? Rejtett életmódot folytat, nehezen lehet észrevenni, legalábbis a laikus nehezen tudja észrevenni. Mit tudnak önök tenni ellene?
0: Ellene tenni, azt merném mondani, hogy nagyon nem tudunk mit tenni. Tehát amit most jelen pillanatban próbálunk, az az, hogy az észlelési adatokat rendszerezve gyűjtsük. Tudjunk róla, hogy hol fordulnak elő rendszeresen, és amint mondjuk van egy térképünk, hogy mik azok az édesvizeink, milyen típusú édesvizekben, mikor fordul pontosan elő, akkor azokat az adatokat fogjuk tudni tovább elemezni, megérteni, hogy például melyik folyómenti kikötőben fordul elő, miért abban a kikötőben fordul elő, tehát igazából lekövetni tudjuk a jelenlétét, terjedését, illetve utaltam már arra, hogy maga a rögzült polip formából a medúza forma kiváltása az egy kulcs lehet az észlelésben. Az egyik fő probléma napjainkban a klímaváltozás, felmelegedés, egyre gyakrabban előforduló nyári hőhullámok, tehát ezek biztosan szerepet játszanak abban, hogy a vizek felmelegedése kiváltja a medúza forma gyakori előfordulását, és valószínűleg ezért is nő az észlelések száma egyébként Magyarországon is.
1: Európában egyébként hol találkozhatunk medúzával?
0: Európában, tehát ugye 17 ország részvételével zajlott ez a felmérés. A legtöbb szakszik Németországból, számozott egyébként Magyarország környező országaiból is, tehát Horvátországból, Szerbiából. Tehát én azt mondanám, hogy az európai vizekben általánosan előfordulhat.
1: Tehát, hogyha jól értelmezem, és itt a beszélgetésünk elejére is a tartalmára visszautalva, önöknek, kutatóknak az a legfontosabb feladata most jelen pillanatban, hogy a lakosság ismerje az édesvízi medúzát, és fölismerje. Mert hogy akkor önök látják, hogy hol található, mennyire terjed ez az invazív faj, és hogy be tudjanak avatkozni, hogyha mondjuk valahol nagyon nagy mértékben elterjednek, mert akkor ott ugye, ahogy beszéltük, a biológiai egyensúlyt fel tudják borítani.
0: Igen, tehát a legfontosabb válasz még egyébként az előző kérdés az az lenne, hogy tehát Európában mindenhol előfordul, Olaszországtól teljesen Finnországig és Spanyolországtól Oroszországig, tehát általánosan előfordul a faj. Itt a beavatkozási lehetőséget ugye nem tudnám pontosan megmondani, hogy mit tudnánk tenni mondjuk a medúza hatásának kiküszöbölésére. Egyrészt nem véletlenül jelenik meg, tehát hogy azt azért ne felejtsük el, hogy már önmagában egy megbillent ökológiai egyensúlyt jelezhet a fajnak a jelenléte. Tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy teljesen stabil, változatlan rendszerben megjelenik egy medúza, hanem lehet, hogy pontosan azért jelenik meg, mert az a rendszer változik. Ebből a szempontból is nézhetjük. Viszont azt tudatosítani, hogy jelen van a medúza, és hatással van a vízi ökoszisztémáinkra, ehhez szükséges az, hogy igenis tudjunk az előfordulásáról, a társadalom tudjon róla, hogyha látja, akkor felismerje, és mi pedig nagyon örülnénk neki, hogyha a közösségi tudományos programokon a dömén keresztül elérnének minket, rögzítenék az előfordulás helyét, és mi a későbbiek folyamán ezeket az adatokat tudományos szempontból fogjuk tudni tovább elemezni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Buna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Abonyi Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Lendület Folyóvízi Ökológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársával az édesvízi medúzákról.
2: Most egy ilyen nagyon banális dolog jutott eszembe, mert ugye vannak azok a medúzák, amelyek meg sós vízben élnek, ugye tenger, óceán, stb. Körülbelül egy éve készítettem, vagy másfél éve egy interjút arról, hogy egyre sósabb a Balaton víze. Természetesen itt nem olyan sóságra kell gondolni, mint a tengerek vagy az óceánok. De hogy ez előfordulhat 100-150 év múlva, hogy mondjuk Magyarországon olyan medúza megéljen a vizeinkbe, ami mondjuk a tengerekben és az óceánokban?
3: Én nem tartanám ezt valószínűnek, tehát azért a sós víz koncentrációja az nagyon jelentős, és itt azért nem csak egy-egy paramétert emelnék ki, nem csak a vízmérsékletet, nem csak a sótartalmat, hanem például maga az a közeget nem véletlenül fordul elő csak álló vízben, vagy nagyon-nagyon lassan folyó vízben. Tehát ez a fizikai környezet nagyon fontos ahhoz, hogy a medúza pumpáló mozgását végezni tudja, aztán a csápjait kitárva és igazából mozdulatlanul süllyedjen a víztérben, és úgy tudja az állati mikroszervezeteket elkapni. Tehát én nem tartom valószínűnek, hogy tengeri medúzák lepnék el a magyarországi vízeket.
2: Ha az európai előfordulását nézzük, és Magyarországot nézzük, akkor Magyarország milyen helyzetben van édesvízi medúzák elterjedése szempontjából? Tehát vannak olyan európai országok, ahol sokkal nagyobb mértékben vannak elterjedve ezek a fajok? Vagy ez a faj?
3: Igazából akkor észleljük a fajt, amikor tömegesen fordul elő. A tömeges előfordulás az időnként megjelenik Magyarországon is, más országokban is. Azt tudjuk, hogy mindenhol, minden országban jelen van, természetesen nem minden vízben, de nagyon sok vízben jelen van, és azt is feltételezzük, hogy a polip forma például sokkal elterjedtebb, mint a medúza forma. Tehát így összehasonlítani az országot, hogy itt medúzásabb a bakavizek, máshol nem, ezt így nem tudnánk közvetlenül megtenni.
2: Gyorsan szaporodó lényről van szó? Tehát, hogy egyáltalán el lehet-e tüntetni a vizekből? Mert ugye vannak olyan inváziós halfajok, amelyeket már képtelenség lenne eltüntetni. Tehát biztos, hogy nem tudják a vizeinkből teljesen eltüntetni őket.
3: Én is biztos vagyok benne, hogy a medúzát sem tudnánk teljes egészében eltüntetni. Nagyon-nagyon picike, mikroszkopikus pár milliméternyi kis polipformát kellene keresni. Például a tavakban lógó fák gyökérzetén, például tipikusan előfordul a medúza, vagy sokszor ott érdemes keresni. Nem ismerek jelen pillanatban olyan beavatkozási lehetőséget, amivel specifikusan a medúzát lehetne csökkenteni. Ugye nem véletlenül fordul elővizeinkben, és igazából itt a vele való együttélés lehet az egyik megoldás.
2: Döbbenetes egyébként. Találtam olyan cikket, ahol kifejezetten ajánlót írnak, hogyha szeretnénk medúzavadászatra indulni, akkor hova menjünk? Mely helyekre menjünk, ahol biztosan találkozhatunk medúzákkal, és mondjuk együtt is úszhatunk velük?
3: Én örülök, hogyha ilyenek vannak, és egyébként az a mi szempontunkból is lehet egy cél ezeket célirányosan összegyűjteni, ezeket a posztokat. A DÖME felületén az észlelési adataink elérhetőek. 2024-ben indult a DÖME projekt, és igazából a tavalyi évben készült el a honlapja. Az idei nyári szezon lesz az első, amikor már él a honlap, és aktívan feltölthetőek az adatok. Tehát mi azt szeretnénk látni, hogy nőnek az előfordulási adatok. A honlap egyébként nem közvetlenül gyűjti az észlelési adatokat, hanem a természetbúvárok által nagyon jól ismert iNaturalist oldalra fog átirányítani, és ott a szükséges licenszbeállítások után lesz lehetőség arra, hogy a társadalom által feltöltött adatok megjelenjenek a mi adatbázisunkban is, és utána pedig a honlapon a térkép elkészülhessen.
2: Én akkor csak azt tudom ajánlani az embereknek, hogy keressenek rá, és menjenek el akkor azokra a helyekre, ahol édesvízi medúzákkal találkozni lehet, és utána viszont ezt jelezzék önök felé. Tehát, hogy bővüljön az a térkép, hogy minél több adatuk legyen.
3: Igen, nagyon szépen köszönjük, és hát a DÖME projektnek ugye Facebook oldala is van, ami megint csak most fog aktivizálódni, és szeretnénk, hogyha nem csak az adatokat rögzítenék, hanem ezeket a posztokat, tehát hogy hol fordul elő, vagy mik voltak az észlelés körülményei, ezeket nyugodtan a tömének a Facebook oldalára például töltsék fel.
2: A felelős állattartás az hagy némi kívánnivalót maga után Magyarországon.
3: Az a szerencs egyébként még, hogy azért tartani nagyon nehéz a medúzát. Mi is laboratóriumban próbálkozunk a polipformának a keltetésével, tehát hogy változzon át medúzává. Ha valaki egyébként összegyűjti a medúzákat, akkor egy pár napig fogja tudni életben tartani, mondjuk egy akváriumban, de hosszan nem fogja tudni életben tartani őket. Még hogyha kapnak zooplankton táplálékot, tehát akkor is maga ez a nagyon pici akváriumi környezet nem alkalmas arra, hogy bárki otthon tart a medúzákat.
2: És a kerti tóba tartaná?
3: Hát ha megjelenik magától, akkor az élőhely az alkalmas arra, hogy a medúza előforduljon. Egy nagyobb kertítóban egyébként el tudom képzelni, hogy előfordul.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben az édesvízi medúzákról hallhattak.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Alkohol, gyógyszer, kábítószer. Ezek a leggyakoribb szerek, amelyekhez ma a lakosság egy bizonyos része nyúl hazánkban. Az okok, amiért teszik, a legkülönfélébbek. Családi viszályok, stressz, gyermekkori sérelmek. Függni persze sok mindentől lehet. A kérdés egyrészt, hogy mikortól beszélünk függőségről, másrészt, hogy milyen jövő vár azokra, akik áldozatául esnek. A további részletekről dr. Demeter Ildikó főorvost, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika addiktológiai osztályának vezetőjét kérdeztem.
2: A függőség az egy folyamat. Egyik napról a másikra egyikünk se lesz függő. Minden szerhasználat, akár eljut egy súlyos mérgezési tüneteig, úgymond intoxikációs tüneteig, részegség tüneteig, az egy egyszeri vagy többször ismétlődő dolog. Az, hogy függőség, annak már több tényezőt kell, hogy kimerítsen. Mint mondtam, elsősorban azért ez idővel arányosan alakul ki. Biztos, hogy egy hosszantartó, attól függ, hogy milyen szerről beszélünk, de egy hosszantartó rendszeres használat, rendszeres fogyasztás kell, hogy ezt megelőzze. A következő kritérium igazából az, hogy nagyon fontos mérföldkő a kontrollvesztettség. Úgy is szoktak mondani, egy képszakadás. Olyan szintre jutok, hogy kiesnek dolgok, nem tudom a helyzetet uralni. Tehát a mértéket vesztem el, a tartásomat vesztem el, tehát eljut ez a folyamat ideig. Illetve még egy nagyon fontos kritériuma van, hogyha nem jutok, vagy kevesebb mennyiséghez jut a szervezet, akkor az úgynevezett hiánytünetei, a megvonásos tünetek jelentkeznek. Ezek is egy nagyon fontos lépések, mindezeket persze kíséri, aztán a különböző szövődmények, kóros eltérések, szervezetbeli válaszoknak a megléte, amik már ilyenkor eltérést mutatnak. Tehát ez egy folyamat, ez a függőség. Bizonyos feltételeknél tudjuk kimondani, hogy igen, ez függőség. Ugye nagyon egyéni különbségeket mutatnak életkortól az első hozzányúlás, illetve aztán a kor előre haladtával a további életsorsok alakulása. Keresi mindig mindenki az okát. Első kérdés által, hogy mi okozta, mit csináltam, mi történt. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor tudnánk rá okot. Sem a genetikai egyértelmű magyarázatok, hogy ez egy öröklött, apa, nagyapa, mindenki ilyen volt a családban. Nem. A szociális minták, nyilván a családi minták. Nagyon fontos a kortárs csoport minták. Akár egy fiatal gyerek vagy felnőtt milyen közegben mozog, milyen az otthoni légkör, mennyire lehet erről beszélni, mennyire észlelik azt, hogy esetleg feszültség van, stressz van, és valóban egy feszültséglevezetés, vagy sokszor csak a kíváncsiság, ami beleviszi a fiatalt, és aztán nagyon könnyen bele is lehet ragadni ebbe. Ugye én felnőttekkel foglalkozom, és a felnőttkor mindig egy ilyen nagy vízválasztó a szakmánkban is, meg egyébként is mindig, hogy a 18 év fölöttiek, de természetes egyszer csak 18 évesek lesznek ezek a fiatalok is, és akkor ebből azért az előzményekből igencsak föltárható, hogy olyan 14-16 éves korukra általában biztos, hogy már volt próbálkozás. Ők nem függők, de már használom, de már hozzányúltam, de már megkínáltak, de már buliba járok, és azért az az életkor lefelé húzódott. Tehát azért korai kisgyerekkorban is találkozunk, véletlen megissza. Tehát azok a fiatal tinédzserek, amikor már elkezdődik ez a bulizós korszak, úgymond, és el tudnak menni, nagyon fiatal korban kezdődik.
1: Ha jól tudom, akkor két nagy csoportja van a függőségnek. Az egyik a szer, amikor ugye valaki valamilyen anyagot, drogot, alkoholt vesz magához. A másik pedig a viselkedésbeli, például azok, akik ugye számítógépes játékokkal játszanak, vagy csüngnek a telefonjukon. Akik ez utóbbiaktól szenvednek, azok hosszú távon milyen káros hatásokat élhetnek meg?
2: Az a közös a viselkedési függőségekben, hiszen azt is azért egy szenvedélynek, bár egy egész más csoportosításban és kategorizálásban kezeljük, vagy tartjuk őket. Végül is mindig az a történet, hogy az életét, az életvezetését meghatározza. Tehát olyan szintű napi elfoglaltság, napi használóvá válik, olyan mennyiségben használ eszközöket, ami már a mindennapi életének például a rovására megy. Elhanyagolja a munkáját, elhanyagolja a tevékenységeit, a kapcsolatai esetleg beszűkülnek, és megint máshogy esetleg az anyagi helyzetét is bizony nagyon keményen megingatja. Tehát ezek az irányba mehetnek el. Ma inkább az internet ugye az, ami a különböző ilyen jellegű személy, de a játék szenvedélyek nagy része ismert volt, korszerűen változik, hogy most éppen mik kerülnek elő.
3: Persze azért vannak ugye olyan dolgok is, amelyek ugyanúgy okozhatnak függőséget, mint mondjuk a drogok vagy az alkohol. Mégsem tartjuk annyira veszélyesnek ezeket, ugye?
2: Kávé, csoki, munka, ugye nagyon sok mindenre mondjuk, hogy kialakulhat az úgynevezett függőség, mennyire káros. Egyik az, ami az idő, amit az előbb is említettem, tehát hogy mennyi időt fordítok rá. A csoki egészségi szempontok szerint előbb-utóbb nyilván megteszi a maga hatását és a károsságát. A koffeinnek is nyilván a mértéktelen fogyasztása pontosan ugyanolyan szervezeti károsodásokhoz tudnak vezetni, szívkárosodáshoz vagy bármilyen más károsodáshoz. Csak hogy ezek ugye legális szerek, ki mondja meg, hogy van függőség, melyik az a hatodik vagy a tizedik kávé, ami már biztos, hogy sok, és melyik az a kettő, ami még teljesen elfogadható és jót tesz. Teljesen egyéntől, szervezettől és mondom a használat módjától függenek ezek.
3: Adatok bizonyítják, hogy hazánkban az alkohol okozza a legnagyobb függőséget. Egy 2016-os WHO adatot találtam, amely szerint a magyar lakosság 21%-a alkohol problémákkal küzd. De most kérdés, hogy ez az adat mennyire valós, tehát hogy tényleg ennyien szenvednek alkoholfüggőségtől, vagy mondjuk kevesebben vannak, vagy többen?
2: Nehéz ezeket a százalékos arányokat összehasonlítani. Egyrészt, mint tetszett volna, a 16-os WHO, tehát mondjuk egy kábítószer jelentés a sokkal napra készebb, mint egy alkohol átfogó nemzetközi kutatásokat összehasonlító eredmény. Ez a 16-os eredmény, ezek inkább tapasztalati számok, tehát megkérdeztük, kérdőíveket töltöttünk ki, így mondta, úgy mondta, nagyon nehezen objektivizálható, és én azt mondtam, hogy a lakosság 10%-át az 1 millió is, ami szintén csak egy becsült szám, de az is nagy szám, pont emiatt, hogy nehéz ezeket kimutatni. Csak egy nagyon pici visszatekintés, hogy azért korábban, illetve hát ma is ahhoz tudunk, régen ezt nem csak az elfogyasztott, ugye zárjegyes, mérhető, számolható alkohol mennyiségekből következtettek, és azt osztották le, vagy osztják le mai napig is tulajdonképp, hogy mennyi az egyfőre eső átlag, és itt azért Magyarország nagyon-nagyon toplistás, jelenleg olyan 11 liter elfogyasztott abszolút alkohollal. De a másik, amivel mérni lehetett, a máj cirrózisban, tehát a máj zsugorban, máj betegségben elhaltak számadatait vetítették rá az alkohol fogyasztásra. Ma ezek az adatok egy kicsit már hiányosak, tehát hírül sincs minden esetben korbonztani vizsgálat, ennek az eredménynek a föltárása, tehát ezért nehéz, tehát bemondás, elfogyasztott mennyiség, arányaiból gondoljuk ezt, de azért ez a 10% körüli felnőtt lakosság, és az se kevés.
3: Mennyire gyakori az egyébként, hogy egy alkoholista maga jelentkezik, hogy itt vagyok, problémám van, segítsenek?
2: Tulajdonképp mivel működik szakambulancia, és van egy ilyen, hogy addiktológiai szakambulancia, tehát ez egy 7-3-4 napján lefedett idő, tehát tényleg önként beutaló nélkül, bejelentkezéssel bárki kérhet segítséget. Mégis ez a gyakorlatban azért kevesebb. A legnagyobb létszám az, hogy a család, hozzátartozó, szülő, házastárs, barát, barátnők fognak össze, és próbálják rávenni, hogy jelentkezzen. Mindenképp személyesen kell, hogy eljöjjön az érintett is, és így történik meg az első találkozás. Tehát ugye ez az egyik út, azért létezik egy másik út is, amikor bekerül egy sürgősségi osztályra, egy akut mérgezési, vagy egy nagyon súlyos megvonási tünetekkel. És akkor először kezelés történik, tehát úgymond az akut tüneteknek, a testi tüneteknek kezelése, és amíg ezek az akut tünetek zajlanak, de tulajdonképp így van, ha önként jön és kezdi is a történetet, hogy az első időszakban a tüneteknek, az akut szervi, testi tüneteknek, az úgymond megvonási tüneteknek a kezelése folyik. Itt a laborvizsgálatok, a belgyógyászati szükséges eszközös vizsgálatok, mindennek a föltárása, hogy van-e egyéb kísérő, más társbetegség, illetve ezeket hogyan lehet korrigálni. És ezzel egy időben, percre szinte egy időben, az első találkozással egy időben próbál a kezelőorvos és a páciens között egy olyan elfogadó kapcsolatot kialakítani, amiben egyfajta motiváció, ha még nem volt, kialakuljon, ha már volt, akkor annak a megerősítése legyen. És ezek napok, tehát azért itt nem hosszú időről beszélünk, bizonyos napok, ha megfelelő a motiváció, látszik, hogy mit akar. Néha nyilván segítséget kérünk, ha nem, és szeretnénk, hogy alakuljon, de ilyenkor jön, hogy bevonjuk a családtagot. Tehát közösen, nem a háta mögött, nem pletykaként, nem besúgásként, beárulásként, hanem igen együttműködve elmondja, hogy de hát én ezt tapasztalom, de én ezt látom, miért nem így látod. Megpróbáljuk bevonni. Szűk keretek vannak ilyenkor még azért.
3: Jól tudom, hogy egy függő az mindig függő maradt, tehát soha nem lehet azt mondani, hogy ő kigyógyult ebből a függőségből?
2: Egy függő soha nem gyógyul ki. Tehát alap, és ez még nem változott igazából, sok-sok évtizedes mondat is, és a kezeléseknek is a lényege, és a hosszú távú kezeléseknek is tulajdonképpen a lényege, hogy egy függő szépen rendbe tud jönni, testileg is, lelkileg, és nagyon szépen stabil tud maradni, mint addig, amíg szermentes, tehát úgynevezett absztinens. Az absztinencia tartása, ami aztán lehet hónapok, évek, évtizedek, vagy egy életre szóló program, ő mindig azt fogja mondani, hogy én függő voltam, de nem iszom már x éve, évtizede, és így alakult az életem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Demeter Ildikó pszichiátert hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van. A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyjel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltóegyesület mellett, a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta az. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, az előttünk álló órában a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol két tanítási nyelvű művészeti általános iskola alapfokú művészetoktatási iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk.
2: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgy is vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink! Rudolfné Ráczkevi Márta Olgát, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Amiről most beszélgetésünk elején szeretném kérni, hogy szóljunk, az a már hosszú évekre visszanyúló bemutatkozás igazából az intézmény tanulói számára, és hogy egész pontosan kik számára, ezt majd ugye főigazgató asszonytól hallhatjuk, ahol munkáikat, tanulmányaikat, ugye azt a tudást, azt a talentumot megmutathatják a nagy közönség előtt a fiatalok, amit itt tanultak egy színpadi előadás keretében, illetve természetesen ugye különböző szakokon, mint például a grafikus, fotós, animációs, filmkészítő szakokon, ugye azok a munkák, amelyeket különböző formában tudnak megmutatni, hiszen ugye a színházi táncos szakon végzősök azok, akik egy színpadi produkcióval is tudtak kedveskedni, de hogy ne én áruljam el itt a részleteket, át is adom a szót, ugye május 16-án szombaton volt idén az alkalom Szikrától a Lángig című színpadi előadás keretében. Mit láthattak, akik ide érkeztek szombaton?
2: Így van, ez egy nagyszabású gálaműsor igazándiból, aminek az alapja az, hogy a színházi táncosainknak a képesítő vizsgájának egy vizsga része a színpadi fellépés és egy színpadi produkció, amit be kell mutatniuk, ahol többféle műfajban kell megmutatkozniuk. Tehát néptáncban, modern táncban, színházi történelmi táncokban, tehát különböző táncokban kell megmutatkozniuk, egyéni, tehát szóló produkciókban, illetve csoportos produkciókban, ezek a vizsgafeladatnak a részei. És e köré építünk mi mindig egy olyan nagyszabású produkciót, ahol nem csak a végzősök tudnak megmutatkozni, hanem az iskola kisebb diákjai, táncos diákjai és drámás diákjai is meg tudják mutatni mindazt a tudást, amit a tanév során, illetve az elmúlt években szereztek, és akkor ilyenkor mindenki fellép, ott vannak a színpadon, egy kicsit irigykednek a nagyokra, hogy ők is ott szerepelnek, és álmodoznak arról, hogy majd egyszer ők is. A szülők nagyon örülnek annak, hogy megnézhetik a gyermekeiket, hogy mit tanultak, hova jutottak, mire lesznek képesek majd a jövőben. Ugye ezen az előadáson a táncosok mellett megmutatkoznak, mint ahogy említette, a grafikusok, fotósok és az animáció készítő végzőseink munkáiból, vizsgamunkáiból is láthatunk részleteket. Nyilván ugye a grafikusok, illetve a fotósok csak néhány kép erejéig, viszont az animációs

0: Nagyon-nagyon jó lehetőség van arra, hogy akik erről az előadásról lemaradtak, az iskolának a YouTube csatornáján ezt meg lehet nézni, az elejétől a végéig. Ez most egy új technikai újítás volt, illetve az előadás egy része az ünnepi könyvhéten június 12-én is látható lesz.
1: Miskolcon.
0: Miskolcon természetesen, igen.
1: És még itt a korosztályról, hogyha szólhatunk, illetve a vizsgázókról. Hányan vizsgáztak itt az idei esztendőben, idei tanévben?
0: Az idei esztendőben mind a négy szakon 6-8 diák vizsgázott, a táncosok közül ugye 6-an, a grafikusok azt hiszem, ők voltak 8-an, fotósok is 7-en, animációsok is 7-en, remélem jól mondom a pontos számokat, de ilyen 6-7-8 vizsgázó volt szakonként. Ugye ezek a diákoknak egy része nálunk kezdte tanulmányait, tehát a Balázs Győző Református Gimnáziumban, vagy az általános iskolában, vagy 9. osztálytól iratkozott be a szakgimnáziumba, és ugye a szakgimnáziumi képzésnek megvan az az előnye, hogy 12. év végén érettségi vizsgát tudnak tenni, hogyha szeretnének tovább tanulni valamilyen szakirányban, tehát más területen, hiszen a közismeretből is megkapják azokat a képzéseket, azokat a ismeretanyagot, ami a továbbtanulást segíti. Így vannak olyan diákjaink, akik 12. után továbbtanultak különböző egyetemeken, tehát gazdasági szakra mentek, egy táncos nem vizsgázónk volt, nem jött, és így nem iratkozott be a 13. évfolyamra, amikor a képesítő vizsgát megszerezze, hanem egyetemi tanulmányokat kezdett el. Ezért vannak úgymond kevesebben, de nagyon sokan maradnak, hogy megszerezzék most már ezt a képesítő vizsgát is, és ezzel nagyobb lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon is, illetve a továbbtanulásnál is, tehát lesznek, akik művészeti egyetemekre mennek tovább, ott azért ez sokat jelent, és voltak olyan vizsgázóink a fotós szakon például, akik érettségi után érkeztek hozzánk, tehát más intézményben szereztek érettségi bizonyítványt, és érettségi után egy 2 éves képzésben vettek részt. Ami ez is, ezután is lehetőség bárki számára, aki érdeklődik a intézményünk iránt, illetve a képzéseink iránt, hogyha érettségi után jelentkezik hozzánk a nyár folyamán, akkor egy 2 éves képzésben meg tudja szerezni ezeket a képesítő vizsgákat.
1: Ez meg az idei évben, akkor most aktuálisan is nyitott?
0: Így van, ez minden évben.
1: Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek, és milyen határidőkről tudunk esetleg itt beszámolni?
0: Augusztus közepén, augusztus végéig szoktak jelentkezni a diákok, tehát ugye főleg július után, amikor kiderül, hogy nem vették fel őket az egyetemre, ahol tovább szerettek volna tanulni, akkor ez egy érettségi utáni képzésként egy jó lehetőség, hogy továbbra is megmaradjon a tanulói jogviszony, ugye ennek gazdasági dolgai, családi gazdasági dolgai vannak, és emellett tudnak egy szakmát tanulni. Nagyon népszerű a fotós, animációs képzésünk, így érettségi utáni képzésként, vagy a grafikus képzés is. Minimális rajztudás kell, eleinte megnézzük, hogy mégis mire képesek, hogy tudnak, milyen a térlátásuk, viszont nem alapfeltétel, hogy maximális tudás, tehát maximális rajzkészséggel rendelkezzen. Ha látjuk benne a potenciált, akkor a 2 év alatt ezeket a hiányokat nagyon jól tudjuk pótolni.
1: Az előző évekből is van erre vonatkozóan esetleg tapasztalat, hogy valaki annyira meg is szerette ezeket a szakmákat, hogy esetleg a későbbiekben, vagy így napjainkban ezzel tanult tovább, vagy akár ilyen területen helyezkedett el?
0: Persze, hiszen a táncosaink közül is azért vannak olyanok, akik ugye korábban végeztek, és már tudjuk róluk, hogy táncosként dolgoztak különböző területeken. Nagyon sok diákunk tanult tovább Egerben a művészeti szakokon, az Egri Egyetemmel éppen ezért nagyon jó a kapcsolatunk. Sokan mennek most, vannak diákjaink már a MOMÉ-n is, ez a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, tehát ott is nagyon sok diákunk megfordul, ott is építgetjük a kapcsolatainkat, hogy minél közelebb tudjuk őket hozni ehhez a szakmához, tehát tavaly is ment fotósunk oda, aki már az első évet elvégezte, és érdeklődnek a diákjaink az ottani szakok iránt. Nyilván Budapest meg Eger azért megint az anyagi dolgok, tehát hogy albérlet, meg megélhetés Budapestben is igen más.
1: Hogyha még ebben az irányban gondolkodhatunk egy picit, hiszen az önök intézményében tanulók is, illetve akiknek ugye most jött el az életükben az a pillanat,

0: amikor a továbbtanulás időszakát éljük igazából, akkor különböző szempontok voltak az eddigiekben is, és ugye a jövőben is, ami alapján ugye akár a tanulmányútakat, akár tényleg a mindennapos gyakorlati feltételeket is figyelembe véve is meg kell hozniuk családjukkal Igen. együtt is ezeket a döntéseket, és ön is, mint ugye édesanyja, egyetemista gyermekei vannak, hogy mik voltak esetleg, hogyha a személyes családi életükből néhány gondolatot, mint pedagógus és mint édesanyja is itt megosztana hallgatóinkkal, hogy amiket figyelembe vettek itt a felsőfokú intézménybe való jelentkezés kapcsán tekintetében.
1: Én első körben mindig annak vagyok a híve, hogy egy olyan pályát válasszunk a gyereknek, ahol ő ki tud teljesedni, ahol ő jól érzi magát, és a pedagógus tapasztalatom az az, hogy hiába erőltetünk rá a gyerekre valamilyen szakmát, akár szülőként, akár pedagógusként, előbb-utóbb úgyis vissza fog kanyarodni ahhoz a területhez, ami az ő szíve csücske. És én úgy gondolom, hogy az intézményvezetőként, illetve igazgatóként azt kell erősítenem mindenkiben, hogy a saját útját járja, mert ott fog tudni kiteljesedni, és ott lesz boldog. Ez számomra a legfontosabb. Mi abban igyekszünk segíteni ezeknek a diákoknak, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is lesznek művészek, illetve nem ezen a területen fognak elhelyezkedni, hiszen a szakgimnáziumi képzésünk pont azért nagyon jó, és azért nagyon hasznos, mert közismeretből is megkapják azokat a ismeretanyagokat, ami egy továbbtanuláshoz szükséges lehet, akár más területen is. Tehát tudnak gazdasági vonalra menni, van, aki pszichológusnak ment, vannak pedagógusok, van olyan táncművészünk, aki nálunk tanult, és most nálunk tanít, tehát és ilyen van a grafikus szakon is, hogy nálunk végzett, és miután elvégezte az egyetemet, visszajött hozzánk tanítani. Ezek mindig olyan jó érzések, hogy kötődnek hozzánk a diákok, és hogy segítsük őket abban, hogy megtalálják a saját útjukat, ahol ki tudnak teljesedni, ami lehet, hogy nem egy művészeti vonal lesz, de ezzel a művészeti képzéssel olyan plusz dolgokat tudnak tanulni, amitől boldogabbak lesznek, amitől jobban ki tudnak teljesedni, nagyobb rálátásuk lesz a világra. A családi döntés kapcsán is, ez is egy nagyon érdekes történet. Én mindig azt néztem, hogy a gyermekeim, ugye a lányom, ő kommunikációt, illetve marketinget tanul, neki ez a szíve csücske, így elindultunk. Nyilván itt lehetőség volt arra, hogy hála Istennek mi megengedhettük azt, hogy olyan egyetemet válasszunk, ahol ő szeretne tanulni, illetve olyat, ami a saját képzésében a lehető legjobb. A fiam meg nyilván ment a lányom után, tehát őnála nagyon megvolt ez, hogy a nagy tesó után menni. De ő teljesen más területen, de ő is olyan egyetemet választott, ahol a saját területén a legjobb képzést tudja megkapni.
0: És itt a folytatásban azért még szóljunk picit részletesebben a május 16-ai vizsga előadásról, illetve azokról az elemekről, amelyek ezeken a előadásokon felül is színesítették ugye a napnak a programját, hiszen ahogy hallhattuk, a kisebbek is megmutathatták a tehetségüket. Hogyan áll össze egy-egy ilyen vizsgának a menete, a programja, hogyan készülnek a diákok, ugye a felkészítő tanárokkal együtt, mind a szakmai oldaláról, hogyha megközelítjük ezt a kérdést, illetve lelkileg is, vagy már ők nagyon megszokták a szereplést, vagy azért van izgalom ilyenkor is?
1: Nyilván van izgalom, hiszen ez, akárhogy nézzük, ez egy vizsga. A színházi táncos vizsga három részből áll. Van egy úgynevezett próbatermi vizsgarész, ezt előző nap szoktuk lebonyolítani, illetve van egy szóbeli rész, ezt is előző nap bonyolítjuk, és ez a szombati nap, ez csak erről a színpadi vizsgaelőadásról szólt. Maga a vizsgaelőadásnak a szervezése, menete az úgy áll össze, hogy ugye a vizsgázóknak többféle műfajban kell megmutatkozniuk, és megvan határozva a vizsgaszabályzatban, hogy mennyi időt kell színpadon tölteniük, tehát megmutatkoznak szólóprodukciókban, csoportos produkciókban, meg kell mutatkozni a különböző műfajokban, modern táncban, néptáncban, színházi táncokban. Ezek ugye szakmai kérdések, de nyilván ezek akkor mutatnak jól egy színpadon, hogyha az ahhoz szóló körítés is megvan, tehát jelmezek, díszletek, egyebek. Ezeknek a felállásához szükséges az, hogy egy kicsit szusszanjanak ezek a vizsgázók két műsorszám között, és innen indult az az ötlet, hogy a kisebbek, akik szintén táncosnak készülnek, tehát az alapfokú művészeti iskolában ugye táncot, drámát tanulnak, illetve ugye az alapozó képzéseken, hogy ők is megmutathassák, hogy mi mindent tanultak ebben a tanévben ezekből a szakmai, és tulajdonképpen egész évben erre a vizsgaelőadásra készülnek, mármint úgy, hogy készülnek különböző koreográfiák, amelyek mennek versenyekre, meg nem csak a gyakorlásról szól ugye egy képzés, hanem a gyerek akkor élvezi, hogyha van egy kész produkció, amit ő elő tud adni, és nyilván ezt nagyon jó megmutatni a szülőknek is. A szülők is kíváncsiak rá, hiszen az órára ugyan bejöhetnek meg, de nem a végére kíváncsiak igazándiból, hogy mi született, és nagyon-nagyon szeretik a szülők a színpadon látni a gyerekeiket. Úgyhogy egész évben készülünk tulajdonképpen erre, és amikor elkezdjük a vizsgaelőadást, ugye Marsalko Edit kollégám elkezdi a vizsgaelőadást összeállítani, akkor végig gondolják közösen a művész tanárokkal, milyen produkciók születtek, milyen koreográfiák születtek a tanév során, és ezekből összegyúrnak egy komplett előadást, amelyet színesítenek azzal, hogy a képzősök, grafikusok, fotósok, animációsok is meg tudják mutatni a szüleiknek azokat a filmeket, amiket, meg alkotásokat, fotókat, vizsgaremekeket, amelyeket a tanév során készítettek, és ami része az ő vizsgájuknak is, tehát ők is ezen dolgoztak egész évben, és ebből született egy komplett egész vizsgaremek. Ezt is meg tudjuk mutatni mindenkinek, aki ott van ezen az előadáson, és ezzel is színesítve egy kicsit a műsort.
0: Ugye ön is említette, hogy különböző csatornákon megtekinthetők akár az előadások is, illetve ahogy készültem erre a beszélgetésre, természetesen én is láttam olyan fotókat, amik ezen az alkalmon készültek, illetve az animációs filmkészítő szakon, vagy a fotószakon, grafikus szakon végzettek munkáiból is az iskola oldalán ugye már láthatók ezek a munkák. Tényleg érdemes megnézni.
1: Bár az iskola honlapján meg a Facebook oldalán ezek csak ízelítők a munkákból. A munkákból egy vizsga kiállítást is szervezünk a képzőseinknek, hiszen nekik ez lesz az életük, hogy a munkáikat kiállításokon mutassák meg. Ez tegnap nyílt a Tudomány és Technika házában, és június végéig, ha jól emlékszem, látható is lesz, de egy hónapig biztos, hogy látható lesz itt ez a kiállítás. Itt minden olyan munkát, ami a vizsgaremekben szerepel, ugye a fotósoknak a különböző munkái, a portfóliójukból, a animációs filmek egy külön kis rendszerben valahogy, gondolom, fognak menni egymás után. Azokat is meg lehet nézni, úgyhogy erre is invitálok mindenkit, hogy menjen és nézze meg ezt a kiállítást, mert megéri. Nagyon szép munkákat láthatunk.
0: Ugye én ennek akkor egy részletét láttam itt a korábbiakban, de azért az látszik, hogy különböző technikai elemeket alkalmazva természetesen, különböző témákat feldolgozva történt ezeknek a munkáknak ugye az elkészítése. Itt a személyiségét is beleviszik a fiatalok.
1: Mindenféleképpen, hiszen ez nagyon fontos, hogy ez az ő vizsgaremeke, az ő munkája. Itt fontos, hogy megmutassa, hogy ő milyen személyiség, hiszen így tudja majd megtalálni azokat a partnereket, akikkel ő majd későbbiekben esetleg együtt tud dolgozni, mert ez nagyon fontos egy ilyen művészeti grafikusnál, egy fotósnál, ezt elmondták a vizsgájukon is, amikor bemutatták a portfóliójukat is, bemutatták a vizsgaremekeket, hogy hogyan tudtak együtt dolgozni mondjuk a fotósok a modellekkel, hogy mennyire állt közel hozzájuk az a téma, amit végül választottak, és miért azt a témát választották. Nyilván érezzük, hogy mindenki sokkal jobban meg tudja mutatni magát abban, amit szeret, mint abban, ami esetleg csak kényszer.
0: A tehetségen túl, hogy látja, hogy itt a különböző szakokon a személyiségjegyek tekintetében milyen képességeket, milyen készségeket fejlesztenek ezek a munkálkodások, vagy hogyha valaki ezt a területet választja majd hivatásául, vagy ezek közül a területek közül választ valamit a hivatásául?
1: Nyilván amellett, hogy megtanulják a szakmai részét, különböző technikákat, tehát a fotósok is mindenféle technikával dolgoznak, és ki tudják választani, hogy melyik az a technika, ami nekik a leginkább kedvező, amit a legjobban szeretnek, amiben a legjobban meg tudják mutatni saját magukat, hogy ők mire képesek. Ugyanígy a grafikusoknál és az animációsoknál is, hogy melyek azok a területek, amik, tehát hogy az animációsoknál is volt, aki videóklippet csinált, volt, aki riportfilmet csinált, tehát rengeteg, volt, aki mesét animált, tehát mesefilmet készített, tehát rengeteg olyan terület történt, ami, ahol ők ki tudtak bontakozni. Nyilván mindent megtanultak, és ilyenkor a vizsgaremeknél a legkedvencebb technikát igyekeznek kiválasztani, hogy még jobban meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Tehát a témaválasztásnál is igyekeznek olyan témákat választani, amely közel áll hozzájuk. Könnyebben tudják ezekben megmutatni a saját érzéseiket, a saját belső világukat, amelyek egyrészt én úgy gondolom, hogy fontosak is, másrészt pedig ezeket a készségeket igyekszünk fejleszteni menet közben is, tehát hogy nem csak itt a vizsgaremeken látjuk azt, hogy mit alkotnak, hanem őket menet közben is próbáljuk tanítani arra, hogy hogyan tudja bemutatni azt, amit ő tervezett, tehát hogyan fogja ő bemutatni ezt majd esetleg egy ügyfélnek, hogy miért erre gondolt annak kapcsán, hogy egy étteremnek a logóját és teljes arculatát megtervezze, vagy miért választotta azt, hogy most ő egy autós fotósorozatot készített. Ezeket évközben is többször gyakorolják, több kiállítást szervezünk nekik, ahol azt is tudják gyakorolni, hogy mi történik egy kiállításon, hiszen a művészeti vonalon fognak dolgozni, és remélhetőleg nem ez lesz az első és utolsó kiállításuk.
0: És ugye itt Miskolcon a Művészetek Házában láthatták a május 16-án résztvevők ezeket a munkákat, illetve a színházi táncosok előadását, így néhány nap távlatából, akár a személyes érzéseire, megtapasztalásaira, hogyha visszatekint, vagy azok közül a visszajelzések közül, amit a fiatalok, vagy a résztvevőktől esetleg hallott itt az elmúlt napokban, akkor mi mondható el, hogyan értékelni ezt a szombati alkalmat?
1: Engem mindig magával ragad egy ilyen előadás, és nagyon elfogult vagyok a saját kis diákjainkkal. Én nagyon jól éreztem magam ezen az előadáson, nagyon sok szép dolgot láttam, bár nem minden volt újdonság számomra, hiszen versenyekre el szoktam kísérni a diákokat. Részt vettem egy-két olyan műhelymunkán is, amikor ezek a előadások, de nem csak a produkciók, hanem a grafikusoknak, illetve az animációsok, fotósoknak a munkái készültek, tehát láttam a folyamatot, és hogy hogyan jutottunk el idáig, illetve ugye a képzősöknek múlt hét csütörtökön 14-én volt az a fajta vizsgarész, ahol a vizsgabizottságnak bemutatták a portfóliójukat, ezt a vizsgaremeket, amit elkészítettek ugye a szakmai bizottságnak, és ők akkor kapták meg ezt a képesítő bizonyítványukat. Így én ott már láttam ezeknek a műveknek egy-egy részét, de még mindig úgy éreztem, hogy még ezerszer megnézném, mert nagyon-nagyon jó munkák születtek, és nagyon szívhez szólóak voltak, és a vizsgabizottságok visszajelzése is az volt, hogy jó munkát végzünk, és nagyon ügyesek a diákjaink, és én akkor nagyon büszke voltam rájuk.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójával. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazin műsorunk, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szaki Gimnázium és Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával, Rudolfné Ráczkevi Márta Olgával beszélgetünk, és hogyha még itt az elmúlt néhány hétre gondolunk vissza, akkor szóljunk még egy ünnepi alkalomról, ami mindenki életében úgy gondolom egy nagyon meghatározó esemény, és nem csak az ő életében, az intézmény életében, de természetesen egy család életében is, ez pedig a ballagás. Hogyan élték meg?
2: A ballagás nálunk olyan rendszerben szokott zajlani, hogy a 12-esek, amikor ugye úgymond elballagnak, és elindul a ballagás, akkor az intézményben a 11-esek elbúcsúznak tőlük, és a belső udvaron, amit mi pizzaterasznak hívunk, ott búcsúznak a 11-esek. Ilyenkor ugye nyilván vannak versének, ugye a szokásos műsorszámok, illetve ilyenkor a 11-es táncosok is szoktak egy saját koreográfiával készülni, hogy ezzel búcsúzzanak el a végzősöktől, a 12-es diákoktól, majd ezután szoktunk átballagni a templomba, ami ugye egy villamos megállónyira van az intézménytől, és ott már csak a 12-esek vannak, egy-két 11-es át szokott velünk sétálni, illetve a szülők, ennek oka az, hogy nem férünk el a templomban, tehát nagyon sokan jönnek a ballagásra, nagy létszámúak most már az évfolyamok, és kevesebb férőhely van, hogy a diákok is át tudjanak esetleg jönni, és ott is búcsúznak. Ott már csak a 12-esek búcsúznak az intézménytől. Ilyenkor ugye 3 osztály búcsúzott most az idén. Ugye 2 szakgimnazista osztály ballagott, illetve 1 gimnazista osztályunk ballagott. Ugye a gimnazisták, ők tovább tanulnak egyetemeken, főiskolákon, tehát ők nem valószínű, hogy itt maradnak az intézményben, sőt, biztos, hogy nem maradnak az intézményben, ha csak meg nem gondolják magukat, és érettségi után egy 2 éves művészeti képzésre beiratkoznak. Ők emelt angol és emelt matematika, illetve emelt történelem tagozaton tanultak még. Az idei évben indult az új képzésünk a gimnáziumban, ahol megmaradt az emelt angol, de nem specializáltuk matematikára és történelemre, hanem inkább reál és humán orientációra tereltük a gyerekeket, amiben nyilván megmutatkozik a matematika és a történelem, de egy kicsit a matematika mellett megjelenik a digitális kultúra is, a történelem mellett pedig megjelenik a magyar, és egy ilyen kombótantárgy jött létre, hogy olyan szakembereket tudjunk majd az egyetemeknek adni, akik reál vonalon, illetve humán vonalon is meg tudják állni a helyiket, tehát jobban rálátnak a teljes területre, és könnyebb a gyerekeknek a későbbiekben a pályaválasztás is. Hiszen 8-osként nagyon nehéz eldönteni, hogy mi szeretnék lenni. Nem mindig sikerül. Ez egy olyan lehetőség, hogy tudják, hogy azért milyen területen, hogy inkább humán érdeklődésűek, vagy inkább reál érdeklődésűek, és itt még több lehetőség van arra, hogy mire 11-esek lesznek, addigra megismernek minden területet, és jobban el tudják dönteni, hogy melyik irányban szeretnének tovább tanulni. Esetleg mind a kettő, tehát hogy a magyar is, meg a történelem is valahol közel áll a szívükhöz.
1: Hogy egy kicsit még visszaidézzük az ünnep hangulatát, azt megkérdezhetem, hogy főigazgatóként ön, illetve a gyülekezet lelkipásztora milyen gondolatokat helyezett az ott jelenlévők szívére?
2: Ilyenkor mindig igyekszünk olyan gondolatokat a gyerekeknek a szívére helyezni, amelyek az iskolát, illetve az itt eltöltött éveket idézik úgymond vissza, hogy bízzanak magukban, hogy bátran álljanak ki magukért, tehát azokat a tanításokat, amiket 4 év alatt a hitoktatók, illetve a iskola szellemisége bennük megalapozott, azt ilyenkor egy kicsit megerősítjük, és ilyenkor én legalábbis mindig úgy érzem, hogy egy kicsit fáj a szívem, hogy el kell tőlük búcsúzni, bár még most találkozgatunk velük, hiszen az érettségi szóbeli vizsgára készülgetnek, és ilyenkor bejönnek konzultációkra, hogy minél sikeresebben tudjanak készülni az érettségi vizsgára, hogy az írásbeliken már nagyjából túl vannak, még egy-két tantárgy van, a mai napon van a dráma érettségi, és utána már csak a szóbelire kell készülniek, az pedig június vége felé lesz, és akkor lesz az a pillanat, amikor tulajdonképpen végleg elengedjük a kezüket, és reménykedünk abban, hogy visszajönnek hozzánk ötödévre, és a képesítővizsgát is megszerzik. Tiszteletes asszony, ő is hasonló gondolatokkal szokott búcsúzni a diákoktól. Ilyenkor van egy nagyon-nagyon rövid kis áhítat, illetve rövid kis istentisztelet a ballagás keretén belül. Nem szeretjük nagyon hosszúra nyújtani ezeket a programokat, hiszen ez a ballagás, ez a családok ünnepe, hogy a családok minél több időt tudjanak együtt tölteni, és el tudják költeni közösen a ebédet, délutáni kis uzsonnát, és tudjanak együtt ünnepelni a diákokkal. És ugye hétfőn utána kezdődik az érettségi, tehát a gyerekeknek is muszáj pihenni.
1: Igen, és ilyenkor ugye a szülők is, illetve a pedagógusok is lelkileg is tudják támogatni a érettségiző fiatalokat. Most így még picit azért a szóbeli vizsgák előtt mit üzenne azoknak a hallgatóinknak és azoknak a fiataloknak, akik ebben az élethelyzetben vannak, milyen gondolatokkal erősíteni meg őket?
2: Talán az lenne a legfontosabb, hogy higgyenek magukban, higgyenek abban a tudásban, amit 4 év alatt magukba szívtak az intézményekben, bízzanak a tanáraikban, és bízzanak saját magukban, és bízzanak a jó Istenben, hogy megsegíti őket.
1: És akkor, hogyha a fiatalabb tanulók felé fordulunk most, akkor szóljunk a 8-osokról. Most ezekben a napokban, hetekben, az ő életükben mi történik itt az önök intézménye esetében például?
2: Igen, ugye, tehát nálunk általános iskola is működik, ezért, amikor a középiskolások elballagnak és készülnek az érettségire, mi menet közben elkezdünk koncentrálni a 8-osainkra, hiszen a tanév végén ők is ballagni fognak, és ők is elbúcsúznak az iskolától, ugye az általános iskolai tanulmányoktól, és elkezdik a középiskolai tanulmányaikat. Ki nálunk, ki más intézményben, de az ő életükben, az ő családjaik életében is ez egy fontos esemény, ez a iskolai ballagás. Ez is hasonló módon történik, mint a középiskolás, tehát végig ballagunk az iskolán, a pizza teraszon megint megállunk egy kis fotózkodásra, illetve egy kisebb műsorra, aztán átballagunk közösen a templomba, és ott zajlik a tényleges ballagás. Itt már a 7-esek többnyire ott szoktak búcsúzni a 8-osoktól. Tehát a nagyobb műsorrész az többnyire a templomban szokott már lenni. Ugye egy osztályról van szó, kényelmesebben elférünk a templomban, tehát jobban tudunk oda koncentrálni, és nem kell megosztanunk a figyelmünket.
1: Itt egy év folyamán hogy látja, hogy a kisebbek milyen támogatást kapnak itt a felsőbb évesektől, azért itt 6-7 évesektől egészen a 20-as évei kezdetéig ugye vannak jelen a gyermekek, a fiatalok, fiatal felnőttek már, amire ugye kikerülnek az intézményből.
2: A diákjaink, különösen a táncos diákok mind a versenyeken, mind a folyamatos felkészülés során nagyon szoros kapcsolatba kerülnek. Tehát nagyon megható azt látni, hogy amikor mondjuk egy zárójelenetben a kicsik, a legkisebbek azok, akik előre vezetik a nagyokat, egy kicsit terelgetik őket, és mondjuk egy felkészülésnél, amikor készülnek az előadásra, akkor a kicsik ragaszkodnak hozzá, hogy a nagyok fonják a hajukat. Tehát, hogy elég szoros a kapcsolat a diákok között, ezt igyekszünk erősíteni a tanév során is, különböző programokkal, amikor a kicsik és a nagyok együtt vesznek részt ezekben az eseményekben, akár egy középiskolai diákigazgató választásos kampányban, vagy szervezünk olyan kirándulásokat, amikor közösen utazunk fel Budapestre vonattal, és akkor összetalálkoznak a vonaton, és nagyon sok olyan picink van, akinek a testvére most búcsúzik, vagy a felsőbb évfolyamokra jár.
1: Ugye május-június az osztálykirándulásoknak is az ideje. Az év folyamán, egy tanév folyamán azért az önök intézményéből, akár itt a Bükkbe, vagy különböző helyszínekre, ugye kisebb-nagyobb távokra elindulnak a fiatalok, de hogyha most itt az osztálykirándulásokra is koncentrálunk, akkor ez miben erősítheti meg annak a közösségnek a összekapcsolódását, amelyeket ugye itt az intézmény falai között is az egyéb programokon, hiszen ugye számos sportterületen is, vagy különböző képzések formájában, különböző helyszíneken találkozva is a mindennapokat jelentik. De azért egy osztálykirándulás azért egy kötetlenebb dolog.
2: Igen, egy osztálykirándulás az mindig kötetlen, és ugye osztálykirándulás, mint a nevében is benne van, az osztályok mennek. Néha szoktuk úgy szervezni, hogy két osztály megy egy-egy napos kirándulás, amikor egy napos kirándulásra mennek, és akkor a útközben a buszon azért vannak kapcsolódási pontok a diákok között, és eléggé összenőnek. Illetve sokszor szoktunk olyan programokat szervezni, például a kicsiknek, ahol nem a kollégák, tehát a pedagógusok mennek be úgymond órát tartani, vagy magát a programot tartani, hanem a középiskolás diákjaink azok, akik mondjuk egy kézműves foglalkozást, vagy egy sportprogramot megszerveznek a kicsiknek, ugye ezek a diákönkormányzati napon. Ezek mind-mind erősítik azt az összetartozást, ami az intézmény falain belül megmutatkozik, és ilyenkor érezzük azt, hogy mi egy közösség vagyunk, hiába tényleg első osztálytól mondhatni 13.-14. évfolyamig vannak, és igen, a 6 évestől a 20 évesig minden korosztály megtalálható nálunk. Mint egy családban.
1: Az idei évben, hogyha ki lehet emelni néhányat, milyen helyszíneket választottak az osztályok vagy osztályfőnökök?
2: Ugye minden évben van egy kettő darab budapesti kirándulásunk, ahova az egész iskola megy. Ezek már lezajlottak, tehát ezen már túl vagyunk, tehát most már tényleg csak az osztálykirándulások vannak. Répás után voltak, ugye a 10.-11. évfolyam, most egy ilyen kétnapos kirándulásra mennek, Répás után voltak, Nagyvizsnyón, Szilvásváradra mennek, akkor van olyan osztály, aki Debrecenben, Nyíregyházára fog osztálykirándulni, Ómassára mennek kis vonattal a kicsik, az alsó tagozat, Poroszlóra mennek, tehát különböző helyszíneket, mindig a korosztálynak megfelelő helyszíneket igyekszünk választani ezeknek az osztályoknak. Ugye a végzős évfolyamok, a 8-osok, a 12-esek, ezeket az osztálykirándulásokat már az őszi időszakban megpróbálják megszervezni, azért, hogy ilyenkor a ballagás érettségi időszakába már nehezebb őket összeszervezni egy osztálykirándulásra, ilyenkor már máshol van a hangsúly.
1: Egy tanév folyamán, vagy hogyha ugye itt a 2025-26-os tanévre gondolunk, akkor különböző református intézményekkel milyen kapcsolattartásról beszélhetünk, vagy vannak esetleg olyan alkalmak, amikor a tehetségüket meg tudják mutatni az intézmény diákjai?
2: Rengeteg ilyen lehetőség van, hiszen igyekszünk a lehető legtöbb versenyre eljuttatni a diákjainkat, akik ez iránt fogékonyak és érdeklődőek. Hittanversenyre, akkor angol nyelvi versenyekre, illetve mi magunk is szervezünk versenyeket. Ezt főleg az őszi időszakra szoktuk tenni, tehát az első fél évben ugye a kultúra, ami egy magyar történelem kapcsán, egy ilyen humán irányú verseny, illetve a Próbáld ki magad, ami egy matematika verseny, ahol rengeteg intézmény érkezik, és míg a gyerekek versenyeznek, addig mi a kollégákkal beszélgetünk, illetve ugye a művészeti területen is rengeteg versenyt szervezünk. Ősszel volt az általános iskolásoknak egy regionális rajzversenyünk, ahol több száz diák vett részt. Most tavasszal szerveztünk a középiskolásoknak egy hasonló művészeti, rajzos, képzőművészeti versenyt, illetve ősszel volt a táncosoknak egy 1-2H nevezetű táncversenyünk, ahol különböző műfajokban, kategóriákban, szólóban, duóban, trióban tudták megmutatni a tehetségüket, illetve kisebb csoportokban. Ide jönnek református intézményekből is diákok, illetve ezek a versenyek vannak református intézményekben is. A táncvilágnapján felléptek, a nagy táncválasztón is szerepeltek a diákjaink, megmutatták, hogy milyen ügyesek. ugye mindig ez változó, hogy ki szerepel mindig az egyes fellépéseken, alapvetően mindig igyekszünk úgy válogatni, hogy aki éppen meg tud mutatkozni, és igyekszünk úgy is, hogy a kicsik és a nagyok is. Ugye most versenyszezon van, tehát ilyenkor ők most hétvégén is, meg jövő hétvégén is egy-egy táncversenyen lesznek a diákjaink Budapesten, ugye az országos bajnokságon vesznek részt. Figyelnünk kell arra is, hogy ne terheljük túl, tehát hogy nem mindig ugyanazok a diákok szerepeljenek, és egy kicsit mindenki megmutathassa a maga kis tehetségét.
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk mai magazinunkban. Mi lenne most az a záró gondolat beszélgetésünk végén, amelyet még megosztana velünk?
2: Én azt hiszem, hogy az legfontosabb az lenne, hogy megismerjék a hallgatók az iskolánkat, és megismerjék, megtapasztalják azoknak a tehetséges gyerekeknek a munkáit, láthassák. Erre lehetőség van ugye a Tudományos Technika Házában, ugye a végzősöknek a kiállítása, ugye a fotósok, animációsok, grafikusoknak a kiállítása, akkor a táncosokat, illetve a produkciókat meg lehet nézni az ünnepi könyvhéten június 12-én, illetve akikről még nem beszéltünk, mert még ez konkrét időpontunk nincsen, de lesz. A kicsiknek is szoktunk kiállítást szervezni ilyenkor évvége felé, ahol az alsóbb évfolyamok is meg tudják mutatni, tehát az általános iskolások is meg tudják mutatni azokat a képzőművészeti alkotásokat, amiket a tanév során készítettek. És ebből is lesz majd egy kiállítás, ez többnyire a Ifjúsági Ház galériáján szokott lenni.
1: Rudolfné Ráczkevi Márta Olgának, a Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Iskola főigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották, a szerkesztő műsorvezető Kisnyöveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én budapesti idő szerint 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. Azt írták, 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Hozzátették, az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. Emlékeztettek, a kezdeményezés ötletgazdája a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, szervezője pedig a Magyar Cserkész Szövetségek Fóruma és tagszervezetei, vagyis a világ különböző országaiban működő magyar cserkész szövetségek. A kezdeményezés történelmi gyökerei az 1933-as gödöllői cserkész világtalálkozóig nyúlnak vissza, amikor magyar cserkészek egy időben gyújtottak tüzet Magyarországon és az elcsatolt területeken. A szolidaritás lángjai akkor is összekötötték a magyarokat, ahogyan ma is, jegyezték meg. 10 önkormányzati bérlakást azok kiadási jogát engedi át Debrecen városa a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak, ezzel segítik a tűzoltók kedvezményes lakhatását. A civis városban a gazdasági fejlődés egyik eredménye, hogy az ingatlan és albérlet árak megemelkedtek, ezért van szükség a lakhatási támogatásra, hogy a szakembereket itt tartsák, illetve újakat tudjanak ide vonzani. A katasztrófavédelem kérésére a közgyűlés döntött a lakások bérlő kijelölési jogának átadásáról. Gerebenics Károly, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elmondta, nagy szükség van Debrecenben és térségében a tűzoltók munkájára, a lakhatás támogatása a város biztonságát is szolgálja.
4: Azt gondolom, hogy az együttműködés ténylegesen a térség biztonsága szempontjából is nagyon fontos. Debrecen város, illetve a környező települések kiemelt jelentőséggel ír. A iparosodás, illetve a magas fejlődés hozta azt, hogy nagyon sok káreset is előfordult. Az elmúlt évben Debrecenben több mint 3000 tűzoltói beavatkozásra szóló jelzés érkezett a műveletirányításnak. Ebből mintegy 2000 esetben be is kellett avatkozni a kollégáknak. De már ebben az évben is egy 200 jelzés volt Debrecen város. városból, és több mint 400 alkalmazott beavatkozást is igényel. A tényleg ravasló számban kell az itt szolgálatot teljesítő tűzoltóknak beavatkozni különböző káresetek során. Ez nagyon nagy felkészültséget igényel, nagyon jó tárgyi és eszközellátottságot igényel, de nyilván igényli az, hogy egy stabil, jó kiszámítható életkörülmények között is éljenek ezek a kollégák, és ebben óriási segítség részünkre ezek a mérnöki erős joggal részünk ráadott lakások, hiszen biztosítják az állománynak a lakhatását, és bízunk benne, hogy egy fiatal, jól képzett kollégát tudunk megnézni arról, hogy itt teljesítsen szolgálatot Debrecenben.
3: Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
5: Mikor visszahozza az út siompogjait,

pa magot meg ne áll. S táncolsz majd örömödben, mikor eljön az aratás. Vedd fel újra a terhet, sírva indul és úgy vesz.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Petrovci Szabolcs vagyok, a Bagaméri Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét olvasom a mai napra szánt ige szakaszból, a római levélből. Olvasom Pál apostolnak szavait a 11. fejezet 25. versétől a 31. verssel bezárólag a következőképpen. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, amint megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, mert megbánthatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedelmetlenségük révén, úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Eddig Istenünk ígéje. Kedves testvérem, Pál apostol itt óva inti az olvasót, a hallgatót, és minket is az önmagunktól jövő elbizakodott bölcsességtől. Legyünk a hitnek bármely fokán, érezzünk magunkat bármilyen erősnek, határozottnak. Nem lehetünk elvakultak, s mások felett állók. Mert az Isten másképpen működik, ő irgalmazni akar mindenkin. Nyitott ajtót adott mindenki elé. A kérdés az, hogy bemegyünk-e rajta, vagy éppen beengedjük-e őt az életünkbe, és ha igen, akkor hol kap helyet? Isten mindenki felé kitárja karját ma is, minden név felé, és ez nagy titok. De az ember meg tud keményedni. Ahogyan Izraelnek egy része megkeményedett, úgy mi is ebben a földi életben járva kelve, átélve életünk eseményeit könnyen megfáradunk, elbotlunk. És akkor jön a szív, az élet megkeményedése, és vonunk magunk köré olyan falat, amely csak önmagában bízik, amin a lélek hangja már nem jut át. De Isten könyörül. Jön ma is, hogy irgalmazzon, hogy ebből kimentsen. Ragadjuk meg ezt a bizonyságot, hogy irgalmas az Úr. És nem eltaszítani akar, hanem közelebb vonni. Az ember legnagyobb nyomorúsága a megkeményedett, irgalmatlan állapot, amikor átgázolunk mindenkin, és mindenkiben ellenséget látunk. De azt mondja itt Pál, hogy nem kell ennek így lennie. Bármi is történt, az Úr vár reánk. Azt mondja Ézsaiás, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Legyen ez így a mi életünkben, hogy ne megkeményedjünk, ne elbizakodjunk, és csak magunkban higgyünk, hanem az irgalmas Úrba vessük bizodalmunkat. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, bizony egy olyan nemzedékben élünk, és benne mi magunk is sokszor vagyunk elbizakodottak. Bízunk az erőnkben, hatalmunkban, bízunk vezetőinkben, hatalmasokban és hatalmasnak tűnő emberekben. Látunk messiást mindenhol, pedig tudjuk, hogy egyedül csak egy van. És sokszor félrevisz ez minket, s várunk irgalmatlanokká, és várunk elnyomókká. És ebbe fáradunk bele. Ebbe lankadunk el, még a legkiválóbbak is meg tudnak botlani. Mi is megbotlunk számtalanszor. De köszönjük, hogy ma arra hívsz minket, hogy megújuljunk a mi bizalmunkban és erőnkben, hogy újra szányra tudjunk kelni. Könyörülj és irgalmazz rajtunk, Urunk. Ments ki minket ebből a dologból, amiben bele tudunk süppedni, az emberi önigazultságba, amikor már csak magunkban bízunk. Segíts, hogy rád tudjunk hagyni.

Hagyatkozni. Hagyd az Úristenre te minden utadat. Ebben erősíts meg minket, Urunk. Legyünk bárhol, életünk bármelyik szakában, nehézségben, vagy éppen szökeljünk, mert minden jól megy. Légy velünk, Urunk, és segíts, hogy reát tekintsünk, benned bízzunk. A Krisztus érdeméért kérjük ezt. Halld meg imánkat. Amen.

Kányádi Sándor, ének a forrásról. Van egy forrás valahol egy öreg erdő sátorában. Valamikor a korsómmal vízért én is oda jártam. Ott anyáznak a rigók is, közelében raknak fészket. Alkonyatkor oda járnak szarvasok és szomjas őzek. Láttam belőle kortyolni nyári napot, teleholdat. Csillaghullás idején a csillagok mind belehultak. Jó barátom az a forrás, bíztatott, s én hittel hittem. Sikerül az aratóknak egy csillagot kimerítnem. Kárpótlásul a csillagért azoknak, kik várva várnak. Megtanított jég alatt is pengetni a citerámat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója. Gyümölcstorta. Eredeti szándékomat, hogy meglátogassam szüleimet és húgaimat, megváltoztattam, mivel Börkerág jóvoltából volt már hol meghúznom magamat. Ott döntöttem, hogy elhalasztom a látogatást arra az időre, amikor majd, mint jó módú egér, gazdag ajándékot is vihetek nekik. Egyelőre erről szó sem volt. Igaz, munkát már kaptam Börkerág révén, méghozzá jól is fizettek. De haj, bármilyen jól fizettek, olyan piszkos munka volt, hogy semmi kedvem sem volt vele otthon eldicsekedni. Reggeltől estig szénport lapátoltunk. Bár az új házakat már mind villannyal, gázzal vagy olajjal fűtötték, a belváros régi házaiban a lakók még fával, szénnel, kokszal rakták meg télire a pincéjüket. A szenes kocsikról többnyire a pince ablakon át zúdították le a szenet, a kokszot, és némelyik pince úgy megtelt, hogy az egérlyukakból nem tudtak kijönni az egerek. Bár a vállalatnak elég sok dolgozója volt, még több volt az eltorlaszolt, bedugult egérlyuk, s így műszakonként bizony 8-10 egérlyukat kellett szabadná tennem. Eleinte 3-at is alig bírtam. Az első munkanapot alig, ha fogom valaha is elfelejteni. Lelkesen kezdtem a lapátolást. Mihelyt azonban a nehéz munkától megfájdult a karom, vállam, derekam, lelkesedésem rohamosan alább hagyott. Ha nem szégyeltem volna, alig, ha nem odavágtam volna a lapátot az első fél órában, és ha nem féltem volna attól, hogy a többiek kinevetnek. Olyan tempósan forgatták a lapátot, mintha a szénpornak semmi súlya nem lett volna. Beszélgettek, nevetgéltek, nekem meg fájt minden mozdulat. Legszívesebben sírva fakadtam volna. Feltörő könnyeimet csak úgy tudtam visszatartani, hogy igen erősen magam elé képzeltem a családom tagjait. Anyám valószínűleg a húgaimmal pörlekedik. Szegény húgocskáim folyton enni kértek, és anyám nem tudott nekik mit adni. Elővett egy régi újságot, címlapján a világ legkövérebb egerével. Látjátok, kedveseim, mutatta nekik az elrongyolódott újságot. Nincs csúfa begyelhízott egérnél. Az eldugult egérlyukakat karbantartó vállalat dolgozóit nem fenyegette az elhízás veszélye, és minél tovább lapátoltam a színpót, annál inkább úgy éreztem, hogy van bizony csúfabb is az elhízott egérnél. Egy eldugult egérlyuk. Az első hét olyan keserves volt, hogy csak a büszkeség tartotta bennem a lelket. Reggelente alig bírtam kimászni az üres gyufaskatujából, annyira sajgott minden porcikám. Érdekes, hogy a második héten már könnyebben ment a lapátolás. A harmadik héttől kezdve meg már beszélgetni, tréfálkozni is volt kedvem munka közben, sőt, eljött az az idő, amikor munkámban már kifejezett örömöt találtam. Az egyik egérjukból például alig, hogy ellapátoltuk előle a szénpót, már is 4 pici egérgyerek szaladt ki ujjongva, mehetünk sétálni. A másik egérjukból csinos egérlányka jött elő, és így szólt, megéhezhettetek a nagy munkában, hadd kínáljalak meg benneteket egy kis házi tepertővel. Házi tepertő! Ez az, aminek egyetlen egér sem tud ellenállni. Ezért is mondogatta atyám, valahányszor nyafogtunk, hogy világot szeretnénk látni. A világ nem fenékig tepertő, gyermekeim, sokkal több a macska, mint a jó falat. Jóformán az egész pincét az egérlányka rokonai lakták. Faluról származtak, ezért nem szívesen fogyasztottak konzerveket. Ahány egérjük elől eltakarítottuk a szénport vagy a faforgácsot, annyi kellemes meglepetés ért bennünket, tepertő, disznósajt, füstölt kolbász és más jó falatok formájában. Fölösleges mondanom, hogy szempillantás alatt bekebeleztünk mindent, amivel megkínáltak bennünket. Volt egy mogorva egér a karbantartók között, ez egyszer elhatározta, hogy nem osztozik velünk a finom csemegéken, hanem elvállal néhány egérjukat, azok elől egyedül takarítja el a hulladékot, és majd amivel megkínálják, azt is ő egymaga kebelezi be. Nem árult el ugyan nekünk, hogy ezért akar egyedül dolgozni, de mi kitaláltuk. Mondtuk neki, hogy unalmas lesz úgy, ha munka közben senkihez se szólhat, ám ő azt felelte, hogy ne törődjünk vele. Ezek után természetesen nem is törődött vele senki. Időnk sem volt bámészkodni, mert előző nap zúdult le a pincébe 50 mázsa koksz, és rengeteg egérjukból kértek segítséget. Dolgoztunk, mintha motor hajtott volna bennünket. Akkor figyeltünk csak föl, mikor a pincének abból a sarkából, ahol munkatársunk magányosan lapátolt, mérges cincogást hallottunk. Oda néztünk, s hát, uram fia, láttuk ám, hogy barátunkat egy töpörödött egér anyuka szintja leckészteti.
1: Úgy is tudom, hogy előbb a fiatalokat szabadítják ki, az ilyen maga tehetetlen beteg öreggel meg senki se törődik.
0: Munkatársunk tiltakozni próbált, de az öreg egér asszonyság nem hagyta szóhoz jutni.
1: Maga csak hallgassam, tudom, amit tudok. Körbe telefonáltam a rokonaimat, már mindenki vígan kijárhatott, mikor engem még mindig nem lapátoltak ki. Írok a főnökének, be fogom panaszolni.
0: Annyira nevettünk, hogy a lapát is kiesett a kezünkből. Nem akartuk szegény munkatársunkat kinevetni, de ha eszünkbe jutott, hogy szidást kapott finom falatok helyett, amiket egymaga akart fölfalni, újra meg újra elfogott bennünket a kacagás. Vissza is sompolygott közénk, és soha többé nem mondta, hogy magányosan akar dolgozni. Bolond is lett volna. Így együtt nem csak a jó falatokon osztoztunk, hanem ha valamiért megszittak bennünket, arra is többen voltunk, és könnyebben elviseltük. Szidást azonban ritkán kaptunk, akkor is többnyire igazságtalanul, mint szegény munkatársunk. Szíves szót, jó falatot, egy-egy pohárka szörpöt annál gyakrabban. Egyik nap, mikor bőrkerággal éppen az irodán kapott tervrajzot nézegettük, hogy hol is kezdjük a munkát, izgatottan szaladt felénk az a helyes kis egérlány, aki a házi teppertővel kínálta a társaságot. Segítsenek már, Elikéken, a papájuk rosszul van, orvost kellene hívni hozzájuk, de egy zsák cement pont az ő bejáratuk előtt van. Egymásra néztünk bőrkerággal. A cement mindennél rosszabb volt. Finoman szállongó pora folytogatott bennünket, állandóan köhögtetett. Nem szívesen vállaltunk ilyen munkát. A kis egérlány azonban olyan reménykedve nézett ránk, hogy nem volt szívünk nemet mondani. Bőrkerág szólt a többieknek is, így mire az orvos egér megérkezett, be lehetett menni az egérjukba. A beteget elvitték az egérkórházba, hozzánk pedig kijött egy igen-igen csinos egérlány. Ő volt az a bizonyos Ellike. Nagyon köszönöm, hogy segítettetek, cincogta kedvesen. Az orvos azt mondta, ha apucit nem vitték volna a kórházba, abból igen-igen nagy baj lett volna. Öröm volt ezt hallani, mikor pedig hozzátette, hogy műszak után szívesen látnak bennünket hideg vacsorára, még jobban örültünk. A munka végeztével hazaszaladtunk megfürdeni, és szép, tisztán kipödrött bajusszal siettünk vissza Ellikéhez. Öten voltunk a munkacsapatban, a meghívás mindnyájunknak szólt, de ötödik munkatársunk annyira szégyelte múltkori felsülését az egér anyókával, hogy nem tartott velünk. Sajnálhatta pedig, mert olyan finom vacsorát találtak, hogy eljegyzési lakomának is beillett volna. Nem is véletlen, hogy ilyen gondolataim támadtak. Az az Ellike nevű egérlány olyan csinos, olyan helyes, olyan kedves volt, hogy minduntalan rajta felejtettem a szememet, ahogy ott forgulódott az asztal körül, és segített a mamájának a tálalásban, kínálásban. A Eduárdék esküvője óta nem ettem annyit, mint most itt, és mikor már azt hittem, hogy egy falat nem sok, de annyit se bírnék többet enni, Ellike egy kerek tálon gyümölcstortát tett elénk az asztalra. Megtoppant a szívem. Gyümölcstorta volt azon a csendéleten is, amelyet annyiszor megcsodáltam a múzeumban, de az csak festve volt, ez pedig. Itt kellette magát előttünk ananásszal, mazsolával, dióval, cukorban főtt szamócával, zöld dióval és tejszínhabbal. Az egérmama látta arcunkon az elragadtatást, büszkén mondta hát,
2: ez Ellike műve, a gyümölcsortát mindig ő készíti el.
0: Elbűvölve pillantottam a piruló egérlánykára, egy belső hang azt súgta, állj fel, és kérd meg a kezét ebben a miltumban, egész életedben gyümölcstortát edz.
3: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány, ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsodabói Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a debreceni Milius Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, valamint a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek tehetségkonferenciájáról, de előtte az MR közösségi lakásalap új lakhatási támogatásáról hallhatnak, amely már 2 fordulót is megélt. A támogatott életvitel és részvétel, vagyis a TÉR program második részében április 30-ig lehetett pályázni. Az MR lakásalapot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat alapította. Segítenek lakhatásban, az állami gondoskodásban élőknek és most már a fogyatékkal élő személyeknek is. Az első pályázatban 10-ből 7 ingatlan talált gazdára, most 20 lakást és házat hirdettek meg. A sikeres pályázók számára az ingatlanok szükség szerinti akadálymentesítését is elvégzik, és szociális kíséret, valamint adósságrendezési segítséget is biztosítanak. A részletekről az MRS részéről Lutár Balázs, az MR Közösségi Lakásalap ügyvezetőjét kérdeztem. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR lakás alapnál folytatódik a TÉR program. Mit jelent ez a program? Ugye eddig beszélgettünk arról a lakhatási lehetőségről, ami az állami gondoskodásból kilépőknek kívánt segíteni. Ez viszont egy másfajta, másoknak segítséget nyújtó lakhatási program. Mit lehet erről tudni?
2: Igen, társaságunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyek és hozzátartozóik lakhatásának biztosítására, ezért hoztuk létre a TÉR programot, aminek a rövidítése a támogatott életvitel és részvétel szavakból ered, illetve egy kicsit játékossággal azt is mondhatom, hogy teret adunk az elképzeléseknek, mert miről is szól ez a program? Olyan lakhatási lehetőséget kínálunk, ami biztonságos, kiszámítható feltételekkel vehető igénybe, megfizethető. Ugyanakkor pontosan azért, mert a fogyatékos élő személyeknek vannak olyan életvitelhez kapcsolódó szükségletei, amelyeket akár a piaci bérlakások tekintetében, akár pedig más vonatkozásban, közösségi hasznosítás keretében nem biztos, hogy elérhető a lakhatási piacon. Ezért társaságunk kitűzte azt a célt, hogy olyan programot valósítson meg, amelyben személyre szabott akadálymentesítési megoldásokat biztosít az érintettek részére. Tehát ebben a programban nem csak azt vállaljuk, hogy lakhatást biztosítunk, hanem az érintett személy, illetve fogyatékos élő személy és hozzátartozói részére egyéni konzultáció keretében személyre szabott lakhatási akadálymentesítést fogunk elvégezni, nyilván az ingatlannak a fizikai adottságait figyelembe véve.
1: Ha már folytatódik a program, akkor beszélhetünk egy nyitásról, egy indulásról. Ez hogyan sikerült?
2: 2025 végén tudtuk lefolytatni az első pályázati fordulóját ennek a programnak, és ennek keretében 10 ingatlant hirdettünk meg, ebből 7 ingatlant tudtunk bérbeadni, és a 7 ingatlanból az egy fontos tapasztalat volt, hogy több esetben, legalább 6 esetben egyedülálló szülő neveli a gyermekét, vagy a hozzátartozóját. Tehát, hogy az egy, ebben a percben is egy kiemelt szempontként kezeljük azokat a személyeket, akik egyedül nevelik a hozzátartozójukat vagy gyermeküket, ez külön kiemelt célcsoportja a pályázatnak. Illetve az is tapasztalat volt, hogy nagyon sokat számít az, hogy mennyire, hol helyezkedik el az ingatlan, mennyire elérhetőek el azok a szolgáltatások, amelyek szükségesek a mindennapi életvitelhez, akár munkaerőpiaci szempontból, akár fejlesztő foglalkozások szempontjából, akár az oktatás, egészségügyi, szociális szolgáltatások szempontjából, mert azért az előző programnak egyik nyertese pont egy olyan család volt, akinek eddig napi közel 2 órás utazással telt az ideje, hogy beérjenek a szolgáltatások, vagy oktatási rendszerhez a térségben, most meg lehetőségük nyílt egy áton bérelt lakásba, egy 4 órás sétával megközelíteni az intézmény. Szóval azt gondolom, hogy minőségben is, életminőségben is jelentősen hozzá tud járulni az, hogyha olyan helyszíneken tudunk lakhatást biztosítani, ahol a megfelelő szolgáltatási infrastruktúra elérhető az érintettek számára.
1: Aki pályázik, milyen feltételekkel tegye meg azt?
2: Nagyon fontos, hogy a pályázók, illetve 2 oldalról közelíteném meg, tehát a pályázó lehet maga az, aki fogyatékossággal élő személy, vagy olyan fogyatékossággal élő személynek a hozzátartozója, akivel közeli hozzátartozói kapcsolatban van és egyháztartásban élnek. Illetve van egy olyan speciális, úgymond előny is, Amikor valaki intézményi vonatkozásból szeretne kilépni, önálló lakhatás irányába lépni, például ez is egy preferált célcsoportja a pályázatnak, aki szeretne tovább lépni az eddigi lehetőségei közül, és megteremteni azt, hogy önálló lakhatást tudjon biztosítani, vagy a hozzátartozó egyháztartásba tudjon költözni, illetve azt is fontosan tartom hangsúlyozni, hogy akár kiemelt célcsoport azok, akik valamilyen mobilitási célra jobb feltételekkel szeretnének jutni, akár munkaerőpiac, akár szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát vannak olyan a közített értékelési szempontrendszer szerint is kiemelt figyelmet kapó célcsoportok, akiknek ezt a fajta törekvését igyekszünk ezen formában pozitívan értékelni. Hogy is alakul a mi közösségünknek az élete, egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nemrég voltam egy átadóján, egy első fordulóban megpályázott ingatlanunknak, Tatabányán, és az ott beköltöző hölgy elmondta, hogy egyébként ő a pályázati lehetőségről az egyik kliensétől értesült, aki egyébként gyermekvédelmi gondoskodással érintett pályázatunkon volt résztvevő, tehát hogy hogyan kapcsolódik össze így a világunkban, hogy a környezetünkben ezek az információk egymáshoz azok az emberek, akik adják tovább a hírét annak, hogy akár a gyermekvédelmi gondoskodás irányába érkezően, akár a fértékossággal élő személyek vonatkozásában milyen új lehetőségek nyílnak meg hazánkban a lakhatás területén. Szóval én nagyon bízom benne, hogy következetesen végezve ezeket újra és újra lehetőségünk lesz meghirdetni fordulókat a különböző célzott programjaimból, és az idei évben már volt nyílt lakáspályázatunk is, amit hamarosan folytatunk, tehát akár olyan ingatlanok, amik valamelyik célzott programban nem alkalmasak, vagy úgy örül ki, hogy ott nem igazán van erre pontosan igény, akkor azok megjelentnek akár a teljesen nyilvános, bárki számára elérhető, bérelhető ingatlanok vonatkozásában egy következő pályázati fordulóban.
1: Akik április 30-án jelentkeznek, és sikeres pályázati elbírálásban részesülnek, ők mikor vehetik majd esetleg birtok az ingatlant?
2: A folyamat kapcsán április 30-ig után megtörténnek a kiértékelések, megtörténnek azoknak a családoknak, személyeknek a megszólítása, akik a értékelés szempontjából a első három helyen vannak, úgymond, és velük történik egy személyes konzultáció, beszélgetés, aminek eredményeképpen kialakul a végleges során. Ezt követi az az időszak, ez mind egyébként májusban ezek a beszélgetések megtörtént, tehát már májusban az, úgymond az eredmények, vagy az, hogy ki számolt azzal, hogy bérlője lehet egy ilyen ingatlannak, az kiderül. Ezt követi az időszak, hogy amikor ő maga kiválasztásra kerül, mint bérlő, és elfogadja ő is ezt a lehetőséget, akkor elkezdjük a személyes konzultációt a rehabilitációs szakmérnökkel. A lakás és a házaknál ugye vannak különbségek, ugye társházi ingatlanoknál vannak olyan korlátok, amiket figyelembe kell vennünk, és amit a formálhatóság elérhetőség szempontjából, tehát teljes akadálymentesítés sok esetben társházaknál ugye nem megvalósítható, a megközelítés és egyéb vonatkozások miatt. Tehát ilyen szempontból átbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy milyen a módosítások szükségesek az ingatlanba. Igyekszünk egyébként már úgy előkészíteni az adott esetben az ingatlanokat, hogy minél hamarabb beköltözhetőek legyenek ez lakások esetében. Akár azt jelenteti, hogy akár júniusban is már van, aki átveti a kulcsokat. Lakóházak esetében, ahol együtt tervezzük meg a felújításnak minden mozzanatát, és kezdődik meg majd a kivitelezés, az év vége felé várhatóak ezek az átvételek, tehát hogy ezzel idővel számolni kell, de én azt gondolom megéri a várakozást. Hosszú távú bérlési lehetőségről van szó. A családok akár 10 évig is bérlői lehetnek az ingatlannak. Első körben 5 évre, és azt további 5 évvel meghosszabbítható módon nyerik el a szerződéskötés lehetőségét. Ezzel szeretnénk tényleg kiszámítható feltételeket és biztonságos környezetet adni, nyújtani a családoknak, akik beköltöznek ezekbe a szépen felújított ingatlanokba.

Kedves hallgatóink, a folytatásban a debreceni Milius Juhász Péter református idősek otthonával lezajlott és kezdődő fejlesztésekről hallhatnak. 110 millió forintból újult meg az idős otthon fűtésrendszere. A beruházást a Magyar Református Szeretett Szolgált Alapítvány finanszírozta. A református egyházban csak nem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozásában. A fűtés korszerűsítés mellett egy nagyobb beruházásra is készül azonban az intézmény. Az apartmanokban a konyhák újulnak meg, valamint a teljes ápolási osztály is, amely a munkálatok után csak nem 7

0: az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket. Ilyen volt 2020-ban, 2021-ben a COVID, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
1: Itt a fűtéskorszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
0: A református szeretett szolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült, más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság. Annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtési rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretett szolgálat saját forrása. A szeretett szolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegeket gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
1: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
2: Igen, egy kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és az egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
1: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
2: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
1: Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
2: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Törődéssel járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottak,

0: Nagyon jó barátságok alakultak ki, az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
1: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
0: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár, igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
1: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
0: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
1: Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyha bútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
0: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni. Ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demens beteg, fekvő beteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
1: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
0: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartama alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
1: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
0: Igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtés és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, két darab 120 kW-os teljesítményű kazán. Vajland kazának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, a régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérőcseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptető rendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptető rendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést. Nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
1: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
0: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig. Így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladatain.
1: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
0: Igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Református Pedagógiai Intézet 5. Csoda Gyerek Tehetség konferenciájáról hallhatnak. A tematikus szakmai fórumot hagyományosan Debrecenben tartották, a Debreceni Református Egyetemi Templom adott otthont az eseménynek. Az egyházi kézben működő oktatási nevelési intézmények munkatársai, pedagógusai vehettek részt az előadásokon és gyakorlati kurzusokon. Az óvodák, általános és középiskolák mellett most külön hangsúlyt kaptak az alapfokú művészeti iskolák, hiszen az idei konferencián arra fókuszáltak, hogyan működik a tehetségfejlesztés a művészetek eszközeivel. A jó minták bemutatására, átadására, tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre is lehetőséget biztosított a találkozó. Olá Ilona Kelemen Gabriellát, a Református Pedagógiai Intézet igazgatóját kérdezte.
1: A Református Pedagógiai Intézet Csodagyerek konferenciája itthon van itt Debrecenben, immár ugye 5. alkalommal szervezték meg. Mi volt, ami életre hívta ezt a rendezvényt, és mennyire sikerült ebben egyrészt hűnek maradni az eredeti elképzelésekhez, és mivel lehetett esetleg gazdagítani, bővíteni azt a tudást vagy témát, amit szeretnének ilyenkor egy-egy alkalommal átadni?
2: A Református Pedagógiai Intézet számos működési területek között előkelő helyet foglal el a tehetséggondozás segítő pedagógusok támogatása, és ennek megmutatására tanakodtunk 5 évvel ezelőtt, hogy mi lenne az az alkalom, ahol évenként be tudjuk mutatni. A Református Pedagógiai Intézet hatáskörében működő református köznevési intézmények, nevezetesen óvoda, általános iskola, középiskola és a művészeti iskolák tehetséggondozását ennek alkalmából hívtuk életre a Csoda Gyerek Tehetség konferenciát, és immár 5. alkalommal szerveztük az idei évben. A korábbi években tehetséggondozás fázisait helyeztük a fókuszba, tavaly viszont már az óvodákkal foglalkoztunk, és az idén a fókuszt az alapfokú művészetoktatási intézmények adták, hiszen mi úgy gondoljuk a pedagógiai intézetben, hogy a pedagógusokkal együtt a Gárner-féle többszintű intelligenciát, a tehetséggondozást összekapcsoljuk, és nem csak a tanulmányi versenyek támogatásával, hanem a művészetekben történő személyiségfejlesztést is előtérbe helyezzük.
1: Ez egy nagyon érdekes terület a tehetséggondozásnak, mert egyrészt, ugye erről is beszélgettünk már több alkalommal, maga a művészet is lehet olyan terület, amiben valaki tehetséges, ugyanakkor a művészet eszközei segíthetnek másfajta kvalitások, másfajta tehetségek kibontakozásában, a személyiségfejlesztésben, a kiegyensúlyozott fejlődésben, tehát ez egy összetettebb terület talán, mint mondjuk egy matematikai tehetség, vagy egy irodalmi tehetség.
2: Ez így van, hiszen a mozgás, a gondolkodás, a logikai képességek fejlesztése, ez mind alapfeltétele annak, hogy valaki szépen jól teljesítsen a művészetek terén, ezért rendkívül hasznos, hogyha egy tanulócsoport, vagy akár egyen-egyenként a gyermekek is járatosak a művészetekben, mert ez a tanulmányi eredményükre, a személyiségükre, például fegyelem, feladattartás, nagyon fontos tényezők, amelyeket kiművelnek a diákok, hiszen ők szeretnék jól érezni magukat, és szeretnének szép eredményeket bemutatni.
1: Hogyha a lélek szép és fejlődik a művészetek által, akkor az egész személyiség fejlődik. Hogy látják, mennyire elismert, elfogadott terület ez a nevelők, pedagógusok körében, tehát magában az intézmény hálózatban megvan-e ennek az 5 megillető helye?
2: A református köznevelésben állíthatom, hogy megvan a helye, és kiemelt szerepet is szánunk, hiszen akár a művészeti iskolák vezetőinek a naprakész tudását támogatjuk különböző fórumokon, a pedagógusoknak szakmai napokat szervezünk, illetve ilyen lehetőségeket, amikor megmutathatják a munkájukat. Éppen amiatt, hogy felismertük a művészetek gyakorlásának jótékony és építő hatását a teljes személyiség fejlesztésre.
1: A Csoda Gyerek konferencia sajátossága, hogy amellett, hogy különböző előadásokat tartanak az adott kiválasztott területen, olyanok szólalnak meg, akik ebben otthonosan mozognak, amellett mindig az is egy nagyon fontos része a konferenciának, gondolom így volt ez most az 5. is, hogy jó gyakorlatokat adjanak át, tehát olyanok mutassák meg, hogy náluk hogy folyik ez, akiknek ebben már tapasztalatuk van.
2: Így van, igyekeztünk a református köznevelési hálózatból minél több alapfokú művészeti iskolát meghívni a debreceni alkalomra. Megszólítottunk minden alapfokú művészeti intézményt, és nagy örömünkre sokan el is fogadták, és ide tudták szervezni a napjukat. és ennek kapcsán, amíg a korábbi konferenciákon inkább elméleti előadásokat hallgattunk, és így próbáltuk felépíteni az intézmények tehetséggondozását, az idei évben már a gyakorlatorientált megjelenés volt a célunk, így aztán akik több éve és rendkívül szép eredményekkel művelik az alapfokú művészet oktatást, őket kértük föl előadásokra. Nagy öröm volt számunkra, hogy ők ezt lelkesen fogadták, és sajnos nem tudunk mindenkinek bemutatkozási lehetőséget adni, de igyekeztünk minden intézménynek legalább egy csoportját bevenni a repertoárba, a programba, hogy lássuk Nyíregyházától Pécsig milyen szép munka és milyen tartalmas munka folyik a művészeti iskolákban.
1: Tudunk egy-két példát mondani, hogy ezeken a gyakorlati találkozókon, ezeken a szekcióüléseken, tehát amikor kis csoportban gyakorlati oldalra meg tudták közelíteni a témákat, mik kerültek terítékre? Tehát, hogy kinek mi az, ami mondjuk úgy bevált, amit eszköztárként át tudott adni azoknak, akik részt vettek ezen a konferencián?
2: Amikor művészetekről beszélünk és gyermekekkel kapcsolatban, akkor a tánc és a zene mindig előtérbe helyeződik. Most viszont az óvodai tehetséggondozás és a művészetek kapcsolata is előkerült. Itt például a rajz kifejezőkészség is megnyilatkozott, és azt mondhatjuk, hogy minden művészeti területen vannak képzőink, és az itt bemutatott jó gyakorlatokban gyönyörködhettünk.
1: A korábbi konferenciáknak mi a tapasztalata? Hasznos az, amit itt kapnak a pedagógusok, nevelők? Visszaköszön az, hogy ezt el tudják vinni, és át tudják ültetni a saját intézményükben?
2: Elsődleges célunk a kapcsolatépítés, hiszen nem sok alkalom van arra a távol lévő városok pedagógusainak a találkozóra, és ez egy tematikus találkozás a művészeti pedagógusoknak, ez az elsődleges célunk, és ugyanúgy kapcsoljuk hozzá azt, hogy egymás jó gyakorlatait, hiszen egymás mellett működnek, nem riválisai egymásnak ezek az intézmények, ezért jó szívvel adják át, és szakmai beszélgetések vannak. Nagyon sokszor a szünetekben bemutatjuk őket egymásnak, és elkezdődnek olyan szakmai diskurzusok, sőt, kapcsolat, elérhetőség, cserék is, amivel tudják egymást támogatni, és ez is fontos célunk.
1: Arra is gondoltam én ezzel, hogy mondjuk egy adott intézményből eljön egy nevelő, egy pedagógus, vagy egy intézményvezető. De hogyha itt olyat hall, olyat tapasztal, amit úgy érzi, hogy életképes lenne a saját közegében is, akkor azt hazavive akár ő is tovább tudja adni a hasonló tehetséggondozással foglalkozó kollégáknak? Tehát ilyenre is van lehetőség és van példa?
2: Hogyne, természetesen ezért szerveztünk 2 szekciósávot, hiszen ott legalább 10 lehetőséget biztosítottunk arra, hogy delegációk érkeznek az intézményből, kértük is, hogy osszák meg, hogy ki melyikre fog beülni részt venni, hogy mindenkihez eljusson az a jó gyakorlat bemutatás, majd pedig, amikor visszamennek, akkor tudjuk azt, hogy megbeszélik munkaközösségi alkalmakon, a vezető beszámol arról, hogy mi történt, hiszen a folyamatos megújulás az mindenkinek bevett jó szokása és célja is, és ez egy jó alkalom arra, hogy mások bevált gyakorlatait otthon is meghonosítsák.
1: Nagyon jól jöhet egy külső tapasztalat, mert hogyha valaki évek óta foglalkozik tehetséggondozással, akár a művészetek terén, akár attól függetlenül más tanulmányterületeken, akkor megvannak a maga módszerei. Abban egy picit kinézni, kitekinteni, kimozdulni, elhagyni a biztonsági zónát és kipróbálni új dolgokat, az csak előre vihet.
2: Igen, ez a kipróbálni új dolgokat, ez mindig nehéz, főleg pedagógusoknál, az így szoktuk, az nagy úr, de a művészeteknél ez talán máshogy van, a jól bevált gyakorlatok, ha nálad működött, akkor én is kipróbálom, és ennek adtunk teret ezzel a konferenciával.
1: Tehát mindig cél az, hogy az itt tapasztaltakat magukkal vigyék, hazavigyék azok a pedagógusok, akik ezen részt vesznek, hiszen a Református Pedagógiai Intézetnek egy kialakult hálózata van, ahogy mondta ön is, az egyházi kézben lévő köznevelési intézmények hálózatában önök otthon vannak, és jó jutnak minél több emberhez. Én már ugye 5. alkalommal erre adott lehetőséget a Csodagyerek konferencia is, még azért vázolja fel nekünk, hogy mekkora is ez a hálózat, hány iskolával, intézménnyel, gyerekkel, pedagógussal vannak kapcsolatban.
2: A jelen tanévben, a 2025-ös, 2026-os tanévben 212 református köznevelési intézmény működik. Mivel több célú számos intézmény, ezért azt is elmondhatjuk, hogy közel 400 feladatellátási helyen. Ezek a feladatellátási helyek tartalmazzák a művészeti képzést folytató intézményeket, tagintézményeket. Nagyon sok esetben, és főként ez a jellemző, hogy általános iskolához vagy gimnáziumhoz kapcsolódóan működik az alapfokú művészet oktatási intézmény.
1: Hogyha ezt a hálózatot nézzük, akkor mindenképpen több ezer munkatársról és több 10 000 gyerekről beszélgetünk.
2: Közel 7000 pedagógus dolgozik a református köznevelésben, és hát ehhez mérten a gyermekek száma is jelentős.
1: Ezért fontos, hogy ezek a pedagógusok, nevelők, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, megkapjanak minden szakmai segítséget. A Csoda Gyerek konferencián túlnézve, ugye ez egy visszatérő rendezvénye most már a pedagógiai intézetnek, hasonló fórumokon, képzéseken is próbálnak ezen az úton lendíteni?
2: Igen, a Református Pedagógiai Intézet számos területen segíti, támogatja a pedagógusok és a vezetők munkáját. Többféle megoldást találunk erre, vannak online rendezvényeink, vannak rendszeres értekezletek, tanúgyi szolgáltatási területünk, pedagógus tájékoztatási területünk, sőt, tanuló tájékoztatás is a feladatkörünkbe tartozik. Ennek kapcsán diákmédia napot szervezünk diák önkormányzatot segítő pedagógusok szakmai napját, de rengeteg szaktanácsadói webinárium és szakmai nap van, akár tantárgyhoz kapcsolódó, akár pedig művészeti vagy tudományterületi tematikájú szakmai nap, konferencia és online rendezvények.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végén Pünkösdhöz közeledve Fehér Dezső református nyugalmazott lelkipásztor szavalatát hallgathatják meg.
1: Bódás János, imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség dus virága illatozzon szét a világba. A föld ne gyilkos atombomba dühére, de szent viharodra rendüljön boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít, pusztítás, mely tisztít és szépít, vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. S milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája a béke tiszta sugarától.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a debreceni Milliusz Juhász Péter idősek otthonában lezajlott és kezdődő fejlesztésekről, a Református Pedagógiai Intézet 5. Csodagyerek Tehetség konferenciájáról, valamint az MR Közösségi Lakásalap új lakhatási támogatásáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersin Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Az az 5 év, amit Kazimír Annival kettesben a tanyán eltöltött, életének legbékésebb és legnyugodalmasabb korszaka volt. Bár körös körül dúlt a háború, a gyűlölet, és az emberi gonoszság pusztulást pusztulásra, nyomort nyomorra halmozott, onnan a tanyáról nézve mindez messze volt. Úgy élt, mint egy paraszt, hajnalban kelt, korán feküdt. Tenyere megkérgesedett, arca megbarnult, robusztus volt és egészséges. Nagyokat nevetett, és játszva kapta vállára a gabonás zsákokat. A szerelem közte és Anni között nyílt volt, tiszta és egészséges. Házasságra egyikük sem gondolt, ahhoz túlságosan kalandosak voltak az idők. Az emberek máról hónapra éltek, a háború törölt szokásokat és konvenciót, senki sem törődött a mások erkölcseivel. Azon kívül a korkülönbség is nagy volt közöttük, ezt érezték mind a ketten. Kazimír sötét haja őszülni kezdett már. Néha festett is egy-egy tájképet, vagy Annit, amint a patakban fürdött. Vagy ahogy a szénát gerebélte, vagy etette a tyúkokat az udvaron. Ezek a képek mind ott maradtak a tanyán, amikor Kazimír elment. Nászajándéknak hagyta ott. Később egy amerikai műgyűjtő vette meg valamennyit, elég olcsón. Az árukból egy kaszálógép, egy új szekérszín és egy kis borjas tehén került a tanyára. A fiatalember, aki Annit feleségül vette, sziléziai menekült volt, és 1945 tavaszán került a házba, mint cseléd. Vörösképű, nagycsontú, szőke germán. Abból a békés, jószándékú fajtából való, amelyik a szorgalmas gazdákat és a tisztességes mesterembereket adja. Kazimír már az első hónapban észrevette, hogy Anni szívesen eltréfálgat Paullal, és eltűnődött a dolgon. Rájött, hogy tulajdonképpen azok ketten jobban összeillenek, és hogy ő az öreg legény már mehetne is tovább. Taubing vidéke amerikai megszállás alá került, ő nem volt többé kényszermunkás, hanem DP, és nem volt akadálya annak, hogy elmenjen. Egy este, amikor az istállóba belépett, meghallotta Paul hangját hátul a takarmánykamrában. Folytottan beszélt, és így nem értette meg a szavát, csak egyetlen szó ütötte meg a fülét. A lengyel. Egy pillanatig ott állt az ajtóban. Aztán szándékosan zajtokozva lépett be. A beszéd abba maradt. Egy idő múlva Anni jött ki a takarmánykamrából, és kosárban hozta a lovak abrakját. Az arca piros volt, és lopva Kazimírt figyelte. Tette magát, hogy nem vett észre semmit. De másnap reggel, fejés után, ezt mondta Anninak, egész váratlanul. Ez a Paul ügyes és szorgalmas ember. Tulajdonképpen feleségül mehetnél hozzá, kicsi Anni. A leány elvörösödve nézett rá, és nem szólt semmit. Délután felelt csak, amikor újra egyedül maradtak egy percre a csűr mögött. Nem leszel szomorú, ha én... Kazimír erőltetve fölnevetett, és magához húzta a leányt. Nem, kicsi Anni, nem leszek nagyon szomorú, talán egy kicsit. De öreg emberek már szomorkodhatnak is néha, nem árt meg nekik. A leány könnyes szemmel csókolta meg, és a következő héten megtartották az eljegyzést Paullal. Az esküvőt már nem várta meg. Vonatra ült, felutazott Münchenbe, és jelentkezett a DP táborban. Ez történt 1946 tavaszán. Először arra gondolt, hogy visszatér Varsóba. De aztán a Lengyelországból érkező hírek mind jobban elkedvetlenítették. Megpróbált Párizsba jutni, de nem kapott útlevelet. Az élet hihetetlenül megnehezült a háború óta. Jóformán nem is tudott eligazodni benne ő, aki a háború előtt tetszése szerint kószálta végig Európát, és mindenütt otthont talált benne. Most egyszerre idegen lett. Mindenütt és mindenki számára idegen. Bárhova ment, ellenségesen fogadták, mintha embert ölt volna, s legellenségesebbek éppen azok voltak, akik megszokott életéből kirángatták, akik vagyonát elvették, és rabszolgát csináltak belőle. Maguk a németek. Lenézéssel kezelték, lengyel volt amiatt, és gyűlölettel néztek rá, mintha csak szándékosan jött volna Németországba, hogy elegye előlük az ételt, és elszívja előlük a levegőt. Megpróbált hozzájutni Párizsban maradt vagyonához, de kiderült, hogy zárolták, mert idegen. Mindenütt ez a szó, idegen. Ő, aki még néhány évvel ezelőtt minden országban otthon volt, most egyszerre idegen lett mindenki számára. A DP-tábor életét sem bírta két hónapnál tovább. A szennyet, a gorombaságot, az apró öncsinálta tisztviselőcskék kényuraskodását. Megfestett néhány képet, s elvitte a júniusi tárlat rendezőségének. Ott nagyon udvariasan bántak vele, de sajnálkozva jelentették ki, hogy a tárlaton csak német festők képei szerepelhetnek. Miért nem megy az amerikaiakhoz, kérdezték. Ma az idegenek az urak Németországban. Az első amerikai, akihez bejutott egy kapten, le sem vette lábát az asztalról, amikor bekopogott hozzá. He? Fordult oda a köszönésre, és tovább rágta a rágó gumit, mint egy kérődző ökör. Kazimírnak kimondottan egy kérődző ökör jutott az eszébe, és majdnem ránevetett az amerikaira, azonban gyorsan összeszedte magát, mert kellett már nagyon a pénz. Kicsomagolta a képet, amit magával hozott, és megmutatta. Egy sötét színekben készült kompozíció volt. Egy asszony, rongyos tépet estélyi ruhában, mezítláb megy az országúton batyúval a hátán, és kézen fogva vezet egy gyermeket. Körülötte hideg szürkeség, sár, házromok, gépkocsi roncs, kietlen elpusztított világ. Az amerikai nézte a képet, aztán azt mondta. He? Maga festő? Igen, felelte Kazimír. Tud-e festeni egy levelező lapot, melyen két galamb csókolózik, és alattuk virágokból van kirakva ez a név, hogy Ellen? Kazimír megnézte a keptent, megnézte jól a lábait az asztalon, a képet újra gondosan becsomagolta, fejébe nyomta a kalapját, és azt mondta, nem, azt én nem tudom megcsinálni. Ahhoz hiányzik belőlem a kultúra. Ellenben tudnék csinálni egy másikat, amelyiken egy rágógumit kérődző ökör kihúgyozza Európa térképére a maga nevét. Ezt azután hazaküldheti nyugodtan. Az amerikai kiköpte a rágógumit, leszette a lábait az asztalról, fölállt, és elkezdte feltűrni az ingeujját. Kazimír rávillogtatta a fogait, és ő is feltűrte az ingeujját. Fél perc múlva az amerikai feküdt. Kazimír várta a letartóztatást, de nem az történt. Az amerikai százados föltápászkodott a földről, megdörzsölte az állát, majd vigyorogva odalépett hozzá, és megveregette a vállát. Okay, old boy! Éppen keresünk egy boxtrénert a garnizon számára. Nem vállalná el ezt az állást? Elvállalta. Teljes ellátást kapott az amerikai tiszti étkezdén, és naponta 40 cigarettát. 20-at elszívott belőle, 20-at eladott feketén, és így pénzben sem volt hiány. Bár pénzzel nem sokat lehetett kezdeni még akkor Németországban. Két hónapig dögönyöztette magát az amerikai tisztekkel. Vidám derékfiúk voltak, probléma nélküliek és egészségesek. Egészen megkedvelte őket. Magukkal vitték kirándulásaikra, pajtásként kezelték, nem is volt velük semmi baj, csak... Csak éppen néha eszébe jutott Lubovszky Kazimírnak a múlt, amiről ezek a fiúk nem tudhattak semmit. Ők csak a romokat látták, a kopott, leszegényedett embereket az utcán, akik sietve ugrottak oda, ha valamelyikük unottan eldobott egy félig elszívott cigarettát, csak a sápadt sovány arcokat látták és a nyomorúságot, és azt mondták, ez Európa. De Kazimír tudta, hogy van egy másik Európa is, amit nem lehetett sem bombákkal elpusztítani, sem kiéheztetni, és hogy ez az Európa él tovább valahol, múzeumokban és eldugott padlásokon, pincelakásokban és sápadt emberroncsok homloka mögött, hogy ez az Európa azt jelenti, hogy ő, Lubovszky Kazimír, nem csupán izomrostokból áll, melynek értéke az ütések erején múlik, hanem egyébből is, képekből, amiket megfestett, és képekből, amiket még nem festett meg, de amelyek ott nyugtalankodnak benne valahol a gondolatai mögött, és nem engedik, hogy maradéktalanul elégedett lehessen ezek között a barátságos vidám fiúk között, akik a barbár jószándékú tudatlanságával járkálnak egy ezeresztendős kultúra romjai között, akár a gyerekek. A második hónap végén történt, hogy egy este az étkezdében egy őszhajú úr lépett oda hozzá ezredesi egyenruhában. Ha jól hallotta, magát Lubovszkinak hívják, kérdezte az ezredes. Igen. Rokona önnek a festő Lubovszki? Valamennyire, felelte Kazimír mosolyogva. Én magam vagyok az. Az ezredes csodálkozva nézett rá. Ön? Azt mondták nekem, hogy ön box edző. Most, igen. Azelőtt festő voltam. Ez a győztes háború eredménye. Kissé gúnyosan mondta ezt, és az ezredes összeráncolta a homlokát. Maga festette azokat a képeket Párizsban? Kérdezte gyanakodva. A maga felesége volt Madeleine Julio? Kazimír bólintott. Hihetetlen, csóválta a fejét az ezredes. És most már nem fest? Egyelőre az izmaimra van szükség csak, felelte mosolyogva, de a mosolya keserű volt. Az ezredes karon fogta, és elvitte egy félreeső asztalhoz. Én Roger Hill vagyok, mondta, műkereskedő New Yorkban. Szeretnék néhány képet venni magától. Vannak képei? Van néhány, felelte a festő, a szobámban, a szekrény mögött. Mondom, a honfitársait nem a művészet érdekli, hanem a box. A műkereskedő megvakarta a fejét és mosolygott. Jó fiúk, mondta, de nem szabad túlságosan komolyan vegye őket. Amerika más világ, ott a fogkefe, a vízvezeték és a villany jelenti a kultúrát ma még. Gondoljon arra, hogy ezeknek a fiúknak a nagyapja még pionír volt talán a vadnyugaton. A kultúrához idő kell és nyugalom. Ebből a kettőből pedig egyelőre kevés van nálunk. Olyan gyorsan fejlődik a civilizáció, hogy nem jutunk lélegzethez tőle. De azért nálunk is vannak emberek, akik értenek valamit a művészethez. Mikor láthatom a képeit? Akár ma este, itt lakom a közelben. A műkereskedő ezredes még aznap este megvette a képeket, mind a hatot. Nem kicsinyeskedett. $500 fizetett darabjáért. Ez Németországban valóságos vagyon volt akkor. Kazimír egy félig romba dőlt házban lakott akkor, ahol az amerikai megszállóerők segítségével kapott nagy nehezen egy szobát, miután a DP tábort elhagyta. Nem magának való hely ez, mondta az ezredes. Nem lenne kedve kijönni Amerikába? Nem, felelte Kazimír határozottan. S miért nem? Mert európai vagyok. Az amerikai megrázta a fejét. Ezek a fogalmak már elavultak, kedves Lubovszki. Ma már csak emberek vannak. Igen, de vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, vetette közbe a festő, és én ezekhez az emberekhez tartozom, ennyi az egész. Talán a jó dolga van önnek itt Németországban? A németeknek sincs jó dolguk. Talán annyira megbecsülik önt, vagy a franciák hívják vissza Párizsba, vagy a lengyelek szobrot akarnak állítani magának? A honfitársaim nem akarnak szobrot állítani, a franciák se hívnak vissza, és a németek se becsülnek meg. Sőt, azonban mégis hozzájuk tartozom. A lengyelekhez, a franciákhoz, a németekhez. Egyszerűen európai vagyok, és kész. Roger Hill csóválta a fejét. Búcsúzásnál azt mondta, ha bármikor is meggondolná magát, én szívesen állok rendelkezésére, itt a címem. És addig is vevő vagyok minden ezentúl készülő festményére. Lubovszki Kazimír másnap elbúcsúzott a vidám fiatal tisztektől, és elköltözött az összebombázott bajor fővárosból. Dollárjai segítségével Mittenwaldban talált magának egy megfelelő lakást, bent az Alpok között egy fából épült kis vadászházban. Fél órányira lakott a várostól, fent egy hegyoldalban. Az ablakból végig lehetett látni a hegyeken, a levegőnek fenyőszaga volt, és valamivel lentebb egy zöldvízű hegyi patak harsogott. A ház egy német tábornoké volt, aki francia hadifogságban várta a szabadulást. Felesége, anyusa és négy nagyobbacska gyermeke élt fent a házban, ők adták bérbe Kazimírnak az egyik nagy szobát, ami műteremnek is megfelelt. Úgy egyezett meg velük, hogy a főzést is ők vállalják. Nagy szegénységben élt a két asszony a négy gyerekkel, és Kazimír látta el őket feketén szerzett zsírral, hússal, liszttel és mindenféle amerikai holmival. Roger Hill továbbra is fenntartotta vele az összeköttetést, és mikor egy év múlva visszautazott New Yorkba, 14 Lubovsky festményt vitt magával. A képekből odaát kiállítást rendezett, és a sajtókritikákat levélben elküldte Mittenwaldba. A tengeren túli siker hatása hamarosan jelentkezett Németországban is. Német festők, műkritikusok és képkereskedők rájöttek, hogy Lubovsky Kazimír ott él közöttük, és siettek kihasználni ezt a felfedezést. Legnagyobb megdöbbenésükre azonban Lubovsky kijelentette, hogy ő már idestova 7 éve él Németországban, s ha ez alatt a 7 év alatt nem volt szükségük rá, ne legyen ezután se. A derékurak először elcsodálkoztak, és mikor látták, hogy a festő valóban nem akar képet eladni nekik, sem részt venni a kiállításokon, meg is sértődtek. Arról természetesen hallgattak, hogy egy évvel ezelőtt még ők nem akartak tudni a lengyelről. Lubovsky Kazimír gondtalanul élt 2,5 évig a tábornok családjával. Ekkor egy napon hivatalos levelet kapott Münchenből egy IRO nevű intézménytől, hogy saját érdekében haladéktalanul jelenjen meg itt és itt, ebben és ebben az irodában. Fogalma sem volt, hogy mi az az IRO, de azért vonatra ült és elment. Azzal kezdődött, hogy 3 órát kellett várakozzék egy sötét folyosón sok más emberrel együtt. Voltak ott lettek, ukránok, lengyelek, magyarok, mindenféle nemzetiség vegyesen. Itt tudta meg, hogy az IRO egy jótékonysági intézmény, melyet az Egyesült Nemzetek hívtak életre azzal a feladattal, hogy gondozza a hontalanokat. Végre 3 órai várakozás után beléphetett egy irodába. Egy barátságtalan hölgy följegyezte az adatait, kérdéseket intézett hozzá, és úgy viselkedett egészen, mintha nem ők hívták volna oda, hanem magától tolakodott volna a nyakukra. Most hazamehet, mondta végül is a hölgy, amikor kitöltötték az összes kérdőívet, majd hivatni fogjuk újra. 6 hét múlva valóban újra behívták. Most már egy másik irodába kellett menni, ahol a változatosság okáért egy fiatal ember uralkodott. Még a köszönését sem fogadta, amikor belépett hozzá. Föl se nézett papírosaiból. Jó 5 perce áldogált már előtte, míg végre fölemelte a fejét, és ellenségesen végignézett rajta. A neve? Megmondta a nevét. A fiatalember lapozgatott az iratok között. Aha, mondotta olyan hangon, ahogy a tanító szokott a rossz gyerekekkel beszélni. Maga kollaborált a németekkel? Kazimír csodálkozva nézett rá. Tessék? Az állít, hogy maga kollaborált a németekkel, ismételte a fiatalember haragosan. Festményeivel szolgálta az antiszemita propagandát és a nácizmust. Hülyeség, felelte Kazimír is elnevette magát. Ki írta oda ezt a marhaságot? A fiatalember elvörösödve pattant föl. Kikérem magamnak, miféle hang ez? Vegye tudomásul, hogy a fölvételét az IRO kötelékébe visszautasítjuk, maga háborús bűnös. Ez már Kazimírnak is sok volt. Ő is elvörösödött, homlokán kidagadt egy ér. Előrehajolt az asztal fölött. Ide figyeljen maga, kis taknyos fickó, mondta lassan, erőltetett nyugalommal. Velem ne kiabáljon, mert kiabálni én is tudok. Azt mondja meg, hogy ki találta ki ezt a hazugságot. A fiatal írnok rikácsolni kezdett. Sértegetni már! Sértegetni! Takarodjon innen! Kazimír ökle lecsapott az asztalra. Egy tintatartó fölborult, néhány ceruza leesett a padlóra, az iratok össze-vissza szögdöstek. Az írnok elsápadva ugrott föl és hátrált a falhoz. Lubovsky arca félelmetes volt. Ebben a pillanatban kinyílt a belső szoba ajtaja. Miféle zaj ez itt? Kérdezte egy kellemetlen hang, mely valamiképpen ismerős volt. Kazimír az ajtóra nézett. Egy püffett arcú, alacsony, kövér ember állt ott. Azonnal megismerte. Pohris Gottfried volt. A Sün. Az írnok felháborodva kiabált valamit, de Kazimír nem hallott belőle egy szót sem. Ő csak azt az embert látta ott az ajtóban, a sünt, aki Évát elvette tőle, Shylockot. Forró vérhullám lepte el a fejét. Köd borult a szemére, és a ködben nem látott mást, csak azt az embert, aki Évát megölte, Évát, és lassan megindult feléje. Lassan, súlyosan, mint aki a végzetet viszi a vállain. Az ember ott az ajtóban mozdulatlanul állt, és rémültre nyitott szemekkel nézte őt. A szája megnyílt, valamit mondani akart, de csak értelmetlen dadogás lett belőle. Kérlek, Kazimír, örvendek! De akkor már ott telt előtte. Éva! Sziszegte bele az undorító püffet arcba, és még egyszer. Éva! Aztán a kezem meglendült. Mire az összefutott tisztviselőknek és rendőröknek sikerült kiszedni a kezei közül a screening officert, már alig volt életben. Kórházba kellett szállítani. Kazimírt azonnal letartóztatták, nem is védekezett. Nem védekezett az amerikai hadbírák előtt sem. Ha azt kérdezték tőle, hogy miért akarta Pohlis Gottfriedet megölni, csak annyit felelt rá, mert megérdemelte. Sajnálom, hogy nem sikerült. 2 évi börtönre ítélték. A börtönben vásznat és festőszereket kért. A Social Service egy érzőszívű tisztviselőjének, aki a börtönöket látogatta, sikerült nagy nehezen kijárnia, hogy megkapassa ezeket. Ott a börtönben festette meg Lubovszky Kazimír utolsó nagy képét, Európa pusztulása. A kompozíció középpontjában egy beesett arcú, sápat asszony állt, tépet fehér ruhában, mellén összetett kezekkel, mint a holtak. Nagy kék szemeivel valahova fölnézett a messze magasságba. Ez az alak volt az egyetlen világító folt a képen. A többi mind sötét, kékes-fekete és penészöld színek keveréke, börtönrács, romfalak, tátongó üregek és vigyorgó püffett démonarcok. A nő alak a halott Éva volt, a démonok többféle változatban Pohlis Gottfriedre emlékeztettek. Ezt a képet egy fiatal amerikai újságíró vitte el magával, akit egy napon végigvezettek a börtönökön. Sokáig nézte összevont szemöldökkel a börtön folyosó homályos világításánál a különös festményt, aztán megkérdezte, hogy mibe kerül. Kazimír vállat van. Nincs ára, mondta egykedvűen. Mint ahogy az életet nem lehet pénzzel megfizetni, éppen úgy nem lehet a halált sem, ha akarja, elviheti. Az újságíró figyelmesen megnézte a különös rabot, néhány kérdést intézett hozzá, és jegyzeteket készített a noteszében. Elviszem, mondta, ha megengedi, kiállítom Amerikában. Miért van megbüntetve egyébként? Kazimír a képre mutatott. Mert Európa elpusztult. Felelte, és visszament a cellájába. Néhány hét múlva egy öreg papot engedtek be hozzá. A pap leült melléje a kemény deszkapricsre, és sokáig ült ott szótlanul. Aztán hirtelen megkérdezte. Hisz Istenben? Nem, felelte a fogoly. Miért nem? Mert Európa elpusztult. A pap hallgatott. Ismertem egy öreg halászt, kezdte el egy idő múlva, aki szintén nem hitt Istenben. De egyszer 6 gyermek megmagyarázhatatlan módon megmenekült a haláltól, és attól kezdve szeretett volna hinni. Azok a gyerekek egy csónakban voltak, és egy vízesés fölött megállt velük a csónak, pontosan abban a pillanatban, amikor le kellett volna zuhanjon velük a mélybe. Ismerős ez a kép? Kazimír elgondolkozva nézett rá. Mondja csak. Egy nap az öreg halász ugyancsak beült egy csónakba, és hagyta, hogy a víz a mélység felé sodorja, folytatta a pap, és azt mondta, ha van Isten, akkor az én csónakom nem állhat meg ott, ahol a gyerekeké megállt, mert nekem nincs már semmi keresni valóm ezen a földön. És a csónak valóban nem akadt meg, hanem alázuhant az öreg halásszal együtt. Érti ezt? Azt hiszem, értem, mondotta lassan. Az öregnek igaza volt. Ez az egyetlen, amit még tenni lehet. Az öreg pap másnap újra eljött. Mondja, nem lenne kedve Amerikába jönni? Kérdezte minden bevezetés nélkül. Én azt hiszem, magának még nagy művészi feladatai lennének ott. Kazimír csodálkozva nézett rá, aztán megrázta a fejét. Nekem már nem lehet semmiféle feladatom, mert Európa meghalt. Miért gondolja, hogy Európa meghalt? Kérdezte a pap. Nézzen körül, felelte a fogoly. A gonosztevők szabadon garázdálkodnak, a tisztességesek pedig meghaltak, vagy a börtönben penészednek, vagy az utak szélén koldulnak. Shylock legyőzte Paris-t. Egyébként megfestettem én ezt már egyszer régen, de nem figyeltek fel rá az emberek, pedig akkor még nem lett volna késő. Az öreg pap hallgatott egy ideig, aztán sóhajtott. Mondja, miért haragszik tulajdonképpen Pohrisch Gottfriedre? Ezt nem egészen értem. Kazimír arca megrándult, keményen felelte. Nem haragszom rá. Gyűlölöm. Nem azért, mert háborús bűnösnek hazudott, abban a semmire való kis irodában ne higgye. Még csak azért sem, mert megölte Évát. Gyűlölöm, mert van, és mert ő és a hozzá hasonlók megölték Európát. A pap elgondolkozva nézett maga elé a börtöncella kőpadlójára. Mit gondol? Kérdezte hirtelen. Miért kellett annak a csónaknak megállni ott a mélység fölött? Miféle feladatot kellett elvégezzenek maguk hatan? A festő vállat vont. Mit tudom én, nem is érdekel. Ki tudhatja, hogy mi az emberek feladata ezen a földön? Ha az ember megnézi, hogy mit művelnek, talán maga az élet a feladat egyedül, tette hozzá később, ahogy az ember él, amit él. Ezt nem lehet tudni, nem is érdekel. És ha azt mondanám, hogy tegyen egy próbát maga is, mint az az öreg halász, hogy üljön bele a csónakba és engedje, hogy sodorja a víz? Kazimír ránézett és elmosolyodott furcsán és szomorúan. Úgy gondolja, ha átjutok Amerikába, akkor van még feladatom? Annak ellenére, hogy Európa meghalt? Nem hiszem. De megpróbálhatjuk. Hogy az öreg pap csinálta-e vagy sem, azt nem tudta meg soha. De néhány hónap múlva kiengedték a börtönből. Jó maga viseletére való tekintettel mondták, de egyesek szerint annak az újságírónak is szerepe volt a dologban, aki annak idején a képet elvitte. Állítólag néhány nagyobb amerikai labban megszellőztette a dolgot, hogy egyik legtehetségesebb európai festőművész az amerikai megszállók börtönében sínylődik, mert megpofozott egy embert, aki azt feltétlenül megérdemelte, hogy a kép, amit elvitt, nagy feltűnést keltett oda át. Elég az hozzá, hogy kiszabadult, sőt, lakást is utaltak ki neki Stuttgartban, és portré megrendeléseket is kapott magas állású amerikai uraktól. Titkos jóakarók néhány hónap alatt megszerezték számára az útlevelet is, és a kiutazási vízumot. Egy napon, 1950. június 13-a volt, egy vidám amerikai kapitány elvitte kocsiján az állomásra, ahova éppen akkor futott be München felől a brémai gyors. Érezze jól magát Amerikában, mondta búcsúzóul a kapitány, és Kazimír barátságosan visszanevetett rá. Okay, captain! Mikor lábát a vonat lépcsőjére tette, egy pillanatra egészen furcsa volt. Az öreg halász jutott az eszébe, akiről a pap beszélt. Ő is így lökhette el a parttól a csónakját, gondolta Kazimír, és szeme még egyszer búcsúzkodva körüljárta az újraépült pályaudvart. Lássuk hát, gondolta a következő pillanatban, és egy vidám, gondtalan kalandba induló mozdulattal belökte a kocsi ajtaját. Az első fülkében sokan ültek. A másodikban csak hárman, egy szerelmes pár és egy sovány öreg asszony. Kazimír kinyitotta az ajtót. Van még szabad hely? Kérdezte. A sovány öregasszony haragosan mérte végig, és közelebb húzta az ülésre helyezett kézitáskáját. A fiatal pár egyszerre mondta, mint egy beszélő kórus, igen, még három hely szabad. Táskáját föltette a hálóba, leült az öregasszony oldalára az ajtó melletti sarokülésre. A szigorú, sovány öreg hölgy egy könyvet tartott a térdén, de nem sokat olvashatott belőle, mert minduntalan fölnézett abból, és megbotránkozott pillantásokat lövelt a szerelmesek felé. Azok újra elmerültek egymásba. Látszólag kinéztek az ablakon, csak éppen a kezük ért össze, de Kazimír érezte, hogy semmit sem látnak a világból, csak egymást. Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, gondolta irigyen. Minden egyéb mesterkélt, és csak a világ rontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon. Aztán sóhajtott, és ő is kinézett az ablakon. Kint napfény ragyogtatta egy templom tornyán az aranykeresztet, és a kék égbolton fehér cukorhab felhők úsztak. Valahol egy harmonikán régi valcert játszott egy szomorú ember, s a hang vergődve veszett el időnként a pályaudvar zsivajában. Búcsúzom Európától, gondolta, és a szeme megforrósodott ettől a gondolattól. Aztán egy alig észrevehető kis zökkenést érzett, és a vonat lassan megindult vele az ismeretlen felé. Egy ideig még ide-oda cikáztak a gondolatai. Régi utazások emlékei keltek életre egy-egy pillanatra, eleven képek a múltból, Párizs, Bécs, Velence, Madrid, Varsó, Budapest, képek, melyek valamikor színesek voltak és elevenek, de most már hiányzott belőlük a valóság ereje, mintha valami halvány kötfátyol takarta volna be őket, amit az idő szőtre álljuk, és az elmúlás. Majd lassan leragadtak a szemei, és a kerekek egy hangú csattogása lehúzta magával egy puha, sötét mélységbe, mely jó volt és vigasztaló, mint maga a halál.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.
1: A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta azokat. bankokat. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üveg visszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor, többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Townscream zenekar Nagyvárosi Ikonok című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Townscream zenekar az After Crying együttesből távozó Vedres Csaba billentyűs énekes alapította 1995 végén Ács Péter basszus gitáros bőgőssel, Baros Gábor dobossal, Gál Béla csellós szintetizátorossal és Egervári Gábor hangtechnikus szövegíróval. A talán leginkább progresszív rocknak minősíthető színvonalas zenét játszó együttes első nagylemeze az 1997-ben megjelent Nagyvárosi ikonok. Az együttes bár sikeres koncerteket adott rendszeres fellépési lehetőség is támogatás hiányában 1999-ben feloszlott. Az 1964-ben született zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium zeneszerzés szakán végzett Kocsár Miklós növendékeként. Szólókoncerteket is rendszeresen ad, a komoly, a kortárs és a könnyű zene műfai határait tágítva. Keith Emerson, Chick Corea és King Crimson jelenti a példát számára. Az After Crying együttes vezetőjeként lett ismert, 1986 és 94 között velük dolgozott.

szakrális, szimfonikus, gépiesen hideg és gyönyörű meleg, egyszerűnek tűnő dallamok és zavarba ejtő komplexitás sok-sok billentyűjátékkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Townscream zenekar nagyvárosi ikonok lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bunda Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfi élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbeszt-szennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb, 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes program kínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
0: az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor, többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A KMNE májusi programjai.
3: Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen Kárpátalját már 4 éve képviselem. Kárpátalji Nagycsaládos Egyesületet, de nem csak a mi egyesületünket, hanem nagyon sok családszervezet van, akár a görögkatolikus GISZ, akár református Sámuel Alapítvány, illetve más szervezetek is. Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Kárpát-medencei szinten, és olyan jó érzés mindig, mikor közös programokat szervezünk, és látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan magyar családok élnek, bárhová megyünk a Kárpát-medencébe, akár Felvidékre, akár Vajdaságba, de ugyanúgy Erdélybe és Székelyföldön, tehát ez mindig jó érzés, és mindig szervezzük a közös dolgainkat.
2: Felújították a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtésrendszerét.
4: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a református egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van.
2: Kutatás és közösségépítés az ETDK-n.
5: Úgy mutatnám be az ETDK-t egy olyan diáknak, aki nem hallott róla, hogy ez az Erdélyi Tudományos Diákkari Konferenciának a rövidítése. Itt a lényeg és a fókusz azon van, hogy fiatal kutatók legyenek, de nem az a lényeg, hogy most nem tudom milyen profi szintű kutatást végezzenek el, hanem inkább az, hogy próbálják meg, kezdjék el a kutatást, akár az államvizsgára is adhat egy alapot, hogy hogyan induljanak el, és hogyan is működik az egész folyamat, amikor még csak a témát választod, és hogyan érsz el majd oda, hogy neked van egy eredményed.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Májusban is mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A szervezet tagcsaládjai honismereti kiránduláson vehettek részt, sportnapot szerveztek Péterfalván, Kiskata koncertjével egybekötve, emellett bizottsági ülések és számos közösségi program is színesítette az egyesület életét. A KMN célja továbbra is a családok támogatása, a közösségépítés és az értékek átadása. Az elmúlt időszak eseményeiről és a szervezet aktuális programjairól Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke számol be rádiónknak.
2: Számos program zajlik napról napra, de kicsit utazzunk egyel hátrébb, és a hétvégén a Kárpát-medencei család szervezett a KCS-nek a elnökségi ülése volt, ahol szintén részt vett, és újra választották az elnökségi tagok között Kárpátalja képviseletében.
3: Igen, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen Kárpátalját már 4 éve képviselem, Kárpátaljai Nagycsaládos Egyesületet, de nem csak a mi egyesületünket, hanem nagyon sok családszervezet van, akár a görögkatolikus GISZ, akár református Sámuel Alapítvány, illetve más szervezetek is, és a Máta is, Mátai Szeretetszolgálat például Beregszázból, tehát hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetünk Kárpát-medencei szinten, és olyan jó érzés mindig, mikor közös programokat szervezünk, és látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanolyan magyar családok élnek, bárhová megyünk a Kárpát-medencébe, akár Felvidékre, akár Vajdaságba, de ugyanúgy Erdélybe és Székelyföldön, tehát ez mindig jó érzés, és mindig szervezzük a közös dolgainkat.
4: Én itt görgetem a Kárpátai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének a Facebook oldalát, és nem győzöm görgetni, és még mindig május van, és ma hát május 19-ét írunk, alig-alig érkezünk a hónap végéhez, de hogy az Egyesület rengeteg programmal készült, vagy rengeteg programja volt már a májusi hónapban. Beszéljünk ezekről egy picit.
3: Igen, hát azt gondolom a legtöbb program, ahol több száz édesanyát meg tudtunk szólítani, az a Édesanyák Hete. Tulajdonképpen 4 elnökségi tagunk volt a programfelelő, és ugye voltak itt a stúdióban is. Tehát, hogy ők azok, akik programfelelősök voltak, és egy olyan gazdag programot szerveztek, nem csak Beregszáz és környékén, hanem Ugocsában is, Dobronyban is, tehát itt tényleg a hölgyeket, kicsit az édesanyákat kényeztettük, úgymond, mert hogy volt wellness, volt fitness, volt vacsora, volt előadás, volt kézműves foglalkozás, kirándulás, szóval, hogy nagyon kreatívak az édesanyák, és ebből is látszik, hogy mennyire fontos az, hogy igenis szervezzünk minőségi programokat, és néha bizony az édesanyáknak is külön programot kell szervezni, nem mindig az édesapák, annak is megvan az ideje. Úgy mondják az én lányaim, hogy apa mérges kaja van, ugye ez a túcsni, amit apa meg tud sütni, hogy az édesanyja elmegy az édesanyák hetére. Szóval, hogy igen, tehát nyilván oda kell tennünk magunkat. De én azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz program volt, és most tényleg ilyenkor rá is fér az édesanyákra, hiszen azért tudjuk, hogy iskola vége van, ilyenkor aztán mindenki már kész van, tehát nagyon várjuk a
2: ilyenkor
3: nyarat.
2: Ilyenkor érzik a férfiak, csak igazán mi az, amikor a szerep, amikor egyszerre 3 vagy annál több gyerek van a nyakadon, akkor nagyon elmegy egy ilyen buliba.
3: Igen, hát nagycsaládosoknál ez minimum 3-at jelent. És ugye hát, ha május, akkor a Vadvölgybe, ugye önkéntes hétvége volt, hát nagyon köszönjük a nagycsaládosoknak, hogy tényleg ráadozták a hétvégéjüket. Én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ez munka is, de pihenés is, tehát az mindig olyan jó, hogyha nagycsaládosok együtt tudnak lenni, és közben mondjuk egy kis munkát végeznek, akár takarítás, akár kertrendezés, stb. Tehát a panziót ugye egész évben használjuk, a nagycsaládos panziót, de volt sportnap Péterfalván, nagyon kérték, ez már az évben a 3. sportnap volt.
2: Nagyon komoly létszámmal fontos.
3: Nagyon komoly létszámmal, én azt gondolom, hogy az is megnyomhatta, hogy ugye Balog Attila tiszteletesnek és a feleségének köszönhetően ugye a Kiskata zenekar itt járt Kárpátalján, és akkor felajánlották tulajdonképpen, ha van olyan rendezvényünk, ahol elmehet az együttes, akkor szívesen énekelnek, és ilyen volt a sportnap, tehát hogy én azt gondolom, ez egy nagyon szép alkalom volt, köszönjük a református létszámnak, hogy befogadtak minket. Én azt gondolom, hogy ez számukra is fontos, hiszen a gyerekek, akik elmennek oda, azok fontos, hogy találkozzanak, lássák, hogy milyen jó körülmények vannak, és milyen jó oktatói gárda van, hiszen a tornatanár volt az, aki a programot levezette, a helyi tornatanár. És emellett még egy honismereti kirándulást is szerveztünk májusban. Már régen beszéltünk arról, hogy kicsit fel kellene fedezni Bilkét, Salánkot. Ugye itt most aktualitása is volt, hiszen a Orosz Pétert ugye boldoggal vatták a katolikus egyház belül, és itt is a nagycsaládosok Nagy Sándor vezetésével kirándultak, megnézték a Salánki tájházat, elmentek Bilkére, Izára, tehát én azt gondolom, ez is egy olyan program, ami fontos, hogy a helyibe élő családok megismerjék a kis hazánkat, szülő hazánkat, hiszen annyi minden érdekes dolog van, és mostanában azért ugye az embereknek kevésbé van idejük arra, hogy kiránduljanak, vagy kevés ilyen lehetőség van.
2: Dübörög az idő, és most már lassan a nyár felé kell, hogy kitekintsünk, és ha belenézünk a naptárba, akkor tényleg néhány nap is itt a nyár elképesztő, pedig most volt karácsony, most volt az új időszakon. Milyen programok azok, még mondjuk júniusban várják a nagycsodásokat?
3: Ugye főleg a táborokról szól, tehát nagyon sok tábort tervezünk, akár gitáros tábort, akár magyar nyelv, ukrán nyelv, angol nyelv, tehát tényleg mindent szervezünk, ilyen lovas tábort nyilván várják a Szelíd Lovas Központba is, ami évről évre megszervezik, de Csomán is ugye van már lehetőség lovagolni, tehát ott is megszervezzük, vagy akár a Horváth Anna Alkotóhét, ilyen kézműves foglalkozások, ezek mind olyan programok, amiket szeretnek a családok, a gyerekek. Én azt gondolom, hogy fontos is, hogy legyenek programok, hiszen egyrészt nagyon várjuk, hogy vége legyen az iskolának, hiszen nem egyszerű se a gyerekeknek, se a szülőknek, de másrésztről meg akkor ugye ott van 3 hónap, és igazából a gyerekek nem szeretnénk, hogy kalódjanak, tehát tényleg el legyenek foglalva, minőségi időben vegyenek részt, tehát azért tartjuk fontosnak. Hát és ugye jön a gyereknap is, tehát hogy azért ugyanúgy, ahogy az édesanyákat, édesapákat, a házasságot, ugyanúgy a gyerekeket is meg szeretnénk ünnepelni, és erre is készülünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek attól függetlenül, hogy ilyen háborús időben élünk, most már 5. éve, attól függetlenül ezek az ünnepek meg legyenek ünnepelve, és tényleg érezzék azt, hogy ők gyerekek, és fontosak számunkra.
4: Ha már így említettük ezt a nyarat és ezt a 3 hónapot, akkor az egyesület szempontjából, a munka szempontjából melyik időszak az, ami sokkal több programot és sokkal több munkát igényel?
3: Hát, hogyha a kollégáimat kérdezik, akkor azt mondják, hogy nincs olyan hónap, hogy ne lenne rengeteg program. Most a májust érezzük a legnehezebbnek, de én azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte nincs olyan hónap, hogy ne legyen valamilyen program. Nyilván egy nagyobb program az mindig több időt, több előkészítést igényel, de én azt gondolom, hogy fontos, hogy oda tegyük magunkat, ahogy oda tesszük magunkat már 2012 óta. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy 12-ben 34 család alapította az egyesületet, akkor volt 5-6 program mondjuk egy évben. Most...
2: Egy héten van kb. Ennyi.
3: Most kb. Egy héten van 1-2 program, tehát hogy ilyen szinte éves program 100 különféle rendezvény, ugye a klubokról nem is beszélek, mert rengeteg klubfoglalkozás van, és nagyon fontos, hogy nagyon sokan lettünk. Tehát azért például most volt ugye az önállátó programunk, ami mindig ugye lobbizni kell, hogy valami pénzt tudjunk szerezni arra, hogy csirkéket osszunk, meg takarmányt, ugye itt Liechtensteinből segítenek, a Máltai Szeretetszolgálat Magyarországról szintén besegít, és bizony itt 400 családot tudunk csak megszólítani, de hát van 800 családunk, szóval hogy azért érezni azt, hogy sokkal nagyobb az igény, nem csak szociálisan, de programokban is, tehát hogy amíg úgy érezzük, hogy szükség van ránk, szükség vannak a programokra, addig pörögni fogunk, és gyakorlatilag nincs olyan hónap, hogy ne legyen sok program.
2: Kicsit beszéljünk a Vadvölgy panziónak a szerepéről. Jól látni azt, hogy önkéntesek bevonásával sikerült újra megtartani a tavaszi nagy munkálatokat, de ez egy nagyon fontos része ennek a szervezetnek, és egy olyan, nem tudom, hogy szíve, vagy nem tudom, melyik részét te lehet elhelyezni a rendszerben, de egy gyöngyszem ennek a munkának.
3: Igen, én azt gondolom, hogy a Vadvölgy Panzió, akár az én családomnak, de azt remélem, hogy minden nagy családosnak, aki eljut a panzióba, és az a cél, hogy mindenki eljusson, úgy érezze, hogy az a sajátja. Tehát olyan, mintha lenne egy nyaralója a családnak, nyilván ezt nem engedhetjük meg magunknak, vagy nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, de tényleg ez a Vadvölgy Panzió olyan, hogy szívvel lélek. Én nem nagyon tudok olyan közösségi teret, itt a hegyekbe, és tényleg jó messze van, ugye a Uzsoki hágó mellett, Beregszászhoz képest, ahol tényleg úgy mennek oda a nagycsaládosok, hogy ez a miénk, tehát ezt rendbe kell szedni, ezt rendbe kell tartani, és ugyanúgy a munkatársak is, tehát akik ugye helyi ruszin ember, vagy ukrán emberek, és mégis ők is úgy érzik, hogy ez egy, oké, ez egy magyar hely, ez a nagycsaládos egyesület tulajdona, de ők is magukéknak érzik, tehát ez nem feltétlenül a gazdasági vagy commerce projektről szól, hanem arról szól, hogy legyen egy olyan sziget itt a Kárpátokban, hová el tud menni a kárpáti magyar nagycsaládos, de bárki, mert nagyon sokan ugye használják akár a cserkészek, akár az egyházak kirándulás szempontjából, tehát hogy érezzék magukat jól, és a legfontosabb talán, hogy biztonságban. Tehát egy olyan helyen, és tényleg megfizethető legyen. Mert szerintem a mai világban azért azt látjuk, ez a gázolajár, meg energiaárak mellett, hogy ugye sok mindenki vágyik, nem tudom, elutazik jó messzire, meg stb., de igazából az igazság, hogy nem kell elutazni nagyon messzire, tehát, hogy tényleg itt akár a Vadvölgy Panzió, de akár ez a honismereti kirándulás is megmutatta, hogy nagyon szépek a hegyeink, nagyon gyönyörű a természet, a épített örökség, hát ilyen gazdag régiót, akár a váraink, kastélyaink, templomaink, tehát, hogy nagyon kevés hely van a világon. Én most a Verecki emlékműnél voltam most másodszor az elmúlt hónapban, és bizony úgy fáj is a szívem, hogy a háború előtt azért, főleg a nyári időszakban, hát gyakorlatilag 10-20 busz, nagy busz ment fel a Verecki emlékműhöz, most meg üres, tehát hogy külföldiek nem jönnek ugye hozzánk. Na de mi meg mehetünk, tehát én azt gondolom, hogy ezt kellene kicsit a kárpátai magyar közösségbe is megszervezni, hogy igenis, jussunk fel, menjünk fel a Vereckére, mert ez úgy lelkileg is egy kicsit úgy megerősít az embert. Az a látvány, ami ott fogad, és ha szerencséd van, nem ködös az idő, stb., akkor tényleg az annyira fel tud tölteni, és arra meg büszkék legyünk, hogy valóban 1100 éve már itt vagyunk, itt élünk, a Jóisten idehozott minket, célja van, a feladatunk van, úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ha van lehetősége, kiránduljon Kárpátalján, nézze meg, higgye el, hogy nem kell elmenni a világ végére, hogy szépet lásson.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését 110 millió forintból korszerűsítették. A beruházást a Magyar Református Szeretetszolgálat finanszírozta. A református egyházban csak nem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozása terén. Hamarosan megvalósulhat az apartmanokban a konyhák, valamint a teljes ápolási osztály felújítása is. Buzás Bori összeállításában először Cibere Károlyt, a Református Szeretetszolgálat főigazgatóját, majd Nagyné Mudra Mónikát, a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának igazgatóját hallhatják. A riporter Buzás Bori.
2: Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a református egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Mélius Juhász Péter református idősek otthonában a felújítási beruházásokat.
3: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a református egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a református egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több százezer olyan ember van Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közössége, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegény gondozásban és idősápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idős gondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket. Ilyen volt 2020-ban, 2021-ben a COVID, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
2: Itt a fűtéskorszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
3: A református szeretetszolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtés Belépési rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be. Modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. A 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretett szolgálat saját forrása. A szeretett szolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
2: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
4: Igen, egy kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és az egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni, egy teljes körű festéssel kiegészítve.
2: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
4: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
2: Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
4: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Töröd. Késsel járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
2: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
4: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár. Igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
2: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
4: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
2: Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyhabútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
4: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni, ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
2: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
4: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartam alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
2: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
4: Igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtésrendszernek a felújítása történt. Az épület fűtése és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert felújítottuk, két darab 120 kW-os teljesítményű vajlandkazánt házának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérőcseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptető rendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptető rendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést, nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
5: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
4: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot. Ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig, így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladataim.
5: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
4: Igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.
1: 110 millió forintból korszerűsítették a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Május 14-e és 17-e között zajlott a 29. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsváron, amelynek apropóján Bíró Kriszta főszervezővel beszélgettünk. Bemutatta a konferencia célját és jelentőségét, ugyanakkor személyes tapasztalatait is megosztotta arról, milyen kihívásokkal és élményekkel járt egy közel 60 főszervező csapat koordinálása. Riporterek Seres Enikő Aliz és Pilbák Kincső.
2: A 29. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia nyitógáláján jártunk, ahol Bíró Kriszta főszervező bemutatta a konferenciát, majd személyes tapasztalatait is megosztotta arról, hogy milyen volt koordinálni egy közel 60 fős csapatot.
3: Úgy mutatnám be az ETD-ket egy olyan diáknak, aki nem hallott róla, hogy ez az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciának a rövidítése. Itt a lényeg és a fókusz azon van, hogy fiatal kutatók legyenek, de nem az a lényeg, hogy most nem tudom milyen profi szintű kutatást végezzenek el, hanem inkább az, hogy próbálják meg, kezdjék el a kutatást, akár az államvizsgára is adhat egy alapot, hogy hogyan induljanak el, és hogyan is működik az egész folyamat, amikor még csak a témát választod, és hogyan érsz el majd oda, hogy neked van egy eredményed, és azt te be is kell mutasd valahogy, neked azt prezentálnod kell zsűrik előtt, és érvelned kell, hogy mit is kutattál, és miért ezt kutattad.
4: És esetleg volt az idei ETDK-nak valami fő üzenete, vagy esetleg fókusza?
3: Az idei ETDK-nak ez nem volt kimondva, viszont én mondtam a nyitó és a zárógálás beszédemben is, hogy én nagyon fontosnak tartom amellett, hogy fiatal kutatókat is képez az ETDK, képezzen egy kutatói közeget, akik olyan diákokból állnak, akik tényleg fejlődni akarnak, és hogy okosabbak legyenek, és tudjanak többet.
4: Most kicsit a szervezésnek a kulisszái mögé mennénk, hogy mekkora csapat dolgozik igazából a háttérben, és hogyan oszlanak meg a feladatok köztetek?
3: Legfőképpen van egy koordinátori csapatunk. Voltam én, mint főszervező, viszont a koordinátori csapat nélkül nem tudtam volna ezt megcsinálni. Itt gondolok adminisztrációért felelős koordinátorra, szállásért, étkeztetésért, kommunikációért, és a gálákért felelős koordinátorokra. Viszont akiket még nagyon fontos megemlítenem, azok a szekcióvezetők, hisz minden szekciónak van egy vezetője, és ők azok, akik felelnek azért, hogy minden kis szekcióban zsűrik legyenek, rendben legyen minden, a résztvevőkkel zajlódjon a kommunikáció. Úgyhogy így ez a csapat, szekcióvezetőkkel együtt egy olyan 60 főt mondanék.
4: És volt az idei rendezvénynek a szervezése során valami nagy kihívás, vagy mi volt a legnagyobb kihívás így az egész rendezvénynek?
3: Kezdeném a saját kihívásommal, hogy én meg kellett tanuljam azt, hogy kiadhatom a kezemből a munkát, mert más is ugyanolyan jól megcsinálja, mint én, és nem kell én mindent akarjak megcsinálni, hanem ugyanúgy rábízhatom valakire, mert végül is ugyanúgy megcsinálja, mint én, csak meg kell bíznom másokban ilyen téren. És az ETDK-nak ami a kihívása... Visszagondolva a legelejére, a dizájnt azt amúgy nehezen választottuk ki, ezt a rózsaszínest, de megszületett, és szerintem nagyon jó lett. És így nem volt különösebben nagy probléma, hanem mindig egy aktuálisan úgymond kisebb, amit meg kellett oldani, amire úgy nem számítottunk.
4: Ha már említetted a zsűriket, igazából hogyan választjátok ki így a zsűriket, és milyen szempontok számítanak náluk leginkább?
3: Ez általánosságban a szekcióvezető diákra van bízva, mivel ugye a saját karukon, saját szakokon belül ők ismerik a legjobban a tanárokat, ők tudnak tanácsot kérni, így hogyha van egy szekcióvezető, akkor neki el vannak mondva azok a kritériumok, hogy a zsűrin nem lehet témavezető, mert akkor már preferálás lenne a diákok fele, meg el van mondva az, hogy ajánljuk azt is, hogy egy külföldi legyen, aki ugye nem ismer senkit, aki egy teljesen más nézőponttal tudja a dolgozatokat osztályozni. Viszont végső soron a szekcióvezetők döntése, és ők szoktak nekünk egy névsort küldeni arról, hogy ki lesz az aktuális zsűri.
4: Mit ad egy diáknak az LTDK szakmailag is, és emberileg is egyaránt?
3: Szakmailag szerintem rengeteget tud adni. Az, hogy te kutatsz és egy témába elmélyülsz, hogyha nem is ezzel fogsz foglalkozni hosszú távon, szerintem olyan tapasztalattal gazdagodsz, amit máshol nem hiszem, hogy meg tudnál szerezni. Emberileg pedig kitartást az mindenképpen. Szerintem bátorságot is ad olyan szinten, hogy te kutatsz egy témát, ami téged érdekel, és be kell mutasd egy olyan zsűrinek, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy neki ez éppen nem tetszett, vagy esetleg összevont szekciók esetén ez egy kicsit nehezebb, amikor több szakterületről érkezik a zsűri, és akkor te kutattál egy szakterületet, és a másik szakterületi zsűri az rákérdez arra, hogy ő nézi a dolgokat. Úgyhogy ez, amiben nagyon lehet fejlődni szerintem.
4: Segít az ETDK az OTDK-ra való kijutásra?
3: Hát mondjuk úgy, hogy az ETDK-val te tudod kvalifikálni magad az OTDK-ra, mivel a zsűrinek jelölnie kell az OTDK-ra téged. Ez úgy működik, hogy ha tegyük fel, van egy 5 tagú zsűri, akkor annak több mint fele be kell nyomja az OTDK-ra jelölés gombot a pontozó felületen. Így tudsz OTDK-ra kerülni.
4: Milyen közösséget épít az ETDK a fiatal kutatók körében?
3: Én, ahogy nézem már csak a számokat is, hogy egyre több diák akar ETDK-zni, egyre több diák akar kutatni, az már egy közösségépítő jelleggel bír, hogy egymást motiválják az emberek, hogy részt vegyenek.
4: Milyen hosszú távú hatása van a résztvevők kutatói pályájára ez az egész?
3: Hosszú távú hatást úgy mondanám, hogy ez inkább egy ilyen mérföldkő a kutatói pályában. Ezáltal tényleg el tudod kezdeni azt, hogy téged ez érdekelé, rájössz, hogy akarod-e folytatni a témádat, mert pont most néztük, hogy van egy dolgozat, aki tavaly is jelentkezett ugyanazzal a dolgozattal, csak idén már kicsit továbbfejlesztette, más irányból kutatta a dolgozatát, de hogy a téma az nagyjából megmaradt neki. És amikor ezt látjuk, akkor érződik, hogy tényleg van, akit ez érdekelt, és elkezdte azt, hogy a kutatópályáján elinduljon.
4: Téged személyesen mi motivált abban, hogy ezt az egész rendezvényt megszervezd, és ennek az egésznek így a főszervezője legyél?
3: Én ezt amúgy soha nem akartam, én ide nem jelentkeztem önkéntesen, hanem én, amikor engem felkértek, hogy szeretnék tudományszervezésért felelős vezető tanácstag lenni a KMDS-ben, akkor én elég gondolkodás nélkül igent mondtam, és így jött ez a szerep nekem, úgyhogy ez nem volt egy előre tervezett dolog egyáltalán.
4: Volt olyan pillanat korábban, ami különösen emlékezetes maradt számodra?
3: Amikor szekcióvezető voltam, akkor nekem nagyon tetszett az, amikor bementem, és tényleg láttam, hogy ott van mindenki, és hogy izgul,

0: erdélyi tudományos diákköri konferencián magyar nyelven mutatnak be dolgozatukat nagyon sokféle szakterületen, és 2018 óta kizárólag a Bábesbőri Tudományi Egyetem református tanárképző és zeneművészeti karán tudjuk megszervezni ezt a rendezvényt, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy a zeneművészeti és zenetudomány szekció az általunk élhet, és ezen mindig sokat dolgozunk, hogy legyen szekciónk, és legyenek versenyző szellemű diákjaink. Ez azért fontos számunkra, mert gyakorlatilag az egyetlen olyan kar vagyunk Romániában, ahol magyar nyelven lehet felső fokon zenét tanulni, és hát egyedül a mi diákjaink már ki tudnak tenni egy teljes szekciót. Minden évben vannak külsősök is, akár a Pátriumi Keresztény Egyetemről, vagy a Gyorga Dima Zene Akadémiáról. Ez számunkra azért is fontos, mert gyakorlatilag ez szinte ez az egyetlen fórum, ahol találkozhatnak a zeneművészetet tanuló magyar nyelven beszélő diákok. Az idén is az volt fontos számunkra, hogy legyen szekciónk, és hogy egy kis kar ki tudott termelni 5 előadást, 6 előadót, ez úgy érzem, hogy önmagában is sikertörténet. A szekcióvezető nagyon ügyesen rendezte ezt, és hogy voltak olyan tanár kollégák, akik vállalták a dolgozat vezetéssel járó sokféle plusz terhet és egyéni mentorálást.
1: Hogyan nézett ki kutatások terén ez a szekció? Milyen témák merültek fel?
0: Nagyon sokszínű szekciónk volt idén is, és azt kell mondanom, hogy lefette mindazt, ami foglalkoztatja 2026-ban például a zeneművészetet tanulókat és az előadó művészettel foglalkozókat. Volt zenetörténeti jellegű kutatásnak a prezentációja, volt népzenei kis monográfia, 2 falunak a népzenének a bemutatása, de jelentkezett egyéni előadó olyan alkotással, amely egy saját összeállítású egyéni szempontrendszerű népdalcsokor volt. Volt szó a zeneoktatásnak a lehetséges javításáról és filmzenéről, vagyis animációs filmek zenéjéről is. Tehát nagyon-nagyon sokszínűek voltak az előadások, és hát a szakmai zsűri azt jelezte, ugye nem mondhatták meg előre, hogy kiket választanak majd díjazottként, de azt jelezte, hogy az idén még színvonalasabbak voltak az előadások, mint a tavaly, és ez a prezentációkon is érződött, nagyon összeszedett, pontos, és hát igazán jó kedvű szekciónk volt.
1: Miket pontoztak, mikre figyeltek a zsűritagok?
0: Az nagyon nagy dolog, hogy minden évben vállalják a zsűritagok azt, hogy dolgozatokat és produkciókat véleményeznek. Ez az idén sem volt másként, ezt mondhatjuk, hogy nemzetközi zsűrink volt, hiszen Magyarországról is érkezett zsűritagunk. Olyan szakembereket választottunk előzetesen, akik a témának szakértői, és tudnak konstruktívan fordulni a diákok fele. Idén úgy alakult, hogy egy csupa férfi tagból álló zsűri előtt mutatták be az eredményeiket a diákjaink. Dr. Gergely Zoltán volt az egyik zsűritagunk, aki a Kolozsvári Folklor Intézetnek az elismert népzene kutatója. Dr. Horváth Bálint érkezett Budapestről, zeneszerző és tanár, és dr. Potyó István egyházzenész, aki civilben a karunkat is képviselte, hiszen társult oktatónk. Ők figyeltek arra, hogy hát egyrészt az ETDK-nak a szabályzatát betartsák, másrészt arra is, hogy az egyéni eredményeket, amelyek például csak a zenetörténeti kutatásokra vagy a zenei előadó művészeti ágakra jellemzőek ezeket, hogy be tudják kanalizálni ebbe a hatalmas rendezménybe, amit az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia jelent. Nekem az volt a nagyon jó élményem, hogy mindegyik előadáshoz mind a hárman hozzászóltak, tehát volt mondani valójuk, és ez nagyon-nagyon sokkal gazdagította a bemutatóval érkező diákoknak a hát tulajdonképpen a visszajelzéseit, hogy olyan szakmai jelzést kaptak a zsűri minden egyes tagjától, amitől jobbá válik majd a hosszú távú kutatásuk. És ezt mind a hárman kiemelték a zsűri tagok közül, hogy folytatni kell, nem szabad abba hagyni. Valóban őszintén támogatták a diákjainkat ezekben a törekvésekben.
1: A zeneművészeti és zenetudomány szekció szervezője Szőcs Anita másodéves hallgató a korszerűség, motiváció és értékelés gyakorlati vizsgálatát elemezte a 7. osztályban történő zeneoktatásnak.
2: Miért ez lett a témád, vagy miért kezdted el ezt kutatni?
3: A legfőbb motivációm az volt, hogy beleszerettem az élménypedagógiába, amit az egyik leginkább hiányzó módszernek véltem felfedezni az iskolai oktatásban, és akkor próbáltam vizsgálni, hogy integrálható-e a zeneórába, és van-e szükség arra, hogy bevigyünk ilyen játékos elemeket.
2: És hogy történt a vizsgálat?

0: A kérdések feltárása érdekében készítettem egy kérdőívet, amit 32 pedagógus töltött ki, és egy interaktív zeneórai foglalkozást, ami digitális eszközhasználatot és élménypedagógiai elemeket is egyaránt bevont, ami 365 erdélyi 7. osztályba került el. Én is levezettem a foglalkozást 5 darab osztályban, továbbá 4 darab tanár útmutató szerint vezette le a foglalkozást. Fontos megegyezni azt, hogy a pedagógusi tapasztalatok által szerettem volna egy reális képet kapni a tanulói motiváció szintjéről, és azt vizsgáltam, hogy hogyan tudja ez befolyásolni az élménypedagógia zeneórán. Eredményként fontosnak láttam azt, hogy katalizátorként működhet egy ilyen foglalkozás az iskolákban. Tanári vélemények elmondták azt, hogy a korszerűség megvan, az erdélyi 7. osztályok fel vannak szerelve digitálisan, azonban nincs meg eléggé a módszertani felkészültségük ahhoz, hogy tudatosan tudjanak használni akár zenei készségfejlesztő platformokat. Továbbá nincs egy egységes tananyag, egy tankönyv, ezért nagyon nehéz volt a csoportra szabást kivitelezni, és bebizonyosodott az, hogy katalizátorként működhet egy ilyen tevékenység, emelheti a motiváció szintet, ami nagyon nehéz elérni az 7. osztályban, hogy mindenkit tudjunk aktivizálódni éneklésre, hangszerhasználatra, és ez egy jó alternatíva lehet ahhoz, hogy a diákokat mindinkább bevonjuk.
1: És vannak-e jövőbeli terveid ezt megvalósítani?
0: Igen, szeretnék még inkább olyan feladatokat bevinni osztályokba, amik még több tapasztalati zenei elemmel is, és élménypedagógiai elemmel is tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a zene alapból is egy élmény, de nagyon sokszor szükség lenne feldolgozásra. Úgy gondolom, hogy a kórus munkát is nagyban elősegíthetné ez a fajta módszer alkalmazása, és szeretném tovább vizsgálni a motivációra hatott befolyását.
2: Május 14-e és 17-e között zajlott a 29. erdélyi tudományos diákköri konferencia Kolozsváron. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megúvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
0: az időjárásról.
1: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Az új sportlétesítmény az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság és a fenntartó Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával valósult meg az Aktív Magyarország program keretében. A modern, rekordtán burkolatú, több funkciós sportpálya a korábbi, rossz állapotú, salakos pálya helyén épült meg. A beruházás részeként labdafogó hálót is létesítettek a tantermek védelme érdekében, továbbá a szabványnak megfelelő kézilabdakapukat is elhelyeztek rajta. A beruházás részeként új sporteszközöket is vásárolt az iskola. Helyszíni összeállításunkban elsőként Gulyás Ágnest, az intézmény főigazgatóját hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ez a mai nap egy nagy ünnepnapunk, hiszen megnyertünk egy pályázatot az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság révén. 25 millió forint támogatásban részesültünk, amelynek keretében a meglévő kültéri iskola és sportpályát felújítottuk. És a mai napon ennek az átadója fog megtörténni.
3: Mi újult meg itt a kültéri sportpálya kapcsán?
2: Volt egy salakos pályarészünk, ami nem volt túl egészséges a gyermekek számára sportolásra, és most ezt rekordtán pálya váltotta fel. Úgy lett a pálya kialakítva, hogy nem csak kézilabda, futball, hanem tenisz, lábtenisz, tollas és egyéb játékokra is alkalmas a pálya felfestése.
3: Mekkora segítség ez az iskolának, hogyan látja akár a testnevelő tanároknak, a diákoknak majd, mekkora segítség ez a felújítás?
2: Mindenképpen nagyon örülünk neki, hiszen eddig inkább a humán tantárgyak felé vitt el az iskola a tehetséggondozást, és most úgy gondolom, hogy ezzel a pályával elindulhatunk a sport irányában is. Jelenleg is működnek sport alkalmaink, részt veszünk a suli kézilabda programban, ahol több korcsoportban 8-10 fővel tartanak a kollégák heti két alkalommal edzéseket, és kézilabda fesztiválokra járnak, ahol is fognak egy ilyen fesztiválra menni. Ezen kívül a Bozsik programban részt veszünk 4 korcsoporttal, több mint 50 gyermekkel, ők is ilyen fesztiválokon vesznek részt.
3: És hogyan látja, miért fontos a pálya megújítása kapcsán az, hogy a jövőben még aktívabban tudnak részt venni a sportolás, a mozgás terén. Hogyan látja, miért fontos ez a mostani diákoknak, a gyermekeknek így az iskolai rendszerben?
2: Mindenképpen egy szemléletváltozást próbálunk eszközölni, és bevonjuk a szülőket is ebbe a folyamatba, illetve a környéken élőket, mert ez a pálya ez szabadon használható azoknak, akik itt bejelentkeznek az intézménybe, és időpontot egyeztetnek. Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van mindenkinek arra, hogy egészségesen, jó körülmények között kellemesen sportolhasson és mozoghasson.
3: Kollégák, testnevelő tanárok hogyan fogadták, nekik már úgymond milyen ötleteik vannak, gondolom, hogy azért ők akár önnel együtt már ötleteltek az újdonságokon.
2: Így van, teniszezni fogunk, tollasozni fogunk a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is, illetve délutánra szervezünk ilyen rendezvényeket, illetve a nyári táborunk alatt is nagy részben ezen a pályán fogunk majd tevékenykedni a csoporttal.
3: Milyen paraméterekkel rendelkezik ez a pálya, illetve kik, hogyan, mettől, meddig használhatják?
2: A pálya egy 20-40-es kézilabda pálya. Akik szeretnék ezen a pályán a sport tevékenységeket, illetve játékos tevékenységeket üzni, azoknak be kell jelentkezni az iskola honlapjára, vagy pedig telefonszámára, és egyezteti az időpontokat. Az iskola nyitvatartási ideje alatt rendelkezés rá, tehát ez reggel 7 órától este 7 óráig. A szünetekben, amikor, mivel óvodánk is van, ezért tágabb a szünidei használati lehetőség is, hiszen az óvoda csak 4 hétre zár be.
3: Kis Dániellel, az Aktív Magyarország munkatársával folytatom az összeállítást. Hogyan tudták támogatni a Szalai Református általános iskolát, hogyan és mivel támogatták?
4: Üdvözlök mindenkit! Az Aktív Magyarország program keretében országszerte körülbelül 4 milliárd forint értékben 113 sportpálya újul meg. Ebben vannak közösségi sportpályák, illetve iskolai sportpályák. Itt az iskolában az iskolai sportpálya felújítási program keretében valósult meg egy 25 millió forint támogatással egy multifunkciós új rekordtáns sportpálya, korábbi elhasználódott, rossz állapotú salakos pályát felváltva.
3: Miért lesz hasznos majd ez az iskolának? Említette, hogy multifunkciós, akkor gondolom többféle sportot is tudnak majd űzni.
4: Mindenképp szeretnénk ezzel támogatni a sportot, a mozgást, akár a mindennapos testnevelés órát, hogy jobb körülmények között több lehetőség legyen az iskola keretén belül, vagy az iskola keretén kívül délutánonként mozogni. Amit tudni kell egy ilyen rekordtán sportpályáról, hogy ez nem csak egy esztétikai változás, hanem sokkal biztonságosabb, kényelmesebb, és reméljük, hogy tartósabb is lesz, mint az előző sportpálya.
3: Az Aktív Magyarország miként tudja még támogatni a diákok sportolását, akár az iskolákban, vagy iskolán kívül, milyen programokkal, milyen más egyéb dolgokkal?
4: Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság elég sokfajta programmal igyekszik a mozgást, az egészséges életmódot támogatni. Vannak beruházásaink, iskolákat érintően, ha csak egy párat említenék, a nagy sikerű iskolai sportpálya felújítási program volt, egy országos iskolai mászófalépítési programunk, ahol iskolai bulderfalak valósultak meg, illetve vannak számos aktív osztálykirándulást segítő Éld meg programunk, és még sorolhatnám a végtelenségig.
3: Hogyan látja, amióta az Aktív Magyarország segíti az iskolákat, akár mozgásban, programokban, különböző támogatásokkal, úgymond a fiatalok aktivitása mennyiben változott, vagy mennyire kell változtatni a sport életen?
4: Sajnos elég nagy lemaradásban vagyunk, európai szinten azt gondolom, de évek óta dolgozunk ezen, és vannak eredmények. Nagyon sok gyereket elérünk, egyre több helyre eljutnak a programjaink, ami célunk is, és ennek köszönhetően nyáron is például a vándortábor programba nagyon sok százezer gyereket el tudunk vinni, és mozgásra, aktivitásra ösztönözni.
3: Barna Sándorral, Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Itt a Szalai Református Általános Iskolában történt egy átadó. Miért is fontos, úgymond épp testben, épp lélek felszólalással ez a sportpálya átadó? Püspök úr, hogyan látja ennek a sportpálya felújításnak, átadónak a jelentőségét?
5: A fenntartóként egyszer öröm és hála, hogy ez a létesítmény, ez a sportudvar megújulhatott, hiszen hiszük, hogy az ember az test, lélek, szellem, és az iskola nem csak az egyiket formálja, nem csak ismeretet ad, nem csak szocializál bent az iskola épületében, hanem kint a tornaudvaron, azon a pályán tulajdonképpen a test is edződik. A sport során sok mindent megtanulunk, amely a lelkünket is építi. Pál apostol nem véletlenül használja ezt a képet, amikor a keresztény embert le akar írni, azt mondja, na nézd, ilyen a keresztény ember is, mint egy sportoló, aki céltudatos, aki küzd, aki nem adja fel, aki egy magasabb rendű dologért tud áldozatokat hozni, aki, hogyha veszít, azt el tudja hordozni, de az tovább inspirálja a folytatásra, ha nyerni tud, akkor alázattal teszi. Tehát egyszerre a lélek is épül, hisszük, nem csak a szellem, így.
1: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Az esemény több évtizedes hagyományon alapul, és az ország minden pontján, így Miskolcon is változatos mozgásformákat kínál a résztvevőknek. Az első kihívás napja óta a vetélkedés számos újítással, újdonsággal, a településeken kívül egyéb csoportok, közösségek bevonásával, izgalmas, kiegészítő programokkal bővült. Az alapkoncepció azonban változatlan, sok mozgás, örömteli sportolás, ötletes, színes erőpróbák, közös küzdés, sportjátékkal megvalósuló közösségépítés. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről. Közeledik május 27-e a kihívás napja. A kezdeményezéshez Magyarország 1991-ben csatlakozott, de hogy pontosan mit is jelent ez a nap, és hogy Miskolcon milyen programokkal várják az érdeklődőket, erről dr. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Így van, ahogy elhangzott, jövő héten szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés.
1: Honnan indult a kezdeményezés, illetve mire szeretnék felhívni a figyelmet a kihívás napján?
2: A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg, a története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben megszerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás, sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek.
1: Hogyan lehet részt venni az eseményen, hogyan lehet jelentkezni rá, mi ennek a menete?
2: Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül, ha valaki végez ilyet, akkor azt fotó dokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyeugváros polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket, ez, mondanám is ezt a telefonszámot, tehát 0670 662 0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sport@kukacmiskolc.hu e-mail címre, hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy sporttevékenységet végeztek aznap. Nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is van a kihívás napjában, az már részese is. Azért fontos, hogy reggel 8 és este 9 között küldjék el a képeket, mert nekünk az önkormányzatnál továbbítani kell a Magyar Szabadidősport Szövetség felé, akik országosan a főszervezői ennek a rendezvénynek. Nekünk bizonyos időközönként a nap folyamán a létszámadatokat, illetve az aktivitási adatokat továbbítanunk kell, és így fogják majd összegezni a végén.
1: Miskolc városa programokat is szervez a kihívás napjára. Milyen mozgásformákat lehet majd kipróbálni, illetve milyen fontos elemei lesznek ennek a napnak?
2: Így van. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenkit buzdítunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen az eseményen, ezen a rendezvényen. Azért is, mert maga az egész rendezvény és az egész kihívás napja arra épült fel, és arra kívánja felhívni az embereknek a figyelmét, hogy a sportos életmód, az egészséges életmód, a testmozgás mennyire nagy jelentőséggel bír az egészségünk megőrzése és az életünk szempontjából. És ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az, hogy közösséget épít. Például nagyon jó példa erre az, hogy tényleg a Szent István térre ugye várjuk szeretettel a sportolni vágyókat, és ott egy közösségként például aznap, szerdán, reggel 8 órakor egy nagy közös tornát, egy reggeli tornával fogjuk indítani a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, és szintén, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
1: Ezen bárki részt vehet, de lesznek még zárt térben szervezett programok, úgy láttam, hogy a Városházán is. Ezeken a programokon ki vehet részt, illetve hogyan lehet ezekre jelentkezni?
2: A Városháza dolgozóinak biztosítjuk a zárt programok közül ugye azokat a programokat, amelyek a Városháza épületében kerülnek majd megtartásra. Ezek a Városháza dolgozóinak nyújtanak lehetőséget arra, hogy egy kicsit a számítógép képernyője elől felemel, és akkor együtt közösen a hivatal dolgozói egy kis testmozgással, egy kis aerobikkal, egy kis trambulin edzéssel megmozgassuk az izmainkat, mert nagyon fontos, és tényleg hangsúlyozzuk mindenki számára, tudjuk jól, akik irodákba dolgozunk, számítógépek előtt, és egész nap ülünk, és sokszor nem feltétlenül megfelelő testtartásban, kiemelt jelentőséggel bír, és tényleg hihetetlenül fontos az, hogy mozogjunk. Hogy a programok közül egy-két érdekességet kiemeljek, például a Városháza dolgozóinak, a hivatali dolgozóknak megszervezett Fanatic Jump trambulin edzés, ami azért nagyon különleges, mert ehhez olyan eszköz kell ennek a sportnak a végzéséhez, amit nem tudnak az emberek akárhol kipróbálni, és erre most például a hivatal dolgozóinak lehetőség lesz, úgyhogy a kedves kollégákat buzdítom, és egyben nagy-nagy szeretettel hívom is, hogy mindenképpen ezen a Fanatic Jump trambulin edzésen és az összes többi ilyen sportolási lehetőségen is vegyenek részt. Hogy a fiatalabb korosztálynak is természetesen kedvezzünk, és ahogy említettem is, nagy szeretettel várjuk az általános iskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat, akár csoportonként, akár egész intézményenként. Például 12-től aznap, tehát május 27-én szerdán, 12 órától 13 óráig az avastetői pumpa pályán kerékpáros és roller oktatás is lesz a Factory Arena közreműködésével, ami szintén nagyon-nagyon fontos, főként ebben a korosztályban, hiszen a kerékpár és a roller az most hatalmas divat és nagyon elterjedt a városban, és igazán fontos, hogy megtanulják a fiatalok is, illetve a felnőttek is a használatát, a helyes megfelelő használatát.
1: Melyek azok a sportprogramok Miskolcon, amelyek a legnagyobb érdeklődésre adnak számot?
2: Ha a kihívás napját tekintjük, akkor ugye azokat a sportolási formákat vesszük számba, amit tényleg, ahogy említettem, akár otthon is el tudnak végezni a lakosok, akár a parkban, akár egyedül, akár csoportosan. Tehát mindenképpen olyan sportok, olyan sport tevékenységek, mozgásformák, aktivitások a leggyakoribbak és a legnépszerűbbek, amelyet könnyen el tudnak végezni, ilyen például a futás. A futás azért nagyon jó példa, mert ugye egyedül is el tud menni az ember könnyen futni, akár a természetbe, akár futókörökre, futópályákra, bárhova, illetve csoportosan is előfordul, hogy egész csoportok 10-es, 20-as, akár többen is összegyűlnek, és akkor együtt futnak, például a futás az egy ilyen sportforma, a séta is egy ilyen, aki ugye úgymond akinek az ízületei a futást annyira nem bírják, az egy gyors gyaloglás, séta, ez is egy ilyen nagyon népszerű, és nagyon gyakori formája mind a közösségi sportnak, mind pedig az egyéni sportnak, ugyanakkor a barátságos futballmérkőzéseken át, a barátságos kosárlabda, streetball és bármilyenféle biciklizés, tényleg bármilyen tenisz, akármelyik sport, de mondom, ez a futás, gyaloglás, ezek a legeslegyakoribbak.
1: Szoktak-e jelentkezni a kihívásnapi sporteseményekre osztályok, óvodai csoportok, nagyobb közösségek?
2: Így van, kifejezetten hívjuk, és kifejezetten várjuk nagy-nagy szeretettel az iskolákat, az óvodákat, a munkahelyi közösségeket, cégeknek bármilyen közösségeit, vagy bármilyen önszerveződi, civil szervezeteknek a közösségeit. Tehát tényleg nagy-nagy szeretettel látunk mindenkit, aki sportolni szeretne azon a napon is, és természetesen a többi sporttal kapcsolatos rendezvényen is.
1: Mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyire volt eddig sikeres a kihívásnapja Miskolcon? Mennyire vagyunk mi sportszeretőek?
2: Én úgy gondolom, és ezt nem csak én gondolom így, hanem alátámasztják az adataink is, és a statisztika is, hogy Miskolc egy kifejezetten sportváros, egy kifejezetten sportszerető város. A lakosság mindig nagy örömmel fogadja a sportrendezvényeket. Az idén Miskolcon Spartan verseny is volt, ráadásul téli Spartan verseny, rengetegen vettek részt, hatalmas erő és hatalmas, tényleg sportbaráti szeretet gyűlt itt össze Miskolcon, de sorolhatnám az egészségnap is, ugye az egészséggel és a sporttal, mozgással kapcsolatos rendezvény, számos rendezvény, tehát abszolút sportos város Miskolc, és abszolút a lakosok szeretik a sportot. Például a tavalyi kihívás napja, 2025-ös kihívás napja kifejezetten jól sikerült itt a mérések alapján. 2025-ben Miskolcon 8255 aktivitást mértek, amely legalább 123.825 perc mozgást, a statisztika szerint ennyit jelentett azon a napon, ez mondom legalább ez egy ilyen minimum adat, ettől csak több volt, így elértük az előkelő második helyet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ilyen jól teljesítettünk 2025-ben, akkor 2026-ban nem is lehet más a cél, mint az első helyezés.
1: Mikor lesznek meg az eredmények? Mikor tudhatjuk meg azt, hogy Miskolc hányadik lett ezen a rangos megmérettetésen?
2: Ugye, ahogy említettem, aznap május 27-én este 9-ig kell majd beérkeznie a fotódokumentációknak, amik egyben ugye a részvételt is jelzik a kihívás napján. Ezeket utána a Magyar Szabadidősport Szövetség felé jelezzük, ők összesítik, és én úgy gondolom, hogy itt a következő napon, vagy tényleg záros határidőn belül meg lesznek az eredmények.
1: Hát akkor hajrá, miskolciak! Mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt ezen a kihívás napon, és minél többen vegyenek részt a sporteseményeken. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Bővebb információt a kihívásnapja.hu oldalon találnak a kedves sportolni vágyók, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Legyen 2026-ban Miskolc a legsportosabb település az országban.
1: Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, Máriavában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
2: Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
3: Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Adorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Percel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület. Ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon. Viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Percel-Mór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszi-Kandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálhatók örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombosfafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
2: Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
3: Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának Tehát ez tényleg egy kertészmérnök kell.
2: Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
3: Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
2: Mekkora egy ilyen parcella?
3: Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
2: Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
3: Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét, viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejutassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idő

0: hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
1: Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a parcellát?
0: Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva, tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk az önkormányzatnak a megfelelő részlege, ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni, ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy néz ki ez a dolog.
1: Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók ebben a kertben?
0: Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fásszárú, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek. Viszont a meglévő állománynak a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talajminőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
1: A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
0: Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkában az elnökség tagjai látják el.
1: Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
0: Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt, ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük, Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
1: Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalok,

0: Abbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
1: Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak ugye ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy gazdálkodik.
0: Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi
1: program? Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből. Ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
0: Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézményfenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Megerősített kapacitásokkal, több ülőhelyel, erősítésre kész tartalékjárművekkel és nagyobb munkavállalói létszámmal készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. Hegyi Zsolt vezérigazgató kiemelte, a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, több egységet állítanak szolgálatba. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd. Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket. Az elővételi információk birtokában a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és a legkülönfélébb korosztályok számára kínál gazdag programot. Az országos program célja az, hogy az emberek egy napra betekinthessenek a laktanyák mindennapjaiba. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatást bemutató előadás is. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják őket. Megtekinthetőek, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések, a kicsik a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltóegyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek is várják a gyerekeket és felnőtteket. Vádat emeltek egy férfi ellen Kecskeméten, aki úgy jutott csak nem 2 millió forint jogtalan haszonhoz, hogy bolti alkalmazottként a már visszaváltott palackok egy részét újra visszaváltotta. A vád szerint a két korábbi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti nagyáruház alkalmazottjaként 2024 ősze és 2025 tavasza között a már visszaváltott palackokat apránként kihozta a raktárból és az áruházban kihelyezett automatánál újra visszaváltotta az. A férfi fél év alatt 365 esetben a saját bankszámlájára utaltatta a palackokért járó összeget, így az időszak végére több mint 1,6 millió forint jogtalan haszonhoz jutott. Emellett további 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd az üvegvisszaváltó blokkokat az áruházi vásárlásai során az önkiszolgáló kasszáknál felhasználva további több mint 250 ezer forinttal károsította meg munkáltatóját.
2: Az időjárásról.
3: Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél. A csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Townscream zenekar Nagyvárosi Ikonok című lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: A Townscream zenekar az After Crying együttesből távozó Vedres Csaba billentyűs énekes alapította 1995 végén Ács Péter basszus gitáros bőgőssel, Baros Gábor dobossal, Gál Béla csellós szintetizátorossal és Egervári Gábor hangtechnikus szövegíróval. A talán leginkább progresszív rocknak minősíthető színvonalas zenét játszó együttes első nagylemeze az 1997-ben megjelent Nagyvárosi ikonok. Ha az együttes bár sikeres koncerteket adott, rendszeres fellépési lehetőség is támogatás hiányában 1999-ben feloszlott. Az 1964-ben született zongorista a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium zeneszerzés szakán végzett Kocsár Miklós növendékeként. Szólókoncerteket is rendszeresen ad, a komoly, a kortárs és a könnyű zene műfai határait tágítva. Keith Emerson, Chick Corea és King Crimson jelenti a példát számára. Az After Crying együttes vezetőjeként lett ismert, 1986 és 94 között velük dolgozott.

szakrális, szimfonikus, gépiesen hideg és gyönyörű meleg, egyszerűnek tűnő dallamok és zavarba ejtő komplexitás sok-sok billentyűjátékkal.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Townscream zenekar nagyvárosi ikonok lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.